Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most egy fiatal olasz DJ, producer a folytatásban Hypoton, akit nagyon-nagyon megkedvel David Guetta, egy műfajnak köszönhetően, ez pedig a Future Rave, ami nem csupán egy zenei stílus, hanem egy tudatosan felépített híd a mainstream, EDM és az underground techno sötétebb világa között, és hát ebben a stílusban is készített dalokat Hypoton. Itt kezdődött az ő barátságuk, most ezt a dalt nagyon szeretjük tőle. Jön az Out of My Head.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert most egy igazán friss július 24-i megjelenés Lloydtól, akit már nem kell bemutatni a Rádió 1-eseknek, generációjának egyik legmeghatározóbb pop énekesnője Németországban, több mint 370 millió streammel, 5 egymást követő top 5-ös rádiós játszási listás helyezéssel, valamint a Blinding Lights című daláért járó platina lemezzel büszkekedhet Brazíliában. Például ez a Golden Summer, egy igazi nyári zene.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is, az imént Tiesto, akinek a guest mixével, a vendég mixével szombat évféltől lehet majd találkozni a World Is Mine Radio Show-ban, vagyis hát holnap éjszaka, nem sokára. Ray Dalton, Blood Running, ezt hozom az egészségpercek után. Can't hold back my heart.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés, Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex laborlelet, de röntgen vagy csontvelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
4: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, DJ szupersztárok a folytatásban, Switch Disco, Rehab, Samfeld és Sleep Tonight. Samfeld és a Switch Disco ugye a születésnapi fesztiválunk sztár fellépői között voltak ott 2026-ban, és ugye a Switch Disco az egy mashup formáció, vagyis két zenéből valami teljesen újat gyúrnak össze, de ebben az esetben nem egy mashupról van szó, hanem Amy McDonald Dan slágeréhez nyúltak vissza, This is the Life-hoz, és azt nem feldolgozták, hanem egy picikét átalakították.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Jennifer Lopez és David Guetta folytatásban. Mind a ketten szupersztárok, nem hiszem, hogy bárhol is be kellene őket mutatni a világ legtávolabb pontján is akár. Lopez 57 éves, Guetta 58, tehát kb. Egy korosztály, sőt, hát David Guetta mindjárt 59 éves. Na de a testük, mint két jól karbantartott 30 évesé, hogy mi a titok, azt nem tudom, ezért hívják titoknak, de azt tudom, hogy J.Lo minden reggel egy pohár citromos vízzel és fehérjedús reggelivel indít.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is. A következő órában itt lesznek a világ legmenőbb DJ-i, David Guetta, Martin Garrix, igazi stadion himnuszok, mint például Shakira, Burna Boy és a Die Die, kezdésként pedig a tudáspercek után Kamrát barátunkat hozok, aki duplázni fog ebben az órában.

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
0: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ígértem, hogy ilyen igazi arénás zenéket is hozok ebben az órában, úgyhogy érkezem már is Shakira, Burnout Boy és a Die Die, hogy megünnepeljük azt, hogy hát mit is? Ja, mondjuk azt, hogy vége nagyon nagy hőségnek. Hogyha minden igaz, akkor a pénteki nappal jön az enyhülés, és aztán jövő héten csak egy kellemes langymeleg 35-37 fokos csúcsokra számíthatunk majd. Na de mi lesz az a 40 fokhoz képest, ugyebár minden relatív. Itt lesz még ebben az órában Ed Sheeran, aki a társszerzője ennek a dalnak.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy brit és egy holland előadó után pedig egy német popstár érkezik Kamrád, aki járt nálunk a stúdióban tavaly, és élőben elénekelte az egyik dalát, a Be Mine igazi mai slágerét, egyetlen egy szál gitár kíséretével, amit ő hozott magával, olyan apró volt, mint egy kis ukulele. Na, ugyanazt a dalt nyáron 100 000 ember előtt is elénekelte egy német rádiós zenei fesztiválon, a mi születésnapi fesztiválunkon is fellépett már korábban. Ezt a dalt is szeretjük tőlem. Jön a Hug Yourself.
1: A Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi megjelenítést tartalmazott. A Tisztató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Elindult az Artúr Fesztivál és a hagyományos Turi Vásár mezőtúron. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigen Média híreivel. Elindult az Artúr Fesztivál és a hagyományos Turi Vásár mezőtúron. A négynapos rendezvénysorozat a város egyik legjelentősebb eseménye, amely a népi hagyományokat, a kézműves örökséget és a modern könnyű zenét egyaránt középpontba állítja. Ma a Petőfi téri fesztivál színpadon egymást követik a koncertek, a Szabadság mozi és színház teremben a Fedák Sári Színház mutatja be a Marica grófnő című operettet. Részletek a szoljon.hu cikkében. Aggasztó vöröses elszíneződések és szivárványos hártyák jelentek meg a folyómederben a Cibakházi szigetnél. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság laboratóriumi vizsgálatai alapján azonban a Tisza vízminőségi állapota teljesen stabil, a riasztó jelenségeket pedig csupán természetes folyamatok okozzák. A szakemberek tájékoztatása szerint a parton heverő kagylóhéjak többsége nem friss pusztulásból származik, hanem korábbi években elhullott egyedek maradványa, amelyek hosszú évekig rejtőzhetnek az iszapban. A part mentén megfigyelhető vöröses, narancssárga elszíneződés szintén természetes eredetű. A kötivizik szerint a talajvíz jelentős mennyiségű oldott vas és mangán vegyületet tartalmaz. Amikor ez a víz a meder felszínére szivárog és levegővel érintkezik, ezek az anyagok oxidálódnak, majd vöröses-barna lerakódást képeznek. Részletek a szoljon.hu cikkében. Újabb energiatakarékossági hullám indult Cserkeszőlőn. Az önkormányzat arra kéri a helyieket, hogy kövessék figyelemmel a hivatalos energiabiztonsági lépéseket, mert a hosszú távú biztonságos ellátás most valamennyi ott élő lakos tudatosságán múlik. A település már több intézkedést is bevezetett az áramfogyasztás csökkentése érdekében. Kikapcsolták a diszkivilágítást, szüneteltetik a fürdő szaunáinak működését, valamint korlátozták a hullámmedence üzemidejét. Részletek a szoljon.hu cikkében. Óvatosságra int a Vízitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik a Jász-Nagykunszolnok vármegyei fürdőzőktől is, hogy ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Végül a várható időjárásról. Érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északias szél többfelé megerősödik. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés, Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex laborlelet, de röntgen vagy csontvelő vizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest, Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az igazán koránkelőknek is. Most a 2026-os fesztivál szezon egyik húzó dala, amit a Rádió 1-es DJ-k vezettek be a köztudatba. Alex Kenji, Bambolé!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefon. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Na gyerekek, hallottátok, hogy mire készül itt a női futógálán az Aldi csajok? Kíváncsiak a véleményetekre. Női piszuárokat raknak a WC-k mellé. Gyerekek, mi a különbség? Segítsetek megérteni. 3 percről 30 másodpercre csökken a WC használatnak ideje. Oh. A futóversenyeken bevezetik a női piszuárt.
2: Na várjál.
1: Na álljunk meg egy pillanatra.
2: A maga piszuár az ugye a férfi pisilésnek egy ilyen szentélye, de hogy például a Sziget Fesztiválon volt már olyan, aminek nincs ajtaja.
1: Nincs ajtaja, csak beállsz oda, beállsz, és igen, a fejed kilátszik, meg a lábad.
2: És a nőknél is ilyen lesz, hogy nem lesz ajtó?
1: Mi az, hogy női piszuár? Én ezt nem tudom értelmezni.
3: Én most megtekintettem ezt, és értelmezhetetlen számomra, és a lényeg az, hogy beálltok egy
1: dézsaszerű valamiben.
3: Ami rózsaszín, csak hogy tudják, hogy lány vagy.
1: Igen.
3: Bemész a rózsaszín dézsába, ami honaljadig ér. Nagyjából, inkább a köldököt felett. És utána lehúzod magadra ugye a bugyelárist, meg a gatyát, és felé hajolsz egy közepes méretű tupperware edénynek, ami olyan formájú, mint hogyha egy betét lenne.
1: Ja, értem, tehát, hogy nem kell bemenned becsukni az ajtót, magadra zsugni, levetkőzni, hanem te beleülsz egy ilyen hordóba, a fejed kint van.
2: De ez ajtó. Tehát, hogy érted,
3: ez nem az öltöző a strandokon, tudod, hogy...
2: Csak egy ilyen félkör?
1: Egy ilyen félkörben elveszel egy ilyen folyosóba, igen, és ráülsz a piszuára, kilátszik a fejed, pisilsz egyet, és futsz tovább.
3: Nem tudom ezt elképzelni, teljesen őszinte leszek. Az, hogy kín van a fejed, tehát emberekkel szemkontaktust létesít, ott van a rengeteg tömeg, te meg ott vagy lehúzod gatyával. És a tény, hogy le van húzva a gatyád, és mindenki tudja, és néztek egymás szemébe, az olyan, mint hogy kutya lennél.
1: Én nem tudom, én eleve nem tudok úgy pisilni, hogy de nem azért, mert hogy most az ember ismert, hanem hogy annak van egy, én szeretek bemenni az ajtón. Mm-hmm. És ott, tehát a piszuárhoz, ha sokan vannak, tök jó belépni egy ajtón. De egy futóversenyen, hogy felgugoljál egy ilyenre, és 3 másik nővel összenézve közben ott brunzoljál egyet,
3: hogy miért nem racionális az elképzelés. Egyrészt, hogy kicsi az a rész, mert egy nő úgy megpisilni, hogy közben az összes portékáját magához szorítja. Tehát ugye
2: ez futóverseny, itt nincs portékád.
3: Gondolod, hogy a ruhád, amit így felhajtasz, azokat nem kell fogni, hogy ne pisild össze? Hát látod, hogy nem ugoltál mi.
1: Lettolod a nadrágot.
2: Egy póló van rajtad, meg egy futónadrág, meg egy bugyi.
3: De ezek például azok a pulóverekben voltak.
1: Te miben futsz, esküvői ruhába?
3: Igen.
2: A fehér ruhájában, amiről az előbb beszélt.
1: Síruhában vagy
3: nem,
1: ezek?
3: Nem, de ezek fesztiválokra lettek kitálva, nem? Ezek fesztivál, rendez. Na, és ott meg ugye az van, hogy ott van a kis retikülöd, ott van a mindened. És
1: a futóversenyen akarják. De egyébként, ha nézed más köztéri WC-ket, egyébként baromi jó megoldások vannak, hogy ezeket hogy csinálják. Tehát itt tényleg nincs mindenhol ez a toj-toj, hogy bemész ajtó, hanem ilyen álló piszuárok, kilóg a fejed, belépsz, kijössz ajtó nélkül, kicsi labirintus rendszerben bemész, pisilsz egyet. Szerintem, akik futnak itt a praktikum oltárán, feláldozzák a pisilést. Ez nem egy kényelmi dolog.
3: De csak be lehet látni.
1: Igen, belátsz konkrétan, nyitva van a teteje, persze.
3: De oldalról is belátsz, nézd, ott van, ott a Google a nő, látom a combját, és tehát ez nem jó így. Ez nem lett jól kitalálva.
2: De ez egy futóverseny, itt ők nem gondolkoznak, hogy tudod miért? Az időre hajtanak.
3: Senki ne lássa a pisilést pisilés közben. És nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy szerintem ez szerintem ennyi, hogy picivel nagyobbnak kellett volna lennie, hogy nagyobb legyen az ív, hogy jobban eltakarjon.
1: És ha jobban eltakar, akkor nem zavar, hogy kim van a fejed.
3: Hát, attól függ, ha most azt kell eldöntem, hogy összepisílem magam, vagy sem, annál jobb. Nem az ötlet rossz, hanem a tervezési problémával van bajom. Tehát, hogy
2: Magasítsák meg.
3: Amúgy meg igen, az, hogy nézd meg ott, és kukucskál befele a nő. Nézi a másikat.
1: Hát nem, mert lehet, hogy csak a társa fut, hát nem kukucskál.
3: Fejezted már.
2: Keresi a helyet, mert neki is kell pisilni.
3: Én az igazság, hogy nagyon megnézni magát ezt a kultúrát, hogy ilyen némán csendben vagytok egymás, mert a sok fős piszuárban, az egy tömegpiszuár, ugye?
2: Igen. Ha ismeretlenekkel vagy, akkor nem kezdesz el beszélgetni, kivéve ha vegetáriánus.
3: De mi az etikett,
2: vagy,
3: hogy belépsz, és akkor azt mondod, hogy jó napot, kedves kollégák, középsugaras pisiléske.
2: Nem, vagy... nem vagyunk hülyék.
3: De nem, nem?
1: Nem, oda lépsz csöndben, konstatálsz, igen.
3: Például van ez a nagyon agresszív pisilés, az engem érdekel, hogy tudod, amikor így valakit nagyon erősen pisil.
1: Igen?
3: Ilyen nagyon csobogós. Az nem azért van, hogy megdicsérjék a többiek?
2: Ja, direkt visz magával a vízet egy flakonból.
3: Nem, hanem hogy nagyon sokáig tartok, és utána egy ilyen 4 bár nyomással elhagy a testét, tudod, ilyen igazi ló.
2: És akkor büszkén körbenézel,
3: és akkor, és akkor nem szoktak ilyenkor csettingetni, legalább egy kézzel, tudod, ilyen tapsolásáját, hogy nem, semmi?
1: Nem, semmi. Nem, ez túl misztifikált, ilyen nagyon gyorsan csinálod. Túl vagy rajta, és jössz is ki.
3: Akkor ez egy ilyen cowboy szituáció?
1: Ha vannak feliratok, azokat olvasod, képeket nézegetsz, és
2: ha haverral mész, akkor dumálsz.
1: Akkor dumálsz, igen. Akkor beszélgetés van. Ti tudjátok, hogy nektek mi a Bluetooth meg a Wi-Fi nevetek, gyerekek? Ti nektek ez megvan?
2: Van ilyenünk?
1: Hát tudod, hogy el tudod nevezni a Bluetooth nevedet, meg a Wi-Fi kapcsolatodat, hogy ne H2 nem tudom mi legyen, hanem annak tudsz nevet adni.
3: Én tudom az enyémet.
1: Magának a hálózatnak otthon. Azért kérdezem, mert hogyha te tudod igen, a nevét?
3: Ez úgy alakult ki, hogy a férjemmel egy veszekedés után bejutott az enyémet, és azóta az úgy maradt. Én azt hiszem, hogy az én telefonomnak a neve... Nem, ez nem a te házasságot, Feri, ez az enyém.
2: Sok veszekedés után gondoltam.
3: Nem mi máshogy bántjuk egymást, nem így. Igen, nekem azt írja, hogy a tudás legjava. A tudás legjava.
1: Ez a Wi-Fi tek otthon.
3: Nem ez a Wi-Fi, ez a telefonom, hogyha csatlakozik bármihez, akkor ugye nem a nevet látják, hanem az, hogy a tudás legjava.
1: Ja, a tudás legjava, igen.
3: Ezzel Péter arra akart célozni, hogy némileg okoskodásra.
1: Akkor az a Bluetooth-odnak a neve, mert ugye
3: a telefonodnak.
1: Ja, a telefonodnak. Aha, tehát ha én megtalálok téged telefonon keresztül, akkor a
3: tudás... Erdopolni akarsz nekem, akkor nem a nevet látod, hanem azt, hogy a tudás.
1: Aha, legyen. Én nem vittem túlzásba, nekem az a nevem, hogy iPhone, most megnéztem. Wow. Tehát azért az nincs nagyon kitalálva. De csak azért mondom, mert egy kényszerleszállást hajtott végig a United Airlines gépe, mert valaki a Bluetooth hangszórójának vicces nevet adott. Na, ezt magyarázzátok meg nekem ezt a hírt.
3: Mennyire vicces?
1: Mondjuk elnevezte bombának. Vagy azt mondta, hogy nem tudom, az én nevem a Allah Akbar, vagy az, hogy terrorista vagyok. Hogy mit tudom, hogy tök minden kinézi a Bluetooth nevedet.
2: Igen, ki akadt rá erre?
1: Hogy akadnak rá United Airlines, amikor te felszállsz, akkor a te telefonod mihez csatlakozik? Ha van Wi-Fi a fedélzeten, ahhoz te tudsz csatlakozni. Ő a Bluetooth hangszórójának adott valami vicces nevet, és ezt kiszúrták, és azt mondja, hogy vissza kellett térnie egy New York-i repülőtérre. Spanyolországba indult, mert hogy biztonsági problémát észlelt a legénység, és azt mondják, hogy a bomba szó volt. De hát, hogy te tényleg terrorista vagy. Tehát valószínűleg nem fogod átnevezni a Bluetooth-odat bombára. Tehát ez annyira terrorveszély, és annyira semmi valódi félelem nincs benne, hogy nem is értem egyébként. Azt mondja, hogy a CNN megszerzett egy videót, amit egy utas rögzített, ezen hallani, hogy a kapitány hangos beszélőn arról tájékoztatja az utasokat, hogy ez egész nagyon nem vicces, és a protokoll szerint komoly figyelmeztetésként kell értelmezni, és a lehető leggyorsabban leszállni. Bemondta ezt a hangos bemondóba, hogy a bomba nevű Bluetooth miatt nekik vissza kell fordulni. Nincs ez kicsit
2: beteg.
1: Azért túl biztosítva?
2: Ez beteg.
1: Otthon mi a Wi-Fi nevetek? Elneveztétek valahogy?
2: Plafonon nem megy hát a Wi-Fi jel, valamiből nem tudom, miből csinálták. Van a földszint,
3: meg az azbest
2: Wi-Fi, meg az emelet Wi-Fi.
1: Komoly vasbetonból építkeztetek.
2: Igen, de most mit adj neki? Miért neked van?
1: Nincs, én nagyon sokan elnevezik.
2: Balázsék a... Wi-Fi-e? Hát né, hülyeség, mi
3: nem, nekünk a dögös kancák XXL.
1: Te tudod, ahova nem való,
2: 1-2-3.
1: Összes Wi-Fi-nek van neve, az összes Bluetooth-ának van neve, ő külön elnevezgeti
3: őket. Jó, csak hagyd kérdezni, csak annyit kérdezni, science fiction?
4: Jules.
2: Jó, a kis fülhallgatódnak van ilyen AirPods-od?
3: Az füles, fules.
1: Az meg fules.
2: Az is Zsül. Jó.
4: Ahogy, de Zsül telefonja.
2: Zsült.
1: Mennyire telefonja kell szeretned a Wi-Fi-det, hogy nevet adjál neki? Tehát, hogy mi van az emberekben, hogy nevet akarnak
3: elmondom,
1: adni a Wi-Fi-üknek?
3: Sok szomszéd kell hozzá. Tehát, ahol élsz a kis palotádban, hogy ott nincs rengeteg ember, aki bitorolná ezeket a sávszélességeket, de én, aki társasházban lakom, tudom, hogy megnyitom, és ott van, hogy TPO 04 link 11 stb. És akkor kell valami, hogy tudjad, hogy amikor jön át a haverod, aki ugye egy ingyen élő, és azonnal azt mondja neked, hogy ne haragudjál meg, de ennyi mobilforgalmat nem tudok generálni.
1: És akkor tudja, hogy melyikre kell fölmenni.
3: Igen, ami a legjobb dolog, ami történt ebben a műfajban, hogy meg tudod osztani egy gombnyomással most már a Wi-Fi kódodat. Azt még nem tudjuk, hogy zajlik, mert nem mindig kínálja fel, csak random, de ez nagyon-nagyon tetszik, hogy most nem kell, mondom, 1-0-9 darab ötös.
1: Hát nagy betű. Nagy LVVLK. Igen, ha megfogod.
3: Dollárjel.
1: Igen.
3: És igen.
1: Az a jelszó megosztása.
3: Igen, az nagyon király az lett. És amúgy én szeretem ezeket az elnevezett wifiket, mert az látszik, hogy akkor van élet a házban.
1: Nálunk az egyik szomszéd wifi-jének a neve a Répagyilkos 2000. Azért az így ebben a formában. Otthoni wifi nevünk CIA Hungary, ez a wifi nevünk. Figyelj, egyébként nagyon sokan adnak neki nevet. Tehát az otthoni wifi-nk az a Tech Kisbusz. A mi wifi-nk a Martin Luther King. Azt a mindenségét neki. Úristen.
2: De van ilyen, ami a szomszédnak szól, ne csapkodd a pince ajtót. Ez a wifi neve. Panelház, wifi név. Megraknám a szeszit a hatodikon.
1: Jó, a bombára figyeljetek, az nem szerencsés. Tehát azt a légitársaság valahogy megnézi. Itt arról szól a hír, hogy a stewardessek kérték, hogy mindenki kapcsolja ki a Bluetooth-t, de a bomba nevű felhasználó az nem tette meg, és valahogy így tudták azonosítani, hogy ő folyamatosan bekapcsolva maradt. Én nem tudtam, hogy ezt a légitársaság nézi egyébként.
3: Azt kérdezik, hogy bomba volt, hogy acceleri bomba.
1: Acceleri bomba.
3: nem mindegy.
1: Igen. Nálunk a csatlakoz anyádra, ezt a wifi nevet adtuk neki, működik. Free wifi.
3: Jaj, ez nagyon retro. Troja.exe.win. Jaj, de rég hallottam, vagy láttam ezt leírott a jó ég.
1: Ja, ez egy megijeszt egy kicsit, hogy nehogy rámenjél, mert valami vírusabb benne.
3: Igen. Ez meg a Winamp. Ezt tetszik a legjobban.
1: Van valami különös abban, hogy az emberek elnevezik a wifiüket, nem? Abban van valamilyen, nem is tudom, ilyen egyénieskedés van benne egy kicsit. Egy
3: individualizmus. Szeretem, amikor az tudnak önmaguk lenni, és csak elindult valaki.
1: Nem szeretem ezt, mikor az emberek elnevezik a wifiüket, igen. A bomba tájnyelven tűzoltót jelent.
3: Felgyújtod a házad, akkor azt tájföldön azt üvölt,
2: hogy bomba.
1: Igen. Azaz.
3: Ez nem lett könnyű neki, nem?
2: És mit üvöltesz, ha bomba van? Tűzoltó.
3: Bum.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Sofia, tüzéztőjé.
7: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

0: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A Tisza vízminőségi állapota teljesen stabil. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Aggasztó vöröses elszíneződések és szivárványos hártyák jelentek meg a folyómederben a Cibakházi szigetnél. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság laboratóriumi vizsgálatai alapján azonban a Tisza vízminőségi állapota teljesen stabil, a riasztó jelenségeket pedig csupán természetes folyamatok okozzák. A szakemberek tájékoztatása szerint a parton heverő kagylóhéjak többsége nem friss pusztulásból származik, hanem korábbi években elhullott egyedek maradványa, amelyek hosszú évekig rejtőzhetnek az iszapban. A part mentén megfigyelhető vöröses, narancssárga elszíneződés szintén természetes eredetű. A kötivizik szerint a talajvíz jelentős mennyiségű oldott vas és mangán vegyületet tartalmaz. Amikor ez a víz a meder felszínére szivárog és levegővel érintkezik, ezek az anyagok oxidálódnak, majd vöröses-barna lerakódást képeznek. Részletek a szoljon.hu cikkében. Elindult az Artúr Fesztivál és a hagyományos Turi Vásár mezőtúron. A négy napos rendezvénysorozat a város egyik legjelentősebb eseménye, amely a népi hagyományokat, a kézműves örökséget és a modern könnyű zenét egyaránt középpontba állítja. Ma a Petőfi téri fesztivál színpadon egymást követik a koncertek, a Szabadság mozi és színház teremben a Fedák Sári Színház mutatja be a Marica grófnő című operettet. Részletek a szoljon.hu cikkében. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei Tiszaburán a folyamatos ivóvízellátás biztosítása érdekében a vízi közműszolgáltató a három lajtos kocsi mellett csütörtökön 6 órától a vízhálózat betáplálásához szükséges 25 köbméteres vízszállítót bocsátott rendelkezésre. Az új kút kialakítása folyamatos, az éjszakai órákban is folytatódtak a kivitelezési munkálatok. Jó, ha tudják a Jász-Nagykunszolnok vármegyeiek is, hogy megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány. Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter utasította az erdőgazdálkodással foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. Végül a várható időjárásról. Érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északias szél többfelé megerősödik. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik, de a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
4: Indiába kalózolnálak el benneteket, ha nem bánjátok, méghozzá egy templomba, a vazés hír után, a hívek sorban álltak, hogy igyanak a vízből, ami egy elefánt szoborból csepegett.
5: Ó, de szép. Ez olyan, hát, mint a könnyező szűzmárja, csak nekik ugye könnyező
4: szűzmárja, a könnyező Madonna, az elefántból csöpögött a víz. Mire képes a vallás, mire képes a hit, hoztak ilyen kis műanyag poharakat, és ahogy a fotón is látod, ugye ott állnak hosszú tömött sorokban, akár órákat is várva arra, hogy igyanak az elefánt szent könnyéből.
5: Mert ez csodatévő ital, de elmulasztja az isiászt, a vakok meggyógyulnak, és kilő a lába tőle.
4: Könnyezni kezdett az elefánt. Jó.
6: De a szeméből jött, vagy a szájából?
4: Az ormányacskájából.
6: Az ormányacskájából.
4: Kifolyt a kis víz, hát ott onnan mindenhonnan jött.
6: Mucinózus nyáltávozott az elefánt szoborból.
4: Nem tudom, hogy mennyit állnék sorba, minden esetre az indiaiak azért nagyon bőszen áldogáltak sorba, hosszú ideig figyeltek. És ugye a templomban dolgozók kiadták közleményben, hogy ne nagyon fogyasszanak ebből a folyadékból, de az indiaiakat nem lehetett lebeszélni. Csak jöttek, és hosszú többet sorokban műanyag poharkákba kivárták az órásort, és megitták a szentelt vizet. Azért micsoda ereje van a hitnek meg a vallásnak, nem?
5: Nekem is van egy ismerősöm, azt képzeld el, egy ilyen sziklába vagy tenyér lenyomatnál tud állni órákat.
4: Azt közben csak a Józsi oda ment, az berakta a kezét a sziklába.
6: A Józsi berakta.
4: Na most kiderült igazából, hogy ennek az indiai kis szobrocskának a másik oldalán van egy klíma, és a klímának a kondenzvize csöpög át az elefántnak a fején és az orványán. És felszólították az ott lévő híveket, hogy...
6: Adják vissza a kondenzvizet.
4: Egyrészt hordják vissza a kondenzvizet, de hogy ne igyanak belőle, hogy nem ennyire egészséges.
6: Indiai viszonylatban ez, mondanám nektek, ez szűrt víznek számít.
4: Ez egy szűrt víz. Úgyis ez a szobor, ez egy templomnak a falán volt, és ugye azért hitték azt, hogy könnyezni kezd a szobor, mert hogy egy szent helyen volt maga a szobor is, az elefánt szobor. És hát nagyon sokan nyilatkoztak, hogy napokat utaztak, mire átértek az elefánthoz. Vonattal, busszal, van, aki stoppal jött, hogy igyanak a vízből. És hogy mély hittel érkeztek, és összetörték a szívüket, amikor kiderült, hogy kondenzvíz folyik át a klímából, ami a szobornak a másik oldalán volt.
6: De vegyük most akkor gócsolat, mi is a kondenzvíz? A kondenzvíz az a sok imádkozó léleknek a lecsapódása egy elektronikus készüléken keresztül, ami ugye utána vízként hát távozik. Na most, hát ez gyakorlatilag akkor ez a lélekjuice.
4: Ez lélekjuice itt, igen. Kis baktériummal, némi penészsel, nem tudom, hogy mi van egy kondenzvízben, de hogy ennek azért vannak egészségügyi kockázatai. De hogy milyen érdekes a hit, nem? Mennyire durva, hogy csöpög az elefántból a szobor, vagy a víz, oda mennek, a szobor is elcsöpök, csöpög a szobor, és megisszák az emberek. Hosszú órákat álltak sorba.
6: Egyrészt ugye ingyen van, ami ugye szerintem 70%-ban megdobja így a keresletet, másrészt pedig, hogy szerintem annyira rosszak a hétköznapok sokszor, hogy minden, ami kicsit felülírja ezeket a törvényeket, amiket megismertünk, az így reménnyel tölti az embereket.
4: Hogy valóban csöpög az ormánya.
5: Szent ormányvíz.
6: Igen. Igen. És most ezek után mit csináljunk? Most vonjuk kétségbe az összes dolgot?
5: Nem, szerintem tudod.
4: Ugye, nézd, ott a templom, látod, először csak a kezüket rakják oda, és a templomnak az utca részén van egy szobor, és valószínűleg a templomból ez valahogy átcsurgott, és ahogy mennek el, mossák a hajukat, hozzáérintik a fejükhöz. Azért nagyon érdekes ezt így látni, nem? Helyesek egyébként nagyon. Itt még ugye nem alakultak ki sorok, és aztán jöttek majd folyamatosan, hosszú tömeg sorokban álltak, és itták a vizet.
5: A hittel kapcsolatosan ilyen tényleg az az érzése, hogy tök mindegy, hogy mi történik benne, ugye? Tehát ha ők hinni akarnak ebben a csodában, hogy ez egy csodatévő víz, akkor
4: az mindegy, hogy mi van.
5: Hiába mondod, hogy ez légkondi víz.
6: Engem az érdekel, Balázs. Ott sétálsz az utcán. Látod, hogy ezt csinálják a többiek. Hozzányúlsz és a hajadba kened, vagy nem?
4: Ó, igen, abszolút. Persze.
6: Na ez az, persze. Látod? Ez az.
5: Hát hogy hipnózis.
4: Hát csak jobban tudja, ott lakik.
6: Így van, így van. Hát, mit csinált?
4: Hát csak nem kondenzvíz, ezért, tehát hát biztos valami szent dolog.
6: Így van.
4: Hát hogy ne érinteném hozzá, ha látom ott egy csomó indiai, hogy áldogál, akkor persze, hogy hozzáérintem. Hát nem? Hát ha ők azt csinálják...
6: Én sokkal rosszabb dolgot is csináltál volna ezzel az elefántormánnyal, ha nem látják, de mindegy, hát nem akarok senkinek beszólni.
4: Igen. Biztos nagyon sokan mentek azért gyerekkorukban nagymamával csodaforráshoz, meg csodavizet hoztak a patikából, meg csodafőzetet ittek.
6: A szalvuszvíz, nálunk a szalvuszvíz.
4: Szalvuszvíz, mert nagyon, de az egyébként annak azért van bizonyítottan egészségügyi hatása.
6: Szikvíz, meg a szalvuszvíz. Tipivíz.
5: Aha.
6: A pívíz az...
5: Nővérem belefutott.
4: Hogy pívízimádó volt?
5: Igen.
4: Kinek volt matracos ilyen olyan ágya, ami a gerincedet sugározza? És nem volt ilyen? Tudod, egy időben lehetett kapni matracot, ilyen gerincsugárzós, mágneses matrac. Nem voltak ilyen...
6: Kozmodisznál megálltunk.
4: Volt családi kozmodisz?
6: Nem, de nagyon szerettem volna, de nem vették meg nekem. De az volt meg a hasizomgép, arra emlékeztek? Húzogatni kell egy nyilat így a hasizmot felé.
4: Júj, a hasizomgép, tényleg. Megvan, igen.
6: Két fehér műanyag.
4: Pívíz, apám is bebukta, olyan lelkesen vette és itta, amikor mondtam neki, hogy sima csapvíz, én voltam a sátán.
5: Így van.
4: Nekem öregapám a vietnámi balsamra esküdött, minden testi sérülést meggyógyított Hubertusra, mert az meg a lelket mosta tisztára.
5: Hát nagyon szeretem az öreget. Hubertus és vietnámi balsam.
4: Vietnámi balsam tényleg
6: működött.
4: Egy dolgot
6: hallok ki ebbe az egészből, hogy ez egy doktor, vagy egy professzor volt.
4: Volt vietnámi balsam valakinek a családban? Kicsi apró tégely, kinyitottad.
6: Lóbalsam, hideg-meleg és vietnámi balsam.
4: Alap volt.
6: Alap. Kicsit az orrod alá. Azt minden ebben van.
5: A kis csillagos tubusból, tudod?
6: Igen, az tényleg varázszer volt, azért én keveset hallom.
4: És a halántékodra kented, igen. Én egy különleges török mészkeveréket rendeltem potenciál növelő gyógynövényekkel, bevertem belőle egy teáskanállal, 3 napig hosszú pulóverbe jártam, óránként volt erekcióm. Azóta csak okosba eszem, Zsolti küldte
5: nekünk. A nevét, haver!
4: Sokat vittem mamám a templomba, azt mondta, csoda történik ott, néha könnyezni kezdtek a szobrok. Aztán kiderült, hogy csak a meleg és a hideg levegő találkozása miatt nagyon páras volt a levegő, az, és ez csapódott le. Azóta is nagyon haragszom Bese atyára. Köszönjük szépen. Nagymamám gyurcsókra volt ráfüggve, gyurcsókvíz, mint mindenre jó csodaszer. Beépült a szókészletünkbe folyton.
5: Gyurcsókvíz.
4: Ő még árult vizet is, az öreg gyurcsók, tényleg?
6: Gyurcsóknak nagyon rosszat tett a marketing ilyenek, hogy meghalt a végén, mert úgy volt, hogy ez nem fog behövetkezni.
4: De szóval, hogy sorok álltak a háza előtt. Én nem tudom, valahol Dunakanyarban lakott, vagy nem tudom hol, de ha Esztergom, Dunakanyar, nem tudom, de hogy sorok. Tehát reggel
6: a kanyarból lehetett látni, hogy sorbálnak.
4: A műholdas felvétel ott volt. 8-kor indult a rendelés, és 6-kor ott már hosszú tömött sorokba álltak az emberek.
6: De akkor nem volt ezek szerint online foglalórendszere.
4: Akkor még nem volt.
6: Akkor csak ki kell várni a sorodat.
4: De tudott valamit az öreg, vagy tudott, tényleg tudott
5: nem
4: valamit szerintetek?
5: Persze, tévén keresztül gerincet műtött.
4: De volt valamilyen érzéke? Valamit jól csinált?
5: Hát valamihez
4: kis
5: volt
4: érzéke. Jól kért el 10.000 forintot.
6: Én követtem volna TikTokon, ha lett volna TikTokja, úgyhogy valószínűleg a szórakoztató faktor, ezt nem lehet elvitatni tőle, de azt, hogy miért hittek neki, ezt nem értem.
4: De valamilyen képessége kellett, hogy legyen. Hát nem indulsz így. Az, hogy a tévében voltál, és gyógyítottál, és betelefonáltak emberek. Ennyit tudott,
5: hogy... Karizmatikus volt a csávó, tudod az.
4: Egy ilyen mély osópozba ült félig aludva. Hát azért a nagy
6: karizmája... Fullos szociopata volt, aki egyáltalán nem érdekelt, hogy mit gondolnak róla. És ez olyan vonzó az emberek számára, nézd már, mennyi önbizalma van.
4: Igen, nézd, oda nézd.
6: Nekem nincs annyi önbizalmam.
4: De hogy szerinted nem tudott semmit? Tehát, hogy nem volt semmilyen képesség birtokában? Egy nagy átverés volt 10 éven keresztül.
6: Én azt gondolom, hogy ő nem ezt gondolta magáról, hogy nem tud semmit, hanem neki volt egy meggyőződése magáról, amit át tudott adni másoknak, akik ezt elhitték. Tehát, hogy szerintem, és most sokszor, ha belegondolsz, maga mondjuk
4: maga
6: a pszichológia,
4: hit az elég.
6: Amiről szól, a pszichológia is arról szól, hogy találkozol valakivel, aki el tudja veled hitetni, hogy többre vagy képes, jobb vagy, mint amit gondolsz magadról. Hát végülis ezt tulajdonképpen ő tudta, mert ő kívülről elmondta neked, hogy figyelj, ne egyes szomorúan, nincs rá okod. Jó?
5: Igen, főnök.
6: Jó? Nem vagy depressziós. Mi vagy? Hülye vagy? Nem vagy depressziós. Ennek vége.
4: És meggyógyított.
6: És akkor azt mondta, hogy hát végül is, ha ő mondja, tudod, és amúgy
4: és elkezdtek meggyógyulni az emberek, és sorok álltak a háza előtt.
6: Ugye, szerintem az esetek többségében azért a probléma a fejünkben van. Tehát, hogy azért 70%. Nyilván vannak fizikai betegségek, amin azért szerintem nem tudod változtatni, de azt tudni, hogy amikor valaki mondjuk többször beteg egymás után, akkor egy idő után már az egész egy ilyen magasabb szinten keríti hatalmába a lelkét is.
4: Aha.
6: És hogyha ezt valaki el tudta neki mondani, hogy figyelj ide, nincs okod, hogy rosszul érezd magad, akkor lehet, hogy az neki pont annyi segítség volt, hogy
5: oké, de a gyurcsok gerincsérvet is műtött a tévén keresztül.
6: Hát igen.
4: Azt nem tudjuk, hogy működött-e, de megcsinálta.
5: Mondta,
4: metszett,
5: a mondta igen. A paciens, hogy már jó vagyok.
4: Hogy már jó vagy, elképesztő egyébként, tényleg elképesztő.
6: Meg felveti a kérdést az is, hogy hány olyan diagnosztizáltnak tekintett betegségen az embereknek, amit valószínűleg csak kitaláltak maguknak az internet segítségével. Tehát érted, amikor azt mondod, hogy mindig bal oldalt fáj a gyomrom, szóval, hogy valószínűleg sérben van, vagy üzé, vagy
5: máj.
6: Igen, máj, vagy mit tudom én. És akkor egy idő után annyira sokszor elmondja másoknak, hogy elhiszi. És lehet, hogy soha nem is volt vele orvosnál. És ezt nagyon sokszor tapasztalom amúgy, hogy így elkezdik magukat kezelni dolgok miatt, amire gondolják, hogy azok is.
5: És ha nagyon sokat elmondod neki, hogy az tulajdonképpen nem az, akkor vissza tud jönni? Nem.
6: Szerintem ez az kell, hogy egy ismeretlen ember, akit respektálsz, azt mondja neked, hogy ez nem így van. De tulajdonképpen amúgy sokszor így működik. Tehát van ez a vonat.
5: Nem, az
6: vonat.
5: Ismeretlen ember azt mondja, hogy hülyék ezek az orvosok.
4: A Gyurcsok ingyen csinálta ezt? Vagy ők komoly pénzeket
5: kért? A tévében igen.
4: De a rendelésen komoly lóvét kért, nem? Tehát az komoly pénz volt.
5: A tévében is MLD-es volt a
4: telefon, ahol hívta. Igen, tényleg. Igen.
6: Igen, de mondjuk szerintem az, hogy sokkal jobban megbízunk idegenekben, mint az ismerőségben vagy családunkban, hogyha problémáról van szó.
4: Hát meg főleg, hogy tévében volt, tudod? Tehát, hogy ott ült, meg volt egy ilyen vízimiskája hozzá, nem? Egy ilyen őszhaj.
6: Hogy validálta őt a tévé, azt mondod?
4: Hát, hogy ne, biztos, ha, persze.
6: Az durva, amúgy, mert bele se gondolok, hogy van, aki azt gondolja, hogy aki a tévében
4: van. Hogy a tévében van, persze. Mama 4 évente zarándokul az urnához, és még mindig itt benne.
6: De szoktál emelgetni a tetejét?
4: Volt egy szívbetegség gyerekkoromban, az apám még elvittek az Attila dombra, mert az a domb meggyógyít. Ugye az Attila domb az egy ilyen híres hely, egy ilyen szent hely, kisugárzása van, és oda járnak gyógyulni az emberek. Lehet aztán, hogy van benne valami, én nem kétlem ezt egyébként.
6: Most nézzük azt a képet gyurcsokról. Nem lehet, hogy az ő karrierje úgy indult el, hogy ücsörgött egy padon a CBA előtt. Nem? Nézzük.
4: Üldögélt egy padon, igen. Megszólították.
6: Igen. Valaki leült mellé sírva. Szólt kettőt, az meggyógyult tőle, jobban érezte magát, és azt mondta, hogy jó, figyelj, hát ebben van még. Lehet, hogy rákészítették
4: el a behívták a Budapest TV-be, és kiderült, hogy működik. De tényleg félelmetes volt, igen. Azt mondja, hogy könnyen beszélsz neked, nincs hajdaganatod, írja valaki.
5: Hajdaganat.
4: Öregem, a Dianás üveget rejtegette a párna alatt, kicsit megkenegette vele a homlokát, aztán gyorsan meghúzta az üveget, már is jobb volt, minden fájdalma azonnal eltűnt.
7: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tisztató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tisztató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tisztatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tisztató Klíma.
1: Nyaralás a Tiszatónál, strandolás, horgászat vagy egy felejthetetlen biciklitúra a haverokkal. Akármi is a program, a hűsítőkről mi gondoskodunk. Ne cipeld otthonról az italokat, töltsd fel a készleteket a régió legnagyobb italdiszkontjában, az Akció Marketben. Nálunk hatalmas választék, jéghideg sörök, finom borok és frissítő üdítők várnak. És a legjobb, folyamatos akcióinkkal és garantáltan alacsony árainkkal a nyaralás büdzséje is fellélegzik, így több marad az élményekre. Ugorj be hozzánk útban a part felé. Hol találsz minket? Tiszafüreden, az Igari út 18 szám alatt. Akció Market, a régió legnagyobb italdiszkontja. Hűsítők a tökéletes tiszatavi nyárhoz.
2: Nincs ideje a mosásra? Vagy nehezen birkózik meg az ágynemű vasalásával? Bízza a profikra! Tiszafüreden újra elérhető a mosodai szolgáltatás megújult köntösben. A tiszafüredi kristálymosoda gyors, megbízható és magas színvonalú szolgáltatással várja lakossági és céges ügyfeleit. Ágynemők és egyéb textíliák tisztítása gondos odafigyeléssel, korszerű technológiával. Vegye igénybe kényelmes, háztól házig szolgáltatásunkat is. Várjuk hívását a 0620 333 66 05-ös telefonszámon, vagy keressen fel bennünket személyesen Tiszafüreden a 0424/12-es külterületi helyrajzi számon az Oil benzinkút mellett. Tiszafüredi kristálymosoda. Mi tisztára mossuk a napját. Mi tisztára mossuk a napját.
3: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
1: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink! Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Wolf Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személyi és kis teherautó diagnosztika, futóműbeállítás, járműklíma javítás, töltés és tisztítás, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, 20-es út 93/A. Telefon 0630 555 75 02 vagy 0659 511 152. 59 511 152.
0: Reklámot hallottak.
1: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Elindult az Artúr Fesztivál és a hagyományos Turi Vásár mezőtúron. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Elindult az Artúr Fesztivál és a hagyományos Turi Vásár mezőtúron. A négynapos rendezvénysorozat a város egyik legjelentősebb eseménye, amely a népi hagyományokat, a kézműves örökséget és a modern könnyű zenét egyaránt középpontba állítja. Ma a Petőfi téri fesztivál színpadon egymást követik a koncertek, a Szabadság mozi és színház teremben a Fedák Sári Színház mutatja be a Marica grófnő című operettet. Részletek a szoljon.hu cikkében. Aggasztó vöröses elszíneződések és szivárványos hártyák jelentek meg a folyómederben a Cibakházi szigetnél. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság laboratórium

0: augusztus 6-án csütörtökön egy csőtörés Szolnokon a Cseresznye utcában okozott ellátási problémákat. A Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT tájékoztatta a lakosságot, hogy a javítási munkálatok ideje alatt az érintett utcában élőknek átmenetileg nélkülözniük kell a vezetékes ivóvizet. A meghibásodás elhárításához a masszív burkolatot meg kellett bontani. Részletek a szoljon.hu cikkében. Jó, ha tudják a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeiek is, hogy vasárnapi gasztrojárat indul a Balaton körül. A Balatonfüredről és Tihanyból induló körjárat a térség piacai, éttermei, borászatai és kirándulóhelyei között közlekedik. Az utasok bármikor megszakíthatják és későbbi busszal folytathatják útjukat. A 44 férőhelyes járat augusztusban és szeptemberben a kijelölt vasárnapokon közlekedik. Végül a várható időjárásról. Érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északias szél többfelé megerősödik. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Balázsék a Rádió Egyen! A legmenőbb arcoknak is kell a pihenés. Most kivettek egy kis szabit, te nyugi. Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
3: Nem tudom, hogy láttátok-e, bemutatkozik Miska, a Magyar Pavilon házigazdája.
4: Na,
3: hát kell ennél többet mondanom, hogy el tudjátok képzelni, mi mutatkozott be. Ismerjétek meg Miskát, aki egyszerre tiszteleg a magyar népi hagyományok előtt, és idézi meg a modern japán kawaii stílust. Ugye ez a kawaii stílus, ez a nagyon nagy szemű, ilyen mosolygós, ilyen nagyon aranyos, kedves bábuk, meg rajzfigurák, meg mindenféle dolog.
5: Ez egy japán manga, igen. Amikor ilyen nagyon édes, ilyen nagy, magas homlokú, nagy szemű, csillog a szeme, igen, azok a manga figurák, amik ilyen cukiskodnak.
3: És azt mondják, hogy Miska alakját a híres Miska Kancsó ihlette, amely évszázadok óta a magyar kultúra szimbóluma. Hát ennyi jut a gyerekek, egy kancsó a magyar kultúra szimbóluma.
4: Most mi a bajod? Egy gyönyörű, szép szimbóleumot, ugye, ahogy mondjuk, szimbóleumot vezetünk vissza, a Miska Kancsót. Azt kérlek szépen esküvőre vitték, keresztelőre vitték, és bor volt benne, szépen ki volt festve, nagy hasa volt, tök olyan, mint a mi új Miskánk. Aha. És akkor a bizottsági homlokára csapott, és azt mondta, hogy ez
3: akkor
4: az.
3: Ez legyen. Mi nem megy ebben nekünk, gyerekek? Tehát ha megnézzük, ha ott volt a Bódog, a ronda a szomorú kutya,
5: a
3: gyárfással,
5: a szellemkutya.
3: Nincs valami olyan szimbólum, nincs valami olyan rajz, nincs valami olyan, nem tudom, ötlet, amivel úgy ránézel, és azt tudod, hogy igen, ezek úgy mi vagyunk. Mi tényleg egy Miska Kancsó vagyunk? Ez a mi kultúránk, egy kawaii japán mosolygó szoborral ötözve.
5: Ott van a
3: Miska
5: Ott van az asszonkája, akit nem tudom, hogy hívnak, de ők elindultak megnézni
4: Mária, apát. Mária Kancsó. Miska Kancsó, Mária Kancsó.
5: Jóságos Isten.
3: Emlékeztek Water Lilyre, meg Water Lili. Ott volt az a vízipókra, emlékeztek a vízipókra? Volt valami vízipókosunk is.
4: Egy ilyen lila.
3: Őt biztos, lila, hogy nagyon betripezve csinálták. Megcsináltak egy ilyen hatalmas nagy tevepatával rendelkező, beelesdézett nagyszemű vízipókot egy kanyonnal a lába között. Nem tudom, ki volt benne, de hogy emlékeztek arra? És a fogadásokon ment, egy pszichedelikus szörnyeteg lett. 2013 judo világbajnokság. Emlékeztek a tacskó disznó ember?
4: Basszus, tényleg.
3: Judo világbajnoksága, jött egy tacskó disznó ember. A fradisasok úgy, ahogy van, nem működtek. Tehát tényleg, tényleg nagyon sok van. És most megérkezett a legújabb.
5: Úristen, ez mi a jó Isten?
3: Jézus atyai. Ez egy kazincbarcikai rém. Kazincbarcika alapításának 6 fornadi évfordulóját csinálták meg, a kabarcit. Figyelj, mondom, hogy a horror szörnyek országa vagyunk. Aki a köré írt mese szerint, Félix Sajó kazincból, Félix Barcikából áll, és teljes egészében vizuális terrorizmus. Jézus atya, úristen. Isten.
5: Az a baj ezekkel, mindig oda kell tenni mellé egy ilyen kis lábjegyzetet, hogy amit látsz a képen, az micsoda.
3: Igen.
5: És onnantól kezdve, hogy valamit meg kell magyarázni, onnantól kell, szerintem az már dől, borul az egész.
4: A 2024-es párizsi olimpia kabala figurája a Frignek nevezett alak, azt mondtad, hogy egy női...
5: A vagina.
4: Vagina, igen. A füles frigiai sapkáról mintázták. De tudtad ezt?
5: Nem tudtad. Úgy, nekem is rá kellett keresnem.
4: De majd ők is rá keresnek a Miska Kancsóra. Érted?
3: Okay. Magyar vizsla, szeretjük magyar vizsla, nem rossz a magyar vizsla.
4: De az is el lesz cseszve. Tehát biztos, hogy a
3: nem tudunk állatot sem.
4: Rajzfilmből fogják venni ugye a vizslát. A frak a macskák réme, és egy elcseszett püsfigura.
5: Na, de az már tényleg fétisport.

0: a legjobb...
1: A letelepedési kötvény. Adjunk mindenkinek jó. A kiállításra, gyere, itt egy kötvény, vigyed, ez a mi kabala figuránk.
0: Mi az, amit nagyon szeretünk, hasonlít az országunkra...
2: Ügyfélkapu plusz.
1: Orbán Viktor. De...
0: Orbán Viktor miért hasonlít az országra?
2: De miért nem lehet, egy jó Orbán Viktor plusz figurát megcsinálni?
1: Egyébként akkor már nyomjuk telibe. De várj, tehát szeretjük.
0: Tehát szeretjük nagyon, és enni. Szeretjük
1: enni.
0: És hasonlít az országunkra. Mi az?
2: De a gulyás.
0: A rántott hús.
2: De a rántott hús az osztrák.
3: Rántott
2: húshoz mi közünk nem van? Akkor már inkább pacal.
1: Akkor inkább egy rántott rapista. Azok vagyunk mi. Vágjál egy 20 centi sajdan, akkor a tapistában forgass meg zsírba, olajban, jön egy kis panírban, oda a gyereknek a gyomrába.
2: Akkor legyen túros csusza.
3: De akkor legyen liba már, jó.
0: Juli.
2: Egy jó túros
0: csusza. Hogy két lábajára túros csusza? Igen. És akkor lógnak egy csávóról ilyen tészta darabok, ahogy megy a világ kiállítás.
1: Két szalonna szemmel, érted?
2: Igen, amiket láttunk, ahhoz tehát, hogy abban sorban simán beleférne.
1: Vörös hagymatestű német szilárdfejű, srekfülekkel, magyó hímzéses nadrágban, szegedi papucsban, paprika füzérrel a nyakában, egy pogrács, pacal, pörköltet, keverget.
0: Nem rossz, nagyon kicsit bonyolult.
1: Legyen a kocsonya, írja valaki.
0: Na,
1: az alapból rossz, ugye ez csúnya, nem nagyon tudod elrontani, ahhoz illene valami állati torzó. Ádám küldte nekünk, igen. Egy technokolos pumukli kantáros nadrágban, gázkulcsal a kezében. Dani az ács küldte nekünk. És mit már a plusz, aminek cserélhető a szeme matolcsira? Erős Pista és Édes Anna egy herendi porcelánon egy szál Kolbival. Egyébként ez nem rossz. Na, kicsi irodalom, így van. Kicsi irodalom, kicsi gasztronómia, herendi porcelán, egy szál Kolbi, Erős Pista, Erős Anna találkozik. Igen. És szeretkeznek egyet egy herendi
2: és
1: porcelánon.
2: És alatt fekne és ez lenne az ő álma.
1: Gyerekek, ez gyönyörű. Egy betyárkört és betyárt is el tudnám valaki képzelni. Vágási Feri plüss is nagyon jó lenne. Valami Tóth Gapi Matyó mintás plüssben. Ruhában, lágossal a kezében, rajta egy rántott hús, és egy köcsökből issza a bort. Megvagyunk. Egyébként ezzel megvagyunk. Magyarország világhírű kabalája Csicsolina.
0: Mindenki ismeri szerte a világon.
2: Jó hírünket vitte.
1: Igen, de szeretem. Szatyrot viszünk, amiben szatyrok vannak. Teljesen tipikus. Szatyrok, amiben szatyrok vannak, visszük ezt magunknak. Abszolút jó. Összecsukható szopírnyó roller. Kis helyen is elfér, megvagyunk rajta.
0: Jó Ludas Matyi gyereke. Hát az olyan aranyos volt.
1: Egyébként az egy jó. A Ludas Matyi, igen.
2: Mi van a hozzá. Süsü például...
1: Szerintem Süsü volt az első ország Japán első elcseszett kabala figurája.
0: Nem,
1: Süsü szerettem.
0: Tudod, lenne jó? Mert a japánok azok ugye rá vannak ezzel a Godzilla sztorira.
1: Godzilla mitológiai lények,
0: hát
1: igen.
0: A mi Godzillánk. Egy kis plüss Godzilla kijön, és Süsü a sárkány. Egyfejű, az is.
1: Egyébként a Süsinek minden megbocsátasz. A maga esetlenségét, a bodrogival a hangját, az úgy volt jó, ahogy volt. Tehát, hogy az tökéletes volt.
2: Volt. Nagyon,
1: tökéletes.
0: Igyek a szia uram kabala figurát.
2: Szia uram, hát nem.
1: A szia uram is, az is nagyon kemény. Igen. Magyar-japán fordítókönyv Tomi hangjával tökéletes lenne. Egyszerűen csak oda kéne vinni egy birkanyáját. Szigorúak vagytok magunkhoz, vannak azért szép irodalmi műveink, mesefiguráink, költőink, íróink, lehetne valami szépet összetenni. Nekem az Erős Pista és az Erős Anna gyerekei tetszenek a legjobban, Erős Kicsi. Aki megeszi, annak vége van, Kicsi. Na jó, van gyerekek, hát nem tudom. Megnézzük
2: vannak
1: a következőt.
2: Még itt jelöltek. Vannak még itt nagy esélyesek.
1: Expo 25 Magyarország. Kívánjuk, hogy jó legyen. Jöjjön el mindenki Magyarországra. Ha már nem látjuk.
0: Belőle sok üzletet, mert ugye ez arról is szól.
1: Arról, hogy dileket kötünk.
0: Aha. Így van, hogy mit tudunk kivinni, mit tudunk behozni, barátkozni.
1: Ha már kaja, gyerekek, hallottátok, hogy a kis itt végig evő kis csajsz elbúcsúzott tőlünk?
0: Na, vége?
1: Vége van, ugye itt volt ez a koreai kislány. Igen.
2: Meghalt egy magyar kórházban.
1: Igen, elment egy új... Nem, vége van. Tehát, hogy elbúcsúzott.
2: Vége van kicsi.
1: Nem érted? Vége van. Csüzang, ugye így hívtuk őt, 11 millió feliratkozóval. Úgy döntött, hogy a kilépője, amit már vége vett, ugye 3 kiló sztéket közvetítettünk, és evett meg.
0: Hát az első a rántott hús.
1: A rántott hús volt, beült ugye egy csárdába, vagy nem is tudom hova, és végig
2: a plécsárdába,
1: és bődöltes anyagot, adagot evett meg. Elment utána a henteshez, a mi azt bekértük, megkaptuk, hatan nem tudtuk megenni, amit egyedül megevett, plusz itt a kollégák. És ugye folyamatosan posztol, és kirakta most a legutolsó posztját, amivel elköszönt. De hogy itt már vagy jól lakott, vagy már nem volt annyira éhes, itt még egy picit úgy levezetett. Picit levezetett, és egy ilyen food track-nél állt ő meg. Teljesen váratlanul, valahol a Budapest külvárosában kinézett magának egy food track-et. A tulaj is meglepődött, és 6 darab street food lángost evett ő még meg. De már csak úgy levezető jelleggel.
2: Vagy mindegyiket megkóstolta.
1: Nem, ő megeszi.
2: De végig kóstolta az összes fajta lángost.
0: Igen, 6 különböző félét.
1: Tehát 6 különböző street food lángost nyomott tőle a végén. Ami önmagában megint nagyon nagy teljesítmény, ha tudod, hogy milyen, amikor beversz egy sajtos tejfölöset, és arra iszol fél liter hidegvizet, és a gyomrodban megáll fél évre.
2: Másnap más
1: fél évre, igen, tehát fél évre megáll.
0: És
1: igen.
0: Ráadásul gyerekek, nem is akár mit ketevet, mert ugye óriási nutellás lángossal fejezte be, amit én magam nem értek.
2: Hát az volt a desszert, tudod.
0: Igen, oké.
2: Tehát evett egy sajtos tejfölöset, evett, milyenek vannak? Sajtos tejfölös, van fokhagymás,
0: hát gyroszos, van mindenféle.
2: Gyroszos.
1: Igen, igen, itt minden meg tudsz enni, 6 még a végén lenyomott. De ez magához képest, mikor 3 kiló steakhez képest, ez már csak egy ilyen kis kilépő, nem?
2: Új gyakorlat.
1: Ez már csak egy kis új gyakorlat, igen. Sajtos tejfölös, nutellás, sima hagyományos, gyerekek, 6.
2: De olyan olyan boldogan eszi.
0: Nézd meg, parizeres lángos, gyerekek!
1: Igen.
0: De az ott van középen, az parizeres lángos.
1: Parizeres. Ugye ez egy ilyen street foodos van, lekváros és édes lángos is van náluk. Hamburger, hotdog, meleg szendvics, egy ilyen klasszik street food valahol a külvárosban. És ő ehhez állt még be. Láttuk? Mindezt 50 kilósan még mindig. Tehát a csaj egy csoda. Tényleg egy csoda. Hihetetlen.
2: Láttuk ezt a csajt már kutyát vagy macskát enni? Bármi extrát? Mert egy lángos,
1: ha belelendül, felzabál egy csintértelepet. Tehát, hogy ha nagyon belelendül, igen. De oda van ezekért az olajos, zsíros, nagyon nehéz magyar ételekért. Imádja. Hát, nem?
0: Mindent, az összes ilyet. Sőt, szerintem ő rá is ment erre, hogy ezeket keresse meg. Nézd meg, pörköltes lángos, gyroszos lángos, parizeres lángos, nutellás lángos, sajtos tejfölös, meg van egy irgalmatlan hagymás, ez nem tudom.
1: Mi kalória az? Tehát így egy darab lángos, sor forró olajban, igen, forró olajban, vagy zsírban, nem tudom, vajon valahol olajban kisütve, az bődületesen sok, nem? Ugye meg maga a tészta is. Na de azért azt 6-szor, még mindenféle feltétel, egészen elképesztő. De oda volt értünk, én van 8 vagy 10 videót posztolt, még nálam a 3 kiló steak vezet. Tehát az felfoghatatlan.
0: De azt szereted.
1: De szeretem, nekem azt tűnik a legnagyobb mennyiségnek. 3 kiló steaket megenni.
2: Tehát azt írja, hogy egy darab sima feltét nélkül lángos, az olyan 300-350 kalória, de ha mondjuk teszel rá sajtot meg tejfölt, akkor az 500-700.
1: 500.
2: Itt van mondjuk 5 darab, 5x6, az 30, az 3. Tehát ő csak a reggelivel meget egy napi kalória szükségletnek a másfélszeres.
1: 3000 kalória. Egy 50 kilós nő. De nem is az, tehát közben az olaj, tudod, amennyire forró, amennyire megterhelő ez a keltészta a gyomrodban.
2: Tudod, én már nem is arra nem kíváncsi, hogy ő mit eszik meg, mert most már tudjuk, hogy rengeteget. Hogy a napja a továbbiakban hogy zajlik.
1: Ja, hogy kajál-e még este valamit, hogy leül-e még?
2: Hogy néz ki? Tehát utána, amikor visszamegy a szállodai szobájába, akkor mi történik? Le kell feküdnie? Rosszul van. Van, amikor tényleg felfordul a gyomra, vagy utána elmegy edzeni, vagy mi az is.
1: És nem tudom képzelni, hogy ő meghánytatja mondjuk magát. Tehát, hogy ez simán benne van, hogy neki erre van egy módszere. Azon kívül, hogy edzett, tágult a gyomra, készült erre hosszú ideig, azért ő elég hányatott sorsú lány, szóval sok minden történt vele. Én el tudom képzelni, hogy ő megmegy, leforgatja, vége van, meghánytatja magát, és utána valahogy.
2: Bezsebeli a milliókat.
1: Normálisan él, igen.
0: Ezt a mennyiségű kaját nem lehet egészségkárosodás nélkül így tolni.
2: Nem. Nem.
0: És valószínűleg, hogy befejezte az utolsó forgatást, másnap reggel már csak egy ízé valami kis salátát eszik, vagy nem tudom elképzelni, vagy ő minden nap ennyit eszik, hogy fönn tartsa ezt az állapotot?
1: Ha tág a gyomrod, az azt jelenti, hogy éhes vagy. Tehát, hogy kitágul a gyomrod, akkor az azt jelenti, hogy akkor muszáj enned.
2: Igazából őt kellene nekünk magyar plüssfigurának megtennünk, nem?
1: Lassan itt van,
2: A szív- és érrendszeri betegségek a megtestesítője, de egyenes út.
1: Ez volt a kilépője, és nagyon cuki neszi a magyar lángos, és félbehajtja. Tehát ő úgy eszi az összes lángos, meg félbehajtja, és mint egy szendvicset úgy eszi meg. Nagyon helyes ez a csaj. Én nagyon megkedveltem. Nagyon, nagyon kedves kis teremtés egyébként. És elolvasod az életútját, és rájössz, hogy zaklató barát, nem tudom ott mi volt, abuzálás, bántották, kilépett egy ilyen bántalmazó kapcsolatból. Tehát,
0: úgy kezdte a karrierjét, hogy a csávója, az akkori csávója volt az, aki azt mondta, hogy neked ilyen videókat kell gyártani.
1: Így kezdett lenni.
0: Mondta, igen, hogy ő 45 kiló nem fog menni. Na, itt kezdődött az, hogy a csávó viszont elkezdte verni. nagyon kemény sztori van mögötte, és hosszú-hosszú ideig tartott, mire ebből kijött, de közben fölépült ez a karrierje.
1: Aha.
0: És utána pedig az a cég, aki foglalkozott vele, utána ők kezdték el lenyúlni a pénzét, úgyhogy ő egy halmozott a hátrányos helyzetű, és még ennyi kaját is.
1: De most már keres a videókból?
0: Most szerintem igen.
1: Most már keres?
0: Most már talán hozzámegy a pénz.
1: Aha. Mert az ugye az volt egy interjúban, hogy a volt férje is lenyúlta, meg igen. Nagyon sok pénzt vett el tőle, most valamilyen ügynökséggel dolgozik, de mondd, hogy nem ingyen csinálja ezt.
0: Tehát, hogy nem kettelésből.
1: Tehát mondd, hogy nem kettelésből csinálja, valahol másra befolyik a pénz, biztos, hogy azért ezzel borzasztóan tönkre teszi a szervezetet, és még nem is keres belőle.
2: De nézd legalább,
1: ezért 11 millió feliratkozóval, milliós videókkal csak kereselte, és nem lehet, hogy ő ezt még mindig ingyen csinálja.
2: Azért tudod elvinni egy stábvacsira. Hallod? Ott szorulnál, csupi.
1: Az biztos 3 kiló székkel. Na jó, hát megszerettük ezt a kislányt, követtük végig, meg beszéltünk ugye a csárdával, meg a hentessel, és nincs benne csalás. Tehát ehhez képest ez a hatlángos, ez már csak egy. Lehet, hogy aznap délután ment a repülője, igen, tudod? Ez egy ilyen kilépő. Útban.
2: Álljunk meg!
1: Úgy van a gyorsforgalmi, meg megállt, és evett, benyomott egy hatlángos. Igen.
2: És utána még a reptéren még felszálltam meg kibe, és még betolt 3 menüt.
1: Miközben hátul egy választási plakát és egy villamos így elmegy, tudod? Annyira jó. Sajnos ez a kislány elment. Nem látjuk több magyarországi videóját.
2: Lehet, kicsit bekerültünk Magyarországra, aztán igen, visszajön még egy picit.
1: Igen, kicsit bekerültünk a vérkeringésbe.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió 1-et, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620-311-111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió 1-el.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Két termék vásárlásakor az Aventa Plus Relax üdítőital 319 forint, négy termék vásárlásakor a 250 ml-es Hell energiaital 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! miértradio.hu.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
11: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
10: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
11: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Ecofamily napok. Tudatos árak kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
13: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
14: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
15: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
16: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
3: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
17: Nyaralás a Tiszatónál, strandolás, horgászat vagy egy felejthetetlen biciklitúra a haverokkal. Akármi is a program, a hűsítőkről mi gondoskodunk. Ne cipeld otthonról az italokat. Töltsd fel a készleteket a régió legnagyobb italdiszkontjában, az Akció Marketben. Nálunk hatalmas választék, jéghideg sörök, finom borok és frissítő üdítők várnak. És a legjobb, folyamatos akcióinkkal és garantáltan alacsony árainkkal a nyaralás büdzséje is fellélegzik. Így több marad az élményekre. Ugorj be hozzánk útban a part felé. Hol találsz minket? Tiszafüreden, az Igari út 18 szám alatt. Akció Market, a régió legnagyobb italdiszkontja. Hűsítők a tökéletes tiszatavi nyárhoz. Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink! Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Wolf Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személyi és kis teherautó diagnosztika, futóműbeállítás, járműklíma javítás, töltés és tisztítás, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, 20-es út 93 per A. Telefon 0630 555 75 02 vagy 0659 511 152. 59 511 152.
8: Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszataviökocentrum.hu a természet élménytára.
18: Újra nyitja kapuit az ízek és kincsek Tiszató, termelői és kézműves piac Tiszafüreden, a Dieters Campingben. Piacnapok szeptember 30-ig, minden hónap harmadik vasárnapján. 9 órától 13 óráig kézműves kincsek, valódi ízek, termelői finomságok és vidám, családias hangulat vár rád. Gyere és kóstold meg a Mindenlében Kanábárban a különleges szörpöket, a kézműves reggelit vagy a finom rétest. Helyszín Dieters Camping, Tiszafüred, Fürdő utca 9-11. Bővebb tájékoztatás Herich Csillánál. 0630 254 95 79. A vasárnap vásárnap a Tiszatónál.
19: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tiszató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tiszató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tiszatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tiszató Klíma.
20: Reklámot hallottak.
21: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
22: A Tisza vízminőségi állapota teljesen stabil. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Aggasztó vöröses elszíneződések és szivárványos hártyák jelentek meg a folyómederben a Cibakházi szigetnél. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság laboratóriumi vizsgálatai alapján azonban a Tisza vízminőségi állapota teljesen stabil, a riasztó jelenségeket pedig csupán természetes folyamatok okozzák. A szakemberek tájékoztatása szerint a parton heverő kagylóhéjak többsége nem friss pusztulásból származik, hanem korábbi években elhullott egyedek maradványa, amelyek hosszú évekig rejtőzhetnek az iszapban. A part mentén megfigyelhető vöröses, narancssárga elszíneződés szintén természetes eredetű. A kötivizik szerint a talajvíz jelentős mennyiségű oldott vas és mangán vegyületet tartalmaz. Amikor ez a víz a meder felszínére szivárog és levegővel érintkezik, ezek az anyagok oxidálódnak, majd vöröses-barna lerakódást képeznek. Részletek a szoljon.hu cikkében. Elindult az Artúr Fesztivál és a hagyományos Turivásár mezőtúron. A négy napos rendezvénysorozat a város egyik legjelentősebb eseménye, amely a népi hagyományokat, a kézműves örökséget és a modern könnyű zenét egyaránt középpontba állítja. Ma a Petőfi téri fesztivál színpadon egymást követik a koncertek, a Szabadság mozi és színház teremben a Fedák Sári Színház mutatja be a Marica grófnő című operettet. Részletek a szoljon.hu cikkében. Újabb energiatakarékossági hullám indult Cserkeszőlőn. Az önkormányzat arra kéri a helyieket, hogy kövessék figyelemmel a hivatalos energiabiztonsági lépéseket, mert a hosszú távú biztonságos ellátás most valamennyi ott élő lakos tudatosságán múlik. A település már több intézkedést is bevezetett az áramfogyasztás csökkentése érdekében. Kikapcsolták a diszkivilágítást, szüneteltetik a fürdő szaunáinak működését, valamint korlátozták a hullámmedence üzemidejét. Részletek a szoljon.hu cikkében. Szalmonella jelenléte miatt osanos vöröshagymás tepertőkrémet hívott vissza a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 250 g-os termék minőség megőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébih azt javasolja a Jász-Nagykunszolnok vármegyeieknek is. Ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el. Végül a várható időjárásról. Érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északias szél többfelé megerősödik. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul.
20: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: Hölgyeim és uraim!

0: gyerekek, Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Kis vidéki faluba kalózolnálak el benneteket, mert ugye március 8-án elvitték az ötös lottó főnyereményt. 4 MRD gyerekek. Azért a nagyok is lehajolnak.
2: Az bizony.
1: Nem? Ugye?
3: Az mindenkinek
1: azért az már azért legalább egy Monte Carlo kotozűr. Vissza egy kicsit, Ciprus. Ugye, hogy azért abból ugye el vagy egy ideig.
3: Egy nagyobb tank.
1: Egy nagyobb tank megy, azért abból kijön, igen. Mindenkiébe. De hogy... De hát itt van viszont egy falucska, és képzeljétek el, ez a falut, ugye, hogy őrtilos. Júli, jegyzetem, ebből forgatok, hogy lehet írni. Nem hiszed, hogy
2: erre van őrtilos.
1: Őrtilos. Se kocsma, se bolt, semmi nincs. A Somogyi dombok között megbúvó kis faluban, őrtiloson. A legközelebbi lottózó is 20 kilométernyire van. A településen a kocsmai nyerőgépek betiltása óta nem divat a szerencsejáték, írja egy hosszú cikk. És hát kiderült, képzeljétek el, hogy a helybéliek szerint egy volt falubéli nyerte a 4 milliárdot, az ötös lottó főnyereményt, és hát ebből egy komplett mi kis falunk epizód született már.
3: De mi az, hogy a... Megbojdult
1: a falu!
3: De mi az, hogy a falubeliek szerint?
1: Hát, egyértelmű bizonyítékot láttak a falubeliek.
2: Lehetne az újkígyósiak szerint is, csak ők nagyon messze laknak őrtilostól.
3: Nem az szokott lenni, hogy azt nem mondják el, hogy ki a nyertes, de azt meg szokták mondani, hogy melyik településről, vagy legalábbis melyik vármegyéből.
1: Ezt nem mondták meg, nem? De az őrtilosiak kiszúrták, hogy valaki gyanúsan viselkedik.
2: Tehát ez egy 1000 fő alatti település, ahol ha a falu egyik végében történik bármi, az 5 perc múlva, sőt, igen, kettő perc,
3: mekkora átok lehet ott járni egy ekkora pénzt?
1: Na várjál, a sztori nagyon jó. 400 fős lakosú falu, évi költségvetése 1 millió forint.
2: Szegények.
1: Ha igaz, hogy egy valaha itt élt kalandor nyerte meg a két hete az ötös lottó 4 milliárdot, akkor az bizony a falu összes házát és a környékbeli erdőkkel együtt mindent megvehet.
3: A rohadt élet.
1: És hát elindult a találgatás az Álmos és Aprócska őrtilosban, hogy ki vitt el a milliárdokat, és hát úgy néz ki, hogy megvan a nyertes, gyerekek. Bizonyám, az a hír járja egy hete, hogy ott van a nyertes, ott lakott.
2: Ott lakott, de ott már lakott. Nincs ott.
3: De mert nagyon részeg volt, és egyszer ezt így elújságolta a kocsmában.
1: Egy fiatal férfi nyerte a falusi lakosok szerint, aki 6 évvel ezelőtt még itt dolgozott. A beceneve arra utal, hogy több időt töltött az akkor még egész nap nyitva tartó kocsmában. És bizony, utána elköltözött. Senki nem tudja hova, de hogy a kedvenc italáról kapta a nevét.
2: Na, akkor gyerünk.
3: Ez Baki vagy Szifon.
1: Baki vagy Szifon, igen, igen.
2: Nem rossz.
1: Fröcsi.
2: Fröcsike.
3: Beher.
1: Legyen
3: Beher.
1: Beher, mint Beherovka.
2: Hát a Beherovka az nem, hogy szerintem ilyen kevert, ilyenbe kéne gondolkozni, alapitalokba.
3: Vagy legyen Fütyi, és akkor Fütyülős.
1: Igen. Fütyülős. Már nyilatkoznak a falusiak, hogy ismerték a betyárt. Ismerték a betyárt. És állítólagosan az van, hogy felhívta pár környékbeli barátját a nyeremény hírével, és hogy számíthatnak egy kis pénzre. Mondta egyébként a helybéli Sándor.
2: De Sándor maga benne van ebben a körben?
1: Sándor nincs ebben a körben.
2: Hát ő nem kap pénzt, ő csak hallotta, hogy a haverok viszont kapnak.
1: És megkérték Sándort, hogy jellemezze ezt a lottó nyertest. Hírhet, vagány volt, jó beszélő. Viccmesélő, de keze dolga időben nem járt olyan gyorsan, mint a szája, mondta Sándor. Volt több asszonya is a környékről, van gyerek is. Na, a hölgyek most nagyon keresik, hogy hírt kapjanak a nyereményről. Ő a nyertes, gyerekek. Zseniális a történet. József ismerte az állítólagos nyertest, nem voltak rosszban, de üzen neki, hogy jó lenne, ha barátja felhívná, és adna neki valamennyit a nyereményből.
3: Hirtelen nagyon sok barátja lesz.
1: Óriási ez a történet. A Hajnalka is nyilatkozott, szintén ott lakik, aki elmondta, hogy jóvágású, nagy dumájú, udvarias férfi volt, nem csoda, hogy bomlottak utána.
3: Hajnalka is megvallja most.
1: Milyen a sztori, úristen? Hajnalka is ismerte a lottó nyertest, és elmondja, hogy amikor nem volt munkája, lakbérese költött, pincékben húzta meg magát, ha tényleg ő nyert, megérdemelte. Végre egy kis ember mellé állt a szerencse, mondta Hajnalka, majd elviharzott.
3: De azért dögölj meg!
2: Ha nem, csak akkor, ha nekem nem adsz, akkor dögölj meg. Hallgatók megírták a nevet, a Hubertus után Hubi.
1: Hubi nagyon jó. De van itt egy másik ember, aki azt mondja, hogy az állítólagos nyertesnek, egy Csefu Bece nevű férfi volt a legjobb cimborája. A szomszéd településről, Zákányfaluból. Érted?
2: Csefú.
1: Csefú.
3: Csefú. Látod Csefút, ahogy áttolja minden nap a biciklit?
1: Csefú áttolta a bringát, ott van Csefú.
3: Ott van, és a biciklivel van.
1: Nem hiszem, Csefú ismerte az állítólagos milliárdos lottó nyertest, hozza a zaol.hu. Ő Csefú, mutatom nektek Csefú. Az egész egy mi kis falunk epizód. Ő Csefú.
2: Csefú egy rózsaszín női biciklivel közlekedik. Hát ez csak így mondom.
1: Ami valószínűleg lopott. Ami valószínűleg lopott.
3: Az övé valamikor ezt elveszett.
1: Most kastázta valahonnan Csefú ezt a bringát. A fotó kedvére azt mondta, ez jó lesz. Elhozta a bringát. Csefú, na várjál, Csefúval is van baj. Az állítólagos nyertesnek Csefú, a képen látható Csefú, a becenevű férfi volt a legjobb cimborája, a szomszéd település a Zákányfaluból. Ő mesélte, hogy telefonon felhívta a barátja a jó hírrel, de azóta eltűnt.
2: De ki a barát?
1: Ne, nem, Csefú is! Csefú is! A barátja fölhívta, ezt még elmesélte, azóta Csefút se találják a faluba. Csefú fölszívódott.
2: Hát ha csak nem az van, hogy a somogyi lottó maffia elkapta Csefút. Mert Csefú tudja, hogy ki a nyertes, és Csefút most fogva tartják.
1: Csefútusz!
3: Átmentek egy harmadik településre, és valahol helyőbe se nyújt, nagyon-nagyon leitták magukat.
1: Borzasztó leitták magukat, de át is lehet, amit a Csefútusz.
2: Csefútusz, és azt mondják, hogy Csefú hívt föl a haverodat, ha a 4 milliárd kettőt ad, érted? Akkor szabad vagy, ha nem, akkor...
1: akkor és Csefú ül valahol, már bal füle már levágva, és nagyon kiabált, gyere értem, Sanyi, adjál a pénzből, mert ezek mindenemet levágják.
3: És lesz egy ilyen eltorzított hangú telefonhívás, hogy...
2: Csefú vagyok. Rákanyag, hogy Csefú jövök, ide lesz,
1: hozzá egy milliárdot,
2: és hozzá egy kökötöt.
1: Levágjuk Csefú bal kezét. Figyelj, nagyon jó. Nem látták Csefút két napja, nyilatkoztak helybéliek. Üres az omlódozó vályog piskója. Mondta az egyik szomszédja, Attila. Tehát már Csefút is keresik, nagyon jó. Sülve fóva együtt, fűve együtt voltak a lottonyertessel. Ha igaz a hír, talán haza se jön. Mert ez csak én akkor hiszem el, ha ide áll az ember, aztán majd tőle hallom, vagy inkább látom, míg nem egy Porséval jön. Nincs rajta aranyóra, és nem hozza le ide a helyi focipályára a Fradit. Addig ez csak... Addig ez csak egy hülye vicc, nyilatkozta Csefú barátja.
3: Azt látjátok, hogy ezek összeírnak egy listát.
1: Zseni.
3: Hogy mit kérünk majd Sándortól.
2: Igen,
3: mit
2: és a milyen szép álmok vannak, hogy a Fradi focizon a helyi focipályán.
3: Fradit, őrtilosta.
2: 4 milliárd forintod van, akkor az legyen az első, hogy a Fradit lehozod.
1: Hozz egy Porsét, Csefú. Legyen a Tényelóra, hozz ide a Fradit.
3: Legyenek falunapok.
1: Addig nem nyertél semmit. Az őrtilosiak bíznak abban, hogy a legendának van valóság alapja, és egyszer csak megjelenik a helybéliük, és egy jó kis ételt, tőkét hoz a faluban. Jó kis élete, tőkét hoz a faluban. Őrtilos polgármestere, Kelei Zita nem kívánt reagálni.
2: Hát Zita is benne van. Zita? A polgármester asszony.
1: Az hányszor vehetné meg őrtilost a 4 milliárdból? Tehát úgy, ahogy van az egész falut, kivásárolhatná vagyonából. Szerintem ott ingatlanonként nagyjából 600 ezer és 1,5 millió forint között vannak az ingatlanok. Az egész falut megvetné szöröstül, bőröstül.
2: Hát szerintem egy MRD, de az erdőkkel együtt.
1: Akkor minden megvan.
2: Akkor minden megvan.
1: Akkor minden megvan.
3: És milyen szép lenne, hogyha ebben tényleg lenne egy ilyen happy end, hogy visszatérne, és megvenné az egész falut, felújítaná. Felvirágoztatná, minden gazda kapna egy traktort, és így tudod, és lenne egy ilyen
2: egy kis
3: őrtilosi,
2: őrtilos a magyar Svájc.
3: Erről írnának könyveket, novellákat.
1: Csak ilyen az... elvonulási központok lennének, wellness szállodák, és egy brutálisat csinálna az. Belőle, tudod.
3: És jó érzékkel megfogná, ezt a piacot nem piálná el, nem hozná oda a Fradit, viszont felvirágoztatná a települést.
2: Azt nem tudjuk, hogy nem adták még ki a közleményt, hogy fölvették-e? Mert ha fölvették a nyereményt, már nem tudom, hogy ilyen gyorsan föl lehet-e, ez csak egy kis gondolkodás.
1: Ez jó kérdés, azt hiszem fölveheted.
2: Mert ugye szombaton húzták, tehát tegnap hétfőn reggel besétált a nyertes, fölvette a 4 MRD-t, akkor Csefúval ők már...
3: Lehet, hogy már Ibizán valahol csapatják.
2: Már Ibizán verették, vagy Monakóba, hogy írta.
3: Hova megy Csefú és Sándor? Hívjuk Sándornak. Nem, mi lenne nem. Az első út, ahova ők elmennének? Vagy
1: ők kettem? Hát ez egy jó kérdés. A következő kocsmáig jutnának el, ott csatra vágnák magukat.
3: Az éjszaka leple alatt bekopog Sanyi Csefúhoz, azt mondja, gyere Csefú, megyünk, hova?
1: Hova? Igen, mi a terv? És mennyi idő alatt vernének Csefúval a seggére a 4 milliárdnak?
3: 4 milliárd. Tehát
1: körülbelül mennyi idő alatt füstölnék el Csefú meg ő? Csefú, érted? Csefú.
2: De Csefúval kimennének Monakóba kaszinózni, tegyük rá a pirosra.
1: Nem jutnának el Monakóig.
2: Az,
1: hogy nem jutnának el Monakóig. A kis falvakba jutnának el, mindenhol csatra vágnák magukat, és vége lenne. Nincs eladó el ingatlan őrtilosban, megnéztük. Nincs egy telefonfülke őrtilosban?
2: Nézd már, hogy nincs egy hívható telefonfülke, hogy hát ha kiszedünk valamit az őrtilosaikból.
1: Ahogy annak
3: polgármesteri hivatal, de ott mondjuk elzárkózik, ugye a polgármester.
1: Hát ott még nézd meg a polgármesteri hivatal, csörögjünk oda. Hát hátra élőbe fölveszik. Őrtilosi polgármesteri hivatal.
2: Ha van őrtilosi hallgatónk, hívjon nyugodtan.
1: Igen. ott vagyunk az őrtilosi polgármesteri hivatalba. Nem hiszik, hogy reggel fél 8-kor szól a telefon.
4: Igen, tessék, Költös Község Önkormányzat.
1: Ó, kezdi csókolom, Sebestség Balázs vagyok a Rádió 1-ből. Kezdi csókolom, jó reggelt kívánok.
3: Jó reggelt.
1: Élőadásban tetszik lenni, kezdi csókolom. A Zitát keresjük, benn van esetleg a polgármester asszony?
4: Nincsen, mert még nincs munkaidő.
1: Csefu nincs-e ott a környéken valahol? Nem bringázik el, nincs-e ott, tetszete látni? Tetszik ismerni Csefut?
4: Hát látásból ismerem, mert ő sem őrtilosi lakos.
1: Nem őrtilosi, ja, ő a másik faluból jön át Csefu.
4: Igen, mert a rokonai itt laknak, igen.
1: Ha. Na, de tetszett hallani a pletykát, hogy mi most őrtilossal kapcsolat?
4: Igen.
1: Van
4: a plecska van, de hát most igaz vagy sem, azt még mi se tudjuk.
1: De nem bukkant föl azóta a nyertes, nem volt a környéken.
4: Nem.
3: De ön ismeri a nyertest? Aki lehet a nyertes?
1: Csak látásból vagy névből.
4: Ismerem, de már nagyon régóta nem él. Itt meg nem is lakott Örtilosban, úgyhogy ez egy kicsit téves információ, mert nem őrtilosi lakos volt, hanem a szomszéd települési.
1: Csefu nem túsz, mert arra gondoltunk, hogy Csefu is felszívódott, hogy elrabolták, vagy lelépett a lottó nyertese, de akkor Csefu megvan.
4: Meg, persze.
2: Megvan, nagyon jó. És vannak-e árulkodó jelek? Tehát a polgármester asszony például tegnap már egy nagyobb településfejlesztési tervet rajzolt föl a palaktáblára. Vannak
1: van ilyen jelek? Igen, máshogy viselkedett, igen.
4: Nem,
1: nincsen ilyen? Nem jött be tegnap nagy tervekkel, hogy itt aztán most itt aztán aranykora lesz őrtilosnak? Nincs ilyen?
4: Nem, nincsen ilyen, nincs.
2: Mennyibe kerül?
4: Ebből nekünk nem lesz jobb, hogy ő megnyerte.
2: A... Nem lehet.
3: Azt nem lehet tudni.
1: Nem lehet, hogy visszavegy, aztán hogy... felfuttatja a falu életét.
2: Igen, most megköszöni azt a szállást, amit 6 évvel ezelőtt kapott az egyik pincébe.
1: Oké, örülünk, hogy beszélt. Kivel beszéltünk? Tetszik volna egy nevet, csak hogy tudjuk.
4: Nem.
1: Miért?
4: Nem szeretném visszahallani magam a rádióban.
1: Most is benne vagyunk a rádióban.
3: Kizárásos alapot.
1: Igen, ez egy élő adásban vagyunk, ezt jeleztem az elején. Igen, de semmi baj, örülünk.
4: Semmi gond.
1: De semmit nem tetszett mondani, semmi rossz. Hát mi egyébként a polgármester asszonyt kerestük. Na jól van, csongoltatjuk a falut, akkor őrtilosban mindenkit.
4: Köszönjük szépen, viszont hallásra. Minden jót.
1: Így nagyon rövidre Csefu hangutánzó vers. Jó?
5: Aló, jó reggelt, szívánok mindenkinek. A pénz az be van fektetve. Befektettük, bevettük Saikám az ABC-be, 2 pontos is sört meg is rendeltünk azon nyomban.
1: Ő jó, adom. Megvan Csefu, gyerekek, megvan Csefu. Jó, és akkor te tudod ki a nyertes, Csefu?
5: Persze, Saikám nyerte, azóta bújtatjuk. A hatása alatt van ennek a dolognak.
2: Csefu, te hova tűntél? Mert a faluban azt mondták, hogy te se vagy.
1: Igen,
2: meg.
1: Hogy nem vagy ott. Hol vagy, Csefu?
5: Én néztem egy svincsefkót, azt azzal olajra léptem.
1: Vigyázz magadra! Szevasz, örülünk, hogy beszéltünk!
5: Vigyázzatok, ti is küldöm a 13 000-et!
1: Köszi, csáó, köszi. Na várjál, jön az Anna Szalad. Várjál, valami hír van. Mi van, Anna?
2: Megvan, Csefu!
3: Mondjad!
1: Mi van?
2: Az igazi Csefu?
1: Ne, szivat!
3: Ne!
1: Szivat!
3: Esküszöm, ne!
1: Hagyjál
3: már! Megvan! Kertész! Megvan! Szia, Csefu!
1: Teljesen szület! Csefu! Szia, Csefu!
6: Sziasztok!
1: Csefu! Te vagy az igazi Csefu?
6: Én vagyok az igazi Csefu.
1: Csefu! Állsz egy kabátba, egy milyen színű a kabát a fotón, amin egy bringán állsz, és lehozta az újság?
6: Kék.
1: Így van, és hát téged most már egy ország ismer, Csefu, mert állítólag ismered a lottómilliárdost.
6: Hát persze, hogy ismerem.
1: Na, mesélj nekünk erről egy kicsit.
3: Hova tűntél az elmúlt 2 napban?
1: És el vagy tűnve állítólag, Csefu, meg vagy?
6: Ki?
1: Te, Csefu, azt hallottuk, hogy eltűntél.
6: Én tűntem már, hova tűntem már, ne idegesítsetek.
1: Akkor meg vagy. Jó, megvagy, jó, Csefu, megvagy, jó. Fia, ki a lottómilliárdos, tudjuk? Vagy honnan ismered?
6: Hát régi barátom.
1: De te láttad, hogy ő tényleg megnyerte? Láttad a számokat?
6: Nem, láttam milliárd, hogyan? Nem is találkoztam vele.
1: Ja, nem is találkoztál
3: vele. De beszéltetek telefonon?
6: Nem beszéltünk telefonon sem.
3: Hát akkor...
1: Hát akkor nem tudtuk, hogy ő nyerte. És ő most nincs a faluban? Tehát, hogy ő most már nem él ott, ő elköltözött?
6: Én nem tudom, már van most.
3: De próbáltad őt hívni?
6: Nem, én a számát sem tudom különben.
1: Jaj, nem tudod a számát sem.
3: Hát nehéz lesz.
1: Hát akkor várj, akkor azért nem vagy annyira közeli barát, de ő lehet, hogy jelentkezni fog nálad, hogy adjon egy kis pénzt?
6: Nem, már szó sincs erre, nem is rá, hogyan.
1: És mi az, hogy az italáról kapta a becenevet? Az milyen ital vagy? Mi volt a becenneve?
6: Unikum, nem tudom mi a cvak.
1: Ja, cvak! Bocsánat, csak ne arra, úgy csak, jó, ne bántsál, de hát csak kérdezem. Jó, hát bocsánat, tudom, mi a cvak, így már megvan. Azért, mert sokat ivott ebből, vagy mert nagyon szerette?
6: Hát én szerette, hát mindegyikünk szereti, mi is megisszuk.
1: Hát azért az ember nem veti meg.
2: És akkor te hogy lettél csefú?
6: Majd ez hosszú történet, mert beszélgetően kell, mert itt a kocsi meg kell rakni, na.
1: Jó, vagy csefú, vigyázz magadra,
6: Jó, vigyázz, ciao.
3: Mi történt?
1: Megtaláltuk az igazi csefút. Érted? Ő volt az igazi csefú.
3: Ő az volt.
1: Ő a csefú volt. Ő van a fotón, ő tudta, hogy egy kék kabátban van a fotón, és tudta, hogy egy jelvény van a mellkasán. Azt tudta, elmondta, még azt is elmondta, hogy milyen jelvény.
3: De csefú nem lett gazdagabb.
2: Még nem tudhatjuk, lehet, hogy csak terem.
1: Szerintem egy lépésre vagyunk a lottómilliárdos megtalálásától.
3: Nincsen egyetlen ember se ebben a településen, ahol tudná ennek az embernek a telefonszámát.
1: Az előző csefú jobb volt, mint az eredeti.
2: Igen.
3: Valaki tűnje már el.
1: Mindenki hazudik, én vagyok az igazi csefú. Gyerekek, ez nagyon szürreális, de hogy indul el azért egy kicsi faluban egy ilyen történet, nem? Az egészen ijedetlen. És itt most mindenki ebben a lázban él, hogy ott egykori falu lakos nyerte meg a 4 milliárdot. Valószínűleg semmi nem igaz belőle.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
2: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Annyi út áll előttünk. Van, amár régóta kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry Auto. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre és 20-60% kedvezményt számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
10: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
11: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
12: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak.
13: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: Épít vagy felújít? Malino ablak. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit. Kül és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a Tiszafüredi Tesco üzletsoron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino ablak. Telefon 0620 941 29 58.
13: Önt is várjuk Tiszafüreden, a Mi kis hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csákják, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A Mi kis hajósboltunk, hogy görbüljön a bot.
15: Önt is várja a tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
16: Kényelem bútorbolt, Tiszafüred, főút 47, első, második emelet, a térség legnagyobb bútorboltjában, folyamatosan megújuló

0: Homonnai Gábor 0670-230-42-29, vagy megtalál minket a Facebookon is, homokszórás, kötőjel, hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek. Hirdessen ön is rádiónkba! Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93, vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató.
1: Reklámot hallottak.
2: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Elindult az Artúr Fesztivál és a hagyományos turi vásár mezőtúron. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Elindult az Artúr Fesztivál és a hagyományos turivásár mezőtúron. A négy napos rendezvénysorozat a város egyik legjelentősebb eseménye, amely a népi hagyományokat, a kézműves örökséget és a modern könnyű zenét egyaránt középpontba állítja. Ma a Petőfi téri fesztivál színpadon egymást követik a koncertek, a Szabadság mozi és színház teremben a Fedák Sári Színház mutatja be a Marica grófnő című operettet. Részletek a szoljon.hu cikkében. Aggasztó vöröses elszíneződések és szivárványos hártyák jelentek meg a folyómederben a Cibakházi szigetnél. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság laboratóriumi vizsgálatai alapján azonban a Tisza vízminőségi állapota teljesen stabil, a riasztó jelenségeket pedig csupán természetes folyamatok okozzák. A szakemberek tájékoztatása szerint a parton heverő kagylóhéjak többsége nem friss pusztulásból származik, hanem korábbi években elhullott egyedek maradványa, amelyek hosszú évekig rejtőzhetnek az iszapban. A part mentén megfigyelhető vöröses, narancssárga elszíneződés szintén természetes eredetű. A kötivizik szerint a talajvíz jelentős mennyiségű oldott vas és mangán vegyületet tartalmaz. Amikor ez a víz a meder felszínére szivárog és levegővel érintkezik, ezek az anyagok oxidálódnak, majd vöröses-barna lerakódást képeznek. Részletek a szoljon.hu cikkében. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei Tiszaburán a folyamatos ivóvíz ellátás biztosítása érdekében a vízi közműszolgáltató a három lajtos kocsi mellett csütörtökön 6 órától a vízhálózat betáplálásához szükséges 25 köbméteres vízszállítót bocsátott rendelkezésre. Az új kút kialakítása folyamatos, az éjszakai órákban is folytatódtak a kivitelezési munkálatok. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja. Emiatt itt Jász-Nagykunszolnok vármegyében is erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. Végül a várható időjárásról. Érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északias szél többfelé megerősödik. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
5: Találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy miért maradtál az exeddel, amikor már nem szeretted. Milyen jó felütés ez, ugye? Hogy ez, aki benne ragadt egy valamilyen kapcsolatban, házasság, kapcsolat, az vajon milyen ideológiát, milyen valóságot épített annak érdekében, hogy ez elviselhető legyen, és mi volt az indok, amiért benne maradt, úgy, hogy akkor ő ezt már, hát tulajdonképpen nem szerette, tudta, érezte, akár elhidegülés van, akár az van, hogy hát nem volt új kapcsolat, vagy pénzügyi megfontolás, vagy mit tudom én, de minden esetben nem lépett ki, és ezt nagyon szépen megideologizálta. Ugye? És akkor itt a cikkben összeszedik azokat a pontokat, ami alapján te el tudod dönteni, hogy te melyik kategóriába esel, vagyis miért nem szakítasz az exekkel, de ezek elég, hát hogy is mondjam, csak felszínes ügyek, tehát mi várunk azért további magyarázatokat, ha átgondoljátok a saját életeteket, hogy miért vagytok, vagy voltatok benne hosszú ideig olyan kapcsolatban, amiről már tudtátok, hogy halott, döglött, nem megy, de valamiért nincs meg a kilépésre szükség.

0: Igen, erő, önerő.
1: Jó, a gyerekek az
0: hitel,
1: átlagokat.
0: Szerelem.
1: Na, az átlagokat hagyjuk, mert itt írjátok, hogy hitel, meg a gyerek.
0: Oké, okay, hitel nem. Gyerek. De azt el tudjuk fogadni.
1: Jó, el tudjuk fogadni, igen, de ez az, ami egyből beugrik. Próbálj mindenki arra koncentrálni, amikor még így viszonylag szabadon élte az életét.
0: Igen.
1: Ezek ilyen fiatalkori dolgok, amikor már tudod, 20 éves vagy, már igazából nem szeretted, de a férfiként ugye a leggyakoribb érvünk az az szokott lenni, hogy gyáva szarok vagyunk megmondani, hogy vége. Nem ez van.
0: De engem érdekel az életközepi bennemaradás is, tehát azért azt ne vessük el, mert jó, ott van a gyerek, meg a hitel, minden, aztán kicsit az jobban megkapargatod, annak a mélyén mindig van még valami más is. Van még valami más is, mert hogy azok az igazán nehéz dolgok, az ilyen 5-10 éves dologból kilépni. A felese tudja, hogy persze, hát amikor fiatal vagy, könnyebben szakítasz.
1: Még. De akkor, de épp ez az érdekes, nem? Hogy amikor 20 éves vagy, és azt mondod, hogy még előttem az élet, még lehetne menni, még biztos, hogy van új nő, vagy van új férfi, tök mindegy, akibe szerelmes tudok lenni, és mégis ülsz benne hosszú-hosszú időn keresztül. Már rég nem szólsz semmiről, már unjátok egymást, ő is téged, te is őt.
0: Nincs kémia, nincs szex, meghalt a dolog, igen.
2: Azon múlik, hogy kit mennyire szerettek a szülei.
1: Hogyha nagyon szerettek, akkor nem hagyod ott?
2: Szerintem azon, hogyha valakivel, tehát a gyerekkorában elhitették vele, hogy minden jár neki, és nagyon szeretik őt, és nincsen baj a hibáival, és rendben van nemet mondani, azok az emberek ritkábban maradnak benne egy toxikus kapcsolatban, mint azok, akik hozzászoktak a terrorhoz, meg ahhoz, hogy a boldogság az egy fiktív dolog.
0: Na de várjál. Igen, a toxikus kapcsolat az
2: akkor nem... a melegek! Szaktanári!
0: Igen, tehát várjál, a toxikus kapcsolat az egy szélsőség, most itt szerintem a cikk inkább arról szól, hogy már nem működik, nincs kémia, nem szereted, langyos is, el vagytok, de hogy úgy nem rossz, nem büntet, nem bánt, nem vagy rosszba vele, egyszerűen csak érzed, hogy már lépned kellene, de valamilyen ideológiát, indokot támasztasz, és nem teszed meg, de nem mérgező a kapcsolat.
2: Túl jó a szex, mondjuk, és akkor nem akarod ott hagyni, mert a szex az jó, de minden más meg elviselsz neki.
0: Ha de ha jó a szex, hogy lehet minden más rossz?
2: Hát mert mit tudom én, például egy csomószor van az, hogy ilyen nagyon fura lányokkal járnak ilyen nagyon jó fiúk, és akkor gondolkodsz rá, hogy mi lehet az, ami ott tartja mellette, és aztán rájössz, hogy valószínűleg a szex az, ami
0: hát de várjál, szabad. A szexszel valakivel együtt maradni, ez egy nagyon nyomós ér.
2: Az egy nyomós ér.
1: Nem értem, hogy mi a baj.
0: Miért kéne szakítani?
2: Álljunk le!
0: Ez most nincs meg ez a téma. Jó a szex.
1: Ott maradok életem végéig.
0: A rossz kapcsolatot úgy képzeld, hogy már keveset szexelünk, elhidegültünk, langyos, laptopozunk egymás mellett, böngészi a gépét, nem nézünk
2: ez
0: közösen. Ez
2: nekem mindig a jó kapcsolat.
0: Csöndben van, ez üdös a lábam.
1: Várjál, akkor tisztázunk, nálad mi a rossz
2: kapcsolat? Nekem ez egy nagyon jó kapcsolatnak tűnik.
0: Igen, csöndben van, nem akar szexelni, nyomkodja a telefonját, és nem üdös a lábam.
2: Nem üdösszetek már! Telefonszámokat kérek!
0: Mutasd egy ilyen férfit, életem végén.
2: Egy olyan férfit fog Péter után, hogy egyszer megmurdál, hogy olyat, aki csukott szájeszi a magyarót.
0: Az jó.
2: Minden más lehet, mint a Péterre, csak azt kérem, hogy csukott száj egyen vagyok. Igen?
0: Na csak például mondok példákat. Tehát itt azt írja a cikk, hogy nagyon sokan hivatkoztak arra, hogy kapcsolatfüggő vagyok, képtelen vagyok egyedül lenni. Tehát ugye nem jött még senki, aki ebből kirántaná, jobban valaki van mellettem, nem vagyok egyedül, érzem, hogy azért valahol várnak, félek is az egyedül léttől, kapcsolatfüggő, hogy benne maradok, ha jön valaki, megyek, de amíg nem jön senki, elülök ebben a langyos vízben.
2: Van egy ilyen szlogen, van még cégnek, hogy mert itt érzem, hogy otthon vagyok.
0: Igen. Pánikolok, ha nincs senki, mert ez volt az egyik érv.
1: Micsoda, pánikolok?
0: Pánikolok, tehát kapcsolatfüggő, hogy pánika éppen nincs. A másik azt írta, hogy hasonlóképpen, a hátam közepére se kívántam az akkori pasimat, de úgy voltam vele, hogy amíg nincs jobb, ő is megteszi, nem vagyok büszke, de így volt, amíg nincs betárazva egy új kapcsolat, nem lépek ki az előzőből. Ez ilyen durva, ugye? Tehát vannak a kapcsolatok.
2: A biztonsági játék.
0: Ez a biztonsági játék.
2: Ők a remeterák típusú emberek, akiknek mindig kell, hogy legyenek kis kecójuk, ahova vissza lehet húzódni.
1: Remeterák.
2: Igen, aha, ezek ilyen kis...
1: Ez nem homár, ugye?
2: Ez nem homár.
1: Nem ez homár.
2: Nem azok a nagyon szép állatok, azok a nagy ollókkal, hanem azok a kis félősek.
0: A következő csajszik, a következő körben nagyon sokan azt említették, hogy nagyon kellemes élmény volt, elhalmozott ajándékokkal, utazásokra vitt, fizette a kiadásaimat. Azt mondta neki, ez természetes, ha az ő aktuális párja semmiben nem szenved hiányt. Volt havi apanázsom, fodrász kozmetikus körmös, és előre kifizette az albérletemet. Ott az anyagi megfontolást írják, hogy tudták, hogy vége, de a pasi finanszírozó dolgokat, és ebben úgy jól el voltak. De várták, hogy jöjjön valaki.
1: Ez kényelmi párkapcsolat.
0: Ez egy kényelmi párkapcsolat volt, igen. Aztán azt mondja, hogy sosem volt ilyenben részem, és azt kell mondjam, hogy jó, a valóban jót nagyon könnyű megszokni. 8 hónap után nem bírtam tovább, megmondtam neki, hogy nem érzek semmit, és nem fel ez így vele szemben. Ez
1: az eltartott, ugye?
0: Ez az eltartott, igen. Ez a ki azt írja, a pénzügyi a megfontolás. Aztán van, aki a szexet írja, tehát, hogy jó szex, de hogy minden más az rossz, azt nem tudom elképzelni.
1: Hogy azt minden más képzelni, rossz. Hogy
0: minden más rossz lesz, és ezért szar lesz a szex is, de ha jó a szex...
2: Nem, ez tökre létezik, ez egy valid szituáció.
0: Hogy jó szexel minden más rossz.
2: Nem, hogy az, hogy ezt az egy képességét ezt csúcsra járatta, ezt az egyet, erről szól a személyisége is, tudod, ez a fajta embertípus. Egy ilyen Cameron Diaz, tudod, hogy ebben nagyon-nagyon erős, és a többivel ezért nem kell soha foglalkoznia, mert ez már elég volt neki ahhoz, hogy eladja magát, érted?
1: Na de ha 24 órából csak 8-at vagytok együtt.
2: Abból 7 órát.
0: Hét órát
1: nem tudsz végig szexelni.
2: Hát ugye ezért szakítottak veled.
1: Vagy 7-7-50-et, hogy az a maradék, ti érted?
2: Igen,
1: tehát, hogy a szex az egy tök fontos dolog, és nagyon jó a szex, de ha mellette egyébként 90%-ban csesztetnek, minden más rossz, akkor az nem tudja.
2: De te is tudod, hogy a szex, az annak a nettó értéke az a szám, amit te mondasz, hogy mennyi időt tart, igen. De van a bruttó értéke, az azt megelőző időszak, amikor van a kerülgetés, meg van az azt követő időszak, amikor pedig a elég érettségérzése van. Ugye a bruttót nézel a szex, akkor lehet, hogy másfél perc volt a szex, de ezt még egy-egy óra előtte,
1: én
2: meg utána meg...
1: Én kettőig is bírom, jó? Nem kérte
2: hát
1: más felezni.
2: Nem ezt előttem. Béka írt a Viber csoportban múltkor, és nem ezt írta, de mindegy, nekem oké.
0: 5 évig voltam együtt egy lányjal, soha nem voltam szerelmes, folyton más csajokat kerestem, mikor ő szakított velem, majdnem belehaltam. Ez hiúság. Én nem szerettem volna megbántani, de 5 évet vettem az életükből. Egyébként itt jön az, amit te mondasz, hogy sokan egyszerűen félnek. Tehát gyávák megmondani, hogy legyen vége. Ez szerintem inkább fiatalabb korosztály, nem vagyok még érett személyiség, nem merem fölvállalni, félek, hogy megbántalak. Inkább te tegyél ki engem, mint én kiteszek téged. Itt van valamilyen gyermeki infantilizmus a személyiségben, ahol megvárom.
1: Meg ha beszakítasz, akkor beismered, hogy elcseszted. Te is.
0: Igen, az a te felelősséged. Nem vállalok felelősséget. Mondd ki te, akkor ez a te felelősséged lesz. Nekem könnyebb, de a felelősség az ráthárul. Viselte az ódiumát annak, hogy kimondtad. Ez meglehetősen gyermeki működés azért így ebben a formában.
2: Igen, meg szerintem csomó ember a kudarcodnak akarja felvállalni, amit másokkal szemben érez, amikor szakít. Tehát, hogy azt nem akarja, hogy Isten, hol van Józsi? Hát szakítottunk. És ezt nem akarja, ezt az ó-t, mert hogy attól van a kiborulva nagyon sokan, hogy mit gondolnak róluk mások. Nagyon jó az az MLM rendszeres gondolkodás, figyelj. 10+ évig voltam itt az exemmel, minél tovább voltam vele, annál inkább azt éreztem, ha most elhagyom, akkor minden eddigi befektetett effort odavész. Tehát akkor tulajdonképpen saját magad ezt spiráloztad be, hogy minél többet vagy vele, annál több a vesztenivalód, annál nagyobb a kár. Nem?
0: Igen.
1: Igen.
2: Hát ez nagyon nehéz. Ha így gondolkozol, akkor soha nem fog semmi változtatni.
0: Ő azt írja, hogy szétmentek aztán, külföldön lediplomázott, és elkezdett az érzelmileg elérhető férfiakhoz vonzódni, önismereti munka után, és jelenleg is egy ilyen férfivel ismerkedem. Lépjetek, puszi Vivi.
2: Nagyon sokfajta motiváció van amúgy, ami az ilyen rideg fickók mellett tartja a nőket. Először azt hittem én is mindig, hogy ez ilyen önszeretet kérdése, vagy rossz az értékítélete, de vannak olyan emberek, akik ahhoz vannak szokva, hogy folyamatosan stimulálva van az idegrendszerük, tehát hogy ebben nőttek fel mondjuk, hogy mindig van körülöttük valami cirkusz, vagy egyáltalán megszokják, ez teszik alapértelmezetnek, és hogy azért keresik az olyan férfiakat, akiktől folyamatosan van valami negatív, tehát ez a húza vona, mert azt érzi, hogy ez kell neki ahhoz, hogy működni tudjon. Mert
1: ilyenkor nem is hiszi el a jót. Tehát szerintem... ha véletlenül ráakad a jóra, akkor azt mondja, hogy úristen, ez nekem tök idegen.
2: Hát torz az értékelése, torz az érzékelése, és azt érzi, hogy ez a jó. Érted?
0: Aha. Igen, az ilyen típus sokszor a jót unalmasnak tartja. Mert igen, ahhoz vagy hozzászokva. Ja. Tehát az idegrendszered ahhoz van hozzászokva, hogy állna legyen valami készenlét vagy feszkó, és találsz egy normálisan működő, téged szerető a tenyeri hordozó ember, és eldobod azt, hogy nem kell unalmas. De közben nem unalmas, csak megszoktál valamit, ami 100-szor durvább. Évekig éltem rossz házasságban, mert gyerekként hallottam, mikor apám azt mondta anyámnak, a mi családunkban nem divat a vállás. Kb. Féltem apám véleményétől, de azóta már divatot teremtettem. Az én hegedűm jó, de a terem akusztikájával vannak problémák, írja valaki. Aha. Bennem adorodok a házasságom, mert nem tudom eldönteni, valóban rossz-e. Én érdekes, ez látod, és egy indok. Egyik nap a pokolba kívánom a férjem, másnap úgy érzem, minden rendben. Váljak el annak reményében, hogy lesz olyan, amikor minden nap szép lesz? Vagy 20 év után ilyen úgysem lehet, ezen gondolkodom folyton.
2: Szerintem lehet bármiből bármit csinálni, de hogyha rávársz, hogy ő egyik napra másokra megváltozzon, az nem fog megtörténni. Magának a pszichoterápiának szerintem az a lényege például, hogyha a struktúrában egy ember elkezd változtatni, tehát mondjuk te elkezdesz terápiára járni, akkor a körötte lévő összes ember kénytelen változtatni, mert ahogy te elkezdesz mozogni, meg változni, ezért nem tud megmaradni a régi struktúra. Szóval én azt szoktam ilyenkor javasolni az embereknek, hogy menjenek el és foglalkozzanak magukkal nagyon célzottan, kezdjék megoldani, hogy mi az, ami ebbe a helyzetbe hozta, mi az, ami itt tartja őt, stb. Stb. És utána másfajták lesznek a beszélgetéseitek. Te másról akarsz beszélni, más, hogy akarod intézni a saját dolgát, és kénytelenek lesznek a körülötted lévő emberek veled változni.
1: Na és ha nem tud veled menni, akkor
0: föltámad benned az inger, hogy te változtassál, mert tök más perspektívával kezdesz el beszélgetni, látni. És az új perspektíva meghozza az új megoldást.
2: Így van.
0: Én attól féltem, hogy egyedül maradok a gyerekeimmel, 3 kicsi volt, nem tudom menedzselni a dolgokat, óvisuli háztartás pénz, aztán amikor lelépett, 2 hétre kiderült, hogy minden sokkal gördülékenyebben megy, és veszekedése volt. Jók vagytok, nagyon Londonból írta nekünk Zsé.
1: Ezért kell párkapcsolat helyett párkapcsolat. Nekem 4 van.
0: Igen. 13 év, 2 gyerek, közös hitel, már rég nem vagyok szerelmes, a szex is inkább kényszer, de egyszerűen nem tudok kilépni. Sportolok, nem nézek ki rosszul. Fel is figyelnek rám a férfiak, de borzasztóan félek, hogy milyen lenne a 2 gyerekkel egyedül, meg hogy kinek kellene egy gyerekes elvált nő, úgyhogy egyelőre marad a hibernált házasság, ami elég bátorságot nem gyűjtök, puszi név nélkül. Nem
2: olvasom. Sok embernek kell egy gyerekes nő. Szerintem, mert hogy egy gyerekes nő, vagy egy gyerekekkel rendelkező nő, a 2 különböző dolog. Én mind a 2 vagyok.
1: Szerintem, ha ráadhatsz valakire, akit szeretsz, ott az nem lehet kizárók, hogy van gyereke.
2: Nem, egyáltalán nem szerintem. Az egy másik kérdés, hogy milyen a kapcsolat
0: nem
2: a
0: gyerekkel. Nem szeretsz bele?
2: Hogy érted?
1: A gyerek
0: hát, mondja fel, hogy ráakadsz valakire, akinek van gyereke, szerintem... nem lehet kizárók is. Én azt mondom, ezért sok férfi bele se szeret. Tehát meghallja, hogy nő, gyerek, és...
1: De akkor meg...
0: Hát abban a pillanatban, hogy vagy, elváltam, van 2 gyerekem, mekkorák, 8 és 9. Fizetek! Nem nincs benne a következő randi, mert
1: meg nem kár, hogyha ő elmegy.
0: Hát lehet, hogy nem kell, hogy sok pasi az esélyét nem adja.
2: Jó, de ez nem is az, ez szerintem a felelősségvállalás, ez egy másik dolog, amiről te beszélsz. Ezt értem, hogyha valaki szórakozni szeretne, meg világutazni, az nem köti le magát egy vagy 2 gyerekkel, de azért nem csak egyfajta férfi a világon, mert van olyan férfi, akinek meg az az élete álma, hogy egy családnak legyek a tagja, és ott lehessen. Tehát, hogy én ezt nem jelenteném ki kategorikusan, hogy az nincs erre lehetőség. Az biztos, hogyha van egy olyan kapcsolat a gyerekkel, ahol minden szituációban azt fogod priorizálni, hogy ti legyetek egy egység, és hogy nem engedsz be valaki más, hogy az egységnek a része legyen, az nehéz. De ez megint egy másik problémakör. De szerintem azért ne bélyegezd meg magad, hogy hát nekem gyerekem volna, fog kelni senkinek.
1: Nagyon sokan írják, hogy nincs szívem elhagyni, mert magamon kívül neki nincs senkije. Boldogtalan vagyok vele.
0: Igen.
1: A másiknak senkije nincs. Ha én elhagyom, akkor abba belehal. Nyilván nem, de ezt gondoljuk róla. Hogy amikor saját magad elé helyezel egy másikat.
2: Ez nem magad.
0: Gyávasság, felmentés.
2: Gyávasság, igen.
0: Gyávasság, felmentem magam, ráfogom, elbújok.
1: Nem én mondtam.
0: Gyáva vagyok, szembenézni, ezért inkább én vagyok az áldozat, és megmentem őt, és azért nem hagyom el. Ez egy szerep, amit eljátszol, de ebben nincs önismeret.
2: Nagyon szép, amit mondtál Balázs, hogy ez egy szerep, mert akkor, amikor azt mondod, hogy te vagy, akitől a másik függ, különben meghalna, akkor ez tulajdonképpen kinek a tükör, tudod? Tehát, hogy mit állítasz ezzel magadról? Azt állítod, hogy te vagy az, aki életben tartod a másikat.
0: Igen.
2: Tehát, hogy te vagy a herceg, a lovag, mit tudom én, hogy értem, és ez egy tök jó gondolat lett magaddal kapcsolatban, de hogy szerintem ez azért nem teljesen racionális.
0: Igen, abszolút, ez inkább a megmentő. Igen, nekem kell az elvált nő, írja valaki.
2: Nekem olyan ismerős, aki elvált, van gyerek, és azt mondja, hogy most csak olyan nőt keres, akinek szintén van egy gyerek, mert ő nem tud többet játszani vele. Alkalmatlan erre.
0: Igen, 4 gyerekes anyukával jöttem össze, imádom. Zoli küldte nekünk, igen. Apaságomon csorba esne, ha nem lehetnék minden napot mellette, írja egy apa, valószínűleg szintén az elhagyási indok ellen vagy mellett. Tehát, hogy ponttal küldte, tehát értem, hogy mi van benne. Hogy valószínűleg a feleséggel már nem működik, a házassága rossz, de hogy egyszerűen az egója és az apasága nem bírja ki, hogy ne legyen ott a gyerek mellett minden nap.
2: Ez tehát nagyon keveset beszélnek az emberek, hogy amikor elválsz, és azt választod, hogy szeretnél teljes életet élni, szeretnél érzelmileg egy teljesen más életet élni, mint most élsz, és el le kell mondani a gyerekeidnek a hétköznapi jelenlétéről, hogy ez egy milyen iszonyatos vállalás, és mekkora gyász, és mekkora fájdalom. Vagy mindig csak az, hogy jaj, hát elmen, nem fáj neki, de ez nem igaz, mert nyilván ez egy rettenetes dolog, mert azt van egy bűntudatod, azért, mert magadat választod ugye a gyereket helyett, ami valóságban megint nem igaz, mert
1: nem, a gyerekedet te nem fogod elengedni, más lesz persze, hogy nem vagy ott velük minden nap, de nem engeded el.
2: Meg hány olyan gyerek van, aki azt mondja, hogy bárcsak elvállalnak. Bárcsak elvállalnak. Mert hogy abban szerintem, amikor azt gondolod, hogy nincs a felszínen a feszültség, de a gyerekek ezt megtanulják sokkal jobban, sokkal magasabb szinteken érzékelni, tehát attól, hogy nem üvöltöttek egymással, ő belép a szobába, és pontosan tudja, hogy ez nem egy szeretetteljes közeg. És amúgy meg a gyerekednek mi az, ami jó. Tehát a nyugalom a jó neki, meg a szeretet a jó neki, meg a kiszámíthatósága jó neki, és ezeket mind meg lehet adni úgy is, hogyha nem egy háztartásban vagytok.
1: Igen, a két helyen kapja meg ugyanezeket.
2: Igen, meg, hát meg lehet ez egy jó együttműködés, egy jó barátság, egy jó kapcsolat, attól függetlenül, hogy érzemleg nem egymást szolgáljátok ki, hanem mindenkit, aki utána megismerkedtek. És igen. Az egy másik

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 3111 111-et, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Annyi út áll előttünk. Van, amár rég ott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Coop csemege szalámi 1699 forint. Törzsvásárlóknak a Lenor Spring Awakening öblítő 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
10: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlás igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajatek.hu.
11: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
12: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
13: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
14: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Látogass el hozzánk Abátszalókra, a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízi banánnal, vízi bobbal, végszörfel és jetskivel. Bérelj nálunk egy szápot és evesz csendes vizeken.
16: Hajótóráikkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd hűsd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban.
15: Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon.
16: Riviera vízisport, ahol az élmény nem marad szára.
1: Még tart a nyár, és lesz még meleg, de jön az ősz, és a hideg is közeleg. A Füred kábel által felszerelt klímákkal most hűtheti, később pedig fűtheti otthonát. Ingyenes helyszíni felmérés után mi kiválasztjuk az önnek megfelelő klímát, és kedvező áron, rövid határidővel felszereljük. Klímaterén is az ön partnere a Füred kábel. Tiszafüred, Örvényi út 8/4, a Művelődési Ház mögötti utcában. Telefon 30 99 55 944.
17: Felújítana, vagy csak szállítana? Keresse bizalommal a Tiszató gépkölcsönzőt. Utánfutók és ipari gépek bérlése nagy választékban. Tiszafüred, Húszöles út 58. Telefon 0620 235 6580. www.tiszatógépkölcsönző.hu.
18: www.tiszatógépkölcsönző.hu.
8: fedezze fel a természet kincseit a Tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a 1,5 kilométer hosszú Palló úton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 01 78 vagy e-mailben kikötő@ertank.hu. Fűszapihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszfa Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
7: Tudtad, hogy van egy hely a Tiszató partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma, és több mint 1 tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trampolinparkjával, kutyastranddal, közel 400 kutyabarát szálláshelyjel és állatbarát programokkal, ahol a Tiszató válogatott ízei várnak, egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Sulyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugolj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató Slow Living mintafaluja.
18: Reklámot hallottak.
19: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
20: A Tisza vízminőségi állapota teljesen stabil. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Aggasztó vöröses elszíneződések és szivárványos hártyák jelentek meg a folyómederben a Cibakházi szigetnél. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság laboratóriumi vizsgálatai alapján azonban a Tisza vízminőségi állapota teljesen stabil, a riasztó jelenségeket pedig csupán természetes folyamatok okozzák. A szakemberek tájékoztatása szerint a parton heverő kagylóhéjak többsége nem friss pusztulásból származik, hanem korábbi években elhullott egyedek maradványa, amelyek hosszú évekig rejtőzhetnek az iszapban. A part mentén megfigyelhető vöröses, narancssárga elszíneződés szintén természetes eredetű. A kötivizik szerint a talajvíz jelentős mennyiségű oldott vas és mangán vegyületet tartalmaz. Amikor ez a víz a meder felszínére szivárog és levegővel érintkezik, ezek az anyagok oxidálódnak, majd vöröses-barna lerakódást képeznek. Részletek a szoljon.hu cikkében. Elindult az Artúr Fesztivál és a hagyományos Turi Vásár mezőtúron. A 4 napos rendezvénysorozat a város egyik legjelentősebb eseménye, amely a népi hagyományokat, a kézműves örökséget és a modern könnyű zenét egyaránt középpontba állítja. Ma a Petőfi téri fesztivál színpadon egymást követik a koncertek, a Szabadság mozi és színház teremben a Fedák Sári Színház mutatja be a Marica grófnő című operettet. Részletek a szoljon.hu cikkében. Augusztus 6-án csütörtökön egy csőtörés Szolnokon a Cseresznye utcában okozott ellátási problémákat. A Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT tájékoztatta a lakosságot, hogy a javítási munkálatok ideje alatt az érintett utcában élőknek átmenetileg nélkülözniük kell a vezetékes ivóvizet. A meghibásodás elhárításához a masszív burkolatot meg kellett bontani. Részletek a szoljon.hu cikkében. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja. Emiatt itt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. Végül a várható időjárásról. Érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északias szél többfelé megerősödik. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul.
21: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: Uraim, Balázsék jól megérdemel!
0: figyelmet, pihenésüket töltik. De a rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
18: Szeretnék egy kis szaktanácsot kérni.
22: Te akarsz csajozni?
18: Igen. Nem, köszönöm szépen. Azt már kitárgyaltuk. Azon kezdtem el gondolkodni, mivel ugye hát ilyen 14-15 év körüli fiúgyermek van otthon, hogy ebben a korban mi, de szálljatok be ti is, mert azért körülbelül hát néhány év különbséggel, de egyívásúak vagyunk, azért ebben a korban, vagy nálunk legalábbis az osztályban 12 éves kortól, hogy is mondjam, hát föllángoltak azok az érzések, amik így fiatal fiúkban már föl kell, hogy rángoljanak, nevesül, hogy elkezdtél érdeklődni elég erősen a másik nem iránt. Tehát mi azért 12-13 évesen, 7-be, 8-ban meg már főleg mindig megpróbáltuk úgy elmenni a folyosón a kis kolléginák mellett, hogy legalább egy picit hadd érjünk oda egy válhoz. Vagy mondjuk... Igen, vagy tesó...
23: Egy kötélmászáson beállni a kötél alá, hogy legalább lássa valamit.
18: Ez lett volna. Következő, ha valami megvillan, és képzeljétek el, így elkezdtem kutatni a
23: gyerektelefonjában.
18: A gyerektelefonjában is. Nem, hanem az ilyen jellegű gyerekkel bíró ismerőseim között, hogy ez a korosztály most hogy érdeklődik a női nem iránt. Ez a 14-15 éves korosztály. 13-14-15, és az általános tapasztalat, hogy sehogy, hogy mi történt a világgal,
23: hogy
18: 14 éves fiúk, akikkel így elbeszélgetnek a szülei, apjuk, anyjuk, vagy egymás között, hogy nem téma náluk ez. Tehát, hogy tökre mindenért érdekli a sport, érdekli a videójáték, érdekli az akármicsoda, valahogy a csajozás nincs benne a mai fiúk, a 10 éves fiúknak az életében annyira, mint amennyire nekünk benne volt. Tehát ilyenkor, 13 éves kor, én megkérdeztem Somát, és mondom, haverokkal így belenéztek olyan tartalmakba, ahol hát...
23: Tudsz valamit mutatni apának?
18: Apának valami új. Mert az egyéb már kifogyott. Igen. Igen. Azt mondja, apa nem. És tök őszint, tehát nem az, hogy jaj, hagyjál már, hülye vagy, hanem hogy egész egyszerűen látókörükön kívül van 13 éves korunkban, mi az a Kvel magazin emlékeztek.
23: Micsoda? Fürderuha rovat viccesz? Fehér nem is fürderuha rovat. Alig vártam, hogy áttekerjek a szobaosztály, meg előszoba, meg konyhabútor, törölköző osztály, érted? Hát hogy ne?
18: Én a Szent Bibliaként járt körbe. És bármit megadtál érte, hogy legalább egy-két napig nálad dekkoljon az a része ennek a bizonyos magazinnak, árusítós magazinnak. Semmi. Nyilván nem pornóújságot kell vegyenek, mert van internet. De az interneten sem néznek ilyesmit.
22: Na hát azt azért nem hiszem.
18: Hát pedig nem. Képzeld el, az van, hogy de ez egy ilyen generációs cucc, tehát nem csak az én ismerőseimnél, hanem mondjuk egyre inkább úgy tűnik, de majd a hallgatók megírják, vagy elmondják, hogy valahogy egyelőre ez még őket nem érdekli. És a 16 éves lányomnál például óriás szerelem van, meg a nemiség is szóba kerül, meg minden, tehát hogy ott megy, a lánynál megy, és a 2 évvel fiatalabb.
23: Mi van ezzel a generációval, vagy mi van a mai fiúgyerekekkel? Ezekkel a 15-16-17 évesekkel. Tényleg sokan azt, én is meg tudom erősíteni, hogy egyszer nincs a látókörben.
22: Nem. De álljunk meg egy pillanatra. Ti megbeszéltétek az apáitokkal, anyáitokkal, hogy éppen milyen csajért...
23: Hát nem is feltétlenül, de azért észreveszed, ha búg valakivel, látod, ha valakivel üzenget, látod, ha valakire úgy néz, az olyan azért, vagy elmegy edzés, és ott van egy csaj, és akkor arról még úgy kicsit beszélget. Tehát nem is a direkt kérdésekre nem jön olyan válasz, hanem szülőként azt érzékeled, hogy nincs a perifériában, nem? Tehát, hogy van edzés, van suli, van haverok, van telefon, van nem tudom, Xbox, vagy mit tudom én, de nincs. És a véletlenül félve rákérdez, a reakcióba érzed, hogy hát az még a kanyarba sincs.
18: Mert nem az tehát, a reakció, hogy... ez a ledobós, hogy hagyjál már öreg boomer, nem igen. Akarok veled beszélgetni. Plusz minden ilyen ismerősöm, akivel erről dumáltam, nagyon jó őszinte kapcsolatban van. Tudjuk, hogy ezt mi mindig szülők túlértékeljük, de azért viszonylag jól látjuk ezeket a kapcsolatokat, és tudjuk, hogy elmondaná a gyerek, hogy azt mondja, hát igen, a Krisztike tetszik, vagy az akármicsoda, vagy igen, apa, néztünk már pornót a barátaimmal az iskolai szünetben, és nincs. Érted? Tehát, hogy nem az a válaszreakció, az a kopián leme semmi között hozzá öreg boomer, hanem hogy egy ilyen várándi.
23: Igen, nincs. Igen. Tehát,
22: de elviszi az energiákat, vagy a figyelmet?
23: Szerintem ez nagyon nem tudom, hogy mi az oka, de tényleg 15-16 évesen te a mi generációnk is, már csajoztál.
18: Hát már ilyen kezdtél túl lenni minden.
23: Eljárkáltás, mert volt egy diszkó, és már valakivel azért csókolosszál egyet. Már többeket azért én láttam, hogy ott már több is volt, tehát hogy már nem szó szerint, de hogy tudtad, hogy 15-16 éves osztálytársát már nem szűzek, mire a gimbe odaértél, már a fél osztály elkapott valakit az első osztály kiránduláson. Mi van a mai fiú gyerekekkel? Később érnek? Mások a hormonok? Ben van az okostelefon és az Xbox, és elveszi az érdeklődés, kisebb a tesztoszteron szint, sok nem tudom, hormon cuccot esznek, és egész egyszerűen lejjebb ment a tesztoszteron. Később érnek, lassabban serdülnek. Mi az oka? Nem tudom.
22: De azt mondják, hogy a kutatások szerint, hogy egy 10-12 éves gyerek találkozik, 10-12 évesen találkoznak először felnőtt tartalommal.
23: Jézus Isten, ott meg is állnak a növésből. Hát amilyenek mostában felnőtt tartalmak, azért hajadat leteszed, nem? Tehát megtalálja egy 12 éves gyerek, én nem csodálom, hogy nem akarsz szexelni.
22: Hogy sokkot kapnak.
23: De azt egyébként azt tényleg nincs benne, hogy beleszalad egy ilyen tartalomba, frusztrálja, megijed tőle, elzárja, senki csak ki ott van, aki elmondja, hogy ez nem a valóság, nem tudom. És annyira frusztráltá teszi, vagy teheti, hogy fél a fizikai kontaktustól, vagy a közösségi oldalak, és a Viber, és a nem tudom milyen csetek, egyszerűen nem az van, hogy oda tevődött át, és a rendes kapcsolat, kapcsolódás, nővel elmenni, sétálni, valahova kettesbe maradni, az nincs, mert mindenki rohan haza, úgy talán együtt legyen az internetes virtuális térben.
18: De nem, ott se jelenik meg a szexualitás.
23: Érted? Igen, de ott sincsen csajoknak tehát, nagyon irogatás. Igen,
18: hogy nem csajoknak irogatás van, nem akarsz közel kerülni a jóhoz, nem nézel szexet a neten.
23: De közben mindegyik nagyon edz, közben mindegyik gyúros videókat igen. néz, közben kocsibádi nőt hirdet, és mondja, hogy edzeni kell, és a 15-16 évesek UFC lázban, és gyúros lázban, és izomépítés lázban élnek, nem? És több a konditeremben a gyerek, mint a felnőtt szinte, vagy ez a 16-18 éves korosztály, ahol az van beléjük diktálva, hogy a test, a gyúrás, tehát hogy lehet, hogy önmagukkal foglalkoznak többet, de még ebben nincs benne a nő.
18: De ha a testre meg a gyúrásra
23: igen?
18: Abból a szempontból megy rá, hogy az jó lesz a csajozásra, mert nem hiszem, hogy ez a generáció ilyen nagyon egészségtudatos lenne még. Tehát ő még nem annyit ott koporsos temetésig készül, mint
23: inkább egy társadalmi elvárás, hogy neked ki kell gyúrnod magad.
18: Hogy ki kell gyúrni magad, de azért kell kigyúrni, azért kell jó kinézni, aztán az jó lesz majd a digi becsajozni, mert könnyebben becsajozol. De hogy ott se érzem benne ezt.
23: Na de ha 14-15-16 évesen nem is csajoztunk, azért ha pornó volt, azt megnézted?
18: Mit csoda? Hát, persze.
22: Mikor találkoztál az elsővel?
23: 7,5 évesen.
22: 7,5 évesen.
23: De, hogy is bűlök.
22: El tudom képzelni, megtaláltad a nagypapád magazinját az ágyal, és simán el tudom képzelni.
23: Szerintem általános iskolában ÖKM magazin, körbeadás, megnézés, lapok szétválasztása, nyomok eltüntetés, és akkor utána valahol mondjuk általános iskolában fölmentél egy osztálytársadhoz, Petinek hívtek, és akkor Peti hozta a VS kazettát, hogy megmutatom a bukám, mit néz. Mit a hétmester lövész? Hát nem teljesen. A bolygó neve Annál. Beraktad, és akkor így ültél, tudod, és emlékszem, hogy ott ültünk négyen, és így megfagytunk, amit látunk, tudod. Aztán azért úgy gyorsan felvettük a fordulatot.
22: Hatodik vagy hetedik osztályos voltam, amikor ugyanígy, mert ezt lányok is csinálták, így felmentünk egy barátnőnkhöz, aki megmutatta a szüleinek a videók.
23: Még VHS-en. Az még VHS-en történt, persze.
22: És az első ilyen ominózus felnőtt filmes élményem az a Csicsolinának, tehát én rögtön
23: te jó is, én mindent értek.
22: Igen. Tehát ez az felé első...
23: Az felér egy borzasztó nagy sebben.
22: Ha azt gondoltam, hogy ez a szexualitás, és hogy ez, már pedig azt gondoltam, hogy a barátnőm apukája normális, és hogyha ez, ők ilyeneket néznek, és ez a szexualitás, akkor én ebből nem kérek, köszönöm szépen. Tehát, hogy én szerintem az lehet, hogy annyira korán találkoznak ezekkel a tartalmakkal, hogy azt látják, hogy itt olyasmi történik, amitől ők még nagyon-nagyon-nagyon messze
23: megijednek,
22: vannak.
23: Megijednek, bezárnak.
22: Nem tudják magukat összehangolni ezzel a világgal.
18: De azt szajkózzuk, hogy mindenki hamarabb érik mindenben.
22: De a mai fiúk is 12-13 évesen ott állnak 20 percet a tükör előtt, és belövik.
23: De nem igazán érettek. És... Én azt láttam meg, hogy pont elcsúszott az érés. Tehát, hogy te 13-14 évesen egyedül mentél edzésre, közlekedtél, elkezdtél felnőni, mert fel kellett egy kicsit nőnőd, a mai gyerekek, azok nem feltétlen nőnek föl előbb. Még ha akár be van zselézve a haj, vagy gyúrnak, akkor sem személyiségben nem érettebbek, és nem. A csajok igen, szerintem a csajok hamarabb nőnek föl. Hamarabb kezdenek el nővé válni, hamarabb lezajlik valahogy az érési folyamat, de mai kamassrácok, azok szerintem nagyon el vannak csúszva, és nem véletlen 16-18 éves csajok még 25 éves palikkal akarnak együtt lenni, mert hogy ott kapják meg azt az érettséget. Tehát nem véletlen, hogy fiatal csajok inkább idősebb palikat keresek, szóval azt mondják, hogy fia, mi generációnk az gyatra. De valahogy a maszkulinitás is, mint a kihalna belőlük. Én, tehát, hogy igen. Kicsit ilyen, nem is tudom, milyenek a mai fiúk sokszor, mert nem? Az... Tehát, hogy kicsit ilyen elnői esettek,
18: hogy
23: nem tudom.
18: Az igaz, hogy ugye ezt az egyenjogúságot nyomja most mindenki mindenhol, tehát ebben aki már ebben nő fel, annak valószínűleg nem lesz annyira fontos, ez a, idézőjelesen mondom, és jól értsétek, ez a bizonyos férfi dominancia. Tudod, hogy te, hogy mi lépjünk először, mi legyünk azok, akik udvariasak vagyunk veletek, mi vagyunk az erős férfiak, akik megvédenek benneteket. Ez most nagyon baltával faragott, de remélem azért érthető a dolog. Ez náluk már nincs meg. Mert nekik már nem kell ez, ő neki már nem kell majd előre engedni, de ettől függetlenül azért a nemi érdeklődés, de, és akkor nem csak az, hogy lány, de fiú iránt se, ami nem biztos, hogy baj, de érted, hogy maga a nemi érdeklődést nem látom ebben a korosztályban úgy, mint ahogy nálunk a komplett egész osztály meg volt őrülve hetedikben. Az összes fiú.
23: Szerintem ebben nagyon sok minden benne van. Szerintem ebben benne lehet egyébként egy olyan tényező is, hogy tele vannak önértékelési zavarral, nagyon sok impulzus kapnak, hogy bász férfivé, miért nincs kigyúrva, miért nem vagy napbarnitott, miért nem jól hajad. Azon önértékelés próbálják összeszedni, menni, kigyúrni magukat, megtalálni, de az önbizalmuk valahol meg közben a béka segge alatt van, mert közben azt látod, és annyi impulzus jön feléd, hogy legyél jó, legyél tökéletes, gyúrd ki magad, hogy nézel ki, miért nem jársz edzőterembe, hogy közben belül meg ebben a rengeteg információban borzasztóan bizonytalanok. Nem? Nekünk nem volt ennyi impulzus, nem kellett ennyire pasinak lenni, ilyen hajnak lenni, ilyen ruhában lenni, mert hogy valahogy egy kicsit egyszerű világ volt. Oké. Okay. De egy bonyolultabb a világ, ezáltal szerintem egy kicsit ők belül az önértékeléssel küzdenek, ez a mai fiatal generáció. Tehát nem is jut el oda, hogy nyisson, mert még magát próbálja valahogy összekapni. Ez nem lehet, hogy van egy ilyen nagyon túlzott elvárás, egyszerűen félnek. Vagy a másik fele, az még már masszívan pornófüggő, mondjuk 15-16 évesen, de az meg már annyira durva a dolgokat lát és kattant rá, hogy már nem is akar, vagy mer, vagy tud valódi kapcsolatot létesíteni, mert tudja, hogy azt ott se adni, sem megadni, se úgy csinálni nem tudja. Tehát szerintem ugyanakkor hát a pornó is lassítja azt, hogy ő utána valódi kapcsolatba lépjen. Mert ha csak magát az ott szereplő férfiakkal összehasonlítja, kialakul egy olyan hamis önkép, hogy azt mondja, hogy én nem vagyok elég, engem ne röhögjön ki, én nem tudom azt, amit szocializálódtam, tehát nem is akarom, hogy ez velem megtörténjen. És rajta marad a pornón, masszív pornófüggés, tehát ez nagyon komoly addikció, de minden egyes nappal távolabb csúszik attól, hogy valódi kapcsolata legyen.
18: De ő legalább,
23: de mondjuk legalább találkozik a szexuális, de hát mi pornón keresztül 16 és a pornófüggővé, az megette a fene.
18: De legalább tehát, ő érdeklődik. Ugye? De most mi azokról beszélünk,
23: ahol semmi nincs.
18: Ahol így az hogy még nem.
23: De szerintem örülj neki.
22: Na ez az, hogyha én lányos apuka vagyok, akkor örülök, hogy ez az idő...
23: Hát ha lányos apuka vagy, igen. És 15-16 évesen szerintem nem pasizik, igen. Ennek szerintem örülsz.
22: De ha fiús apuka vagyok, akkor meg szomorúan konstatálom ezt?
23: Nem, akkor meg vagy ijedve.
18: Igen. Nem és szomorú, ha lányos és fiús is vagy, akkor vagy bajba.
23: Akkor vagy egyszerre megijedve, és akkor vagy szomorú, és akkor örülsz is. Nem, szerintem inkább van egy ilyen férfi, és mi van? Van valami, tudod, de jó lenne.
22: De nálatok van, volt ilyen, nálatok vannak ilyen nagy beszélgetések. Szia Beni, gyere, ülj ide mellém egy kicsit.
23: Szia Beni, gyere, pattanj ide a térdemben. Ha ezt a kis hegykebajusz megköltöm, aztán mondd el apádnak. Van valami, mi
22: gyemállítasz. Van-e valami kis csinos kislány, akit kinéztél magadnak?
23: Valami kis csinos maca. Hibbad már a térdedet.
18: Nem pont így, de
23: nem. De azért rákérdezik, hogy figyelj, mi van? És akkor így érzem a reakcióból, hogy őszinte, nincs képbe, nem elmismásol valamit, és hogy így egyszerűen még nincs a perifériában. De nem jutottam, hogy belenézek a telefon előzményekbe, de szerintem nincs. Tehát lehet, hogy naív vagyok, de nincs felnőtt tartalom se, vagy egyszerűen nem azon a fókuszon van. Azt tudom, hogy azért a suliban nagy gond maga az okostelefon, meg a pornónézés sokan, meg nem tudom. De ez minden suliban, tehát hogy mi valahol a gyerek orra alá dugják, nem? Tehát ezt néz meg, akkor látja, akkor elrakja, akkor elmeséli otthon, akkor másik szülő bemegy, hogy akkor itt most miért nézi, akkor az a gyerek hozza. De nem tudom, hogy volt-e konkrét találkozás például felnőtt filmmel, de tudom, hogy vannak, akik nézik. De egyébként meg 15-16 évesen meg már miért ne néznék, ha meg ott van.
18: Persze.
23: Közben nagyon nagy átoknak tartom, de ha most egy linket meg tudod nyitni, 16 évesen vagy annyira kíváncsi, hogy megnyitott. Ez is egy olyan dolog, hogy igen, látok a pornó, de azért, mert még nem egy kész személyiség találkozik vele. Utána azért nem rossz. De átok azért, mert az válik a valóságod, de és nem tudsz különbséget tenni, hogy az mi abban a fikció, és a szexuális nem így működik, és mi kell egy nőnek, hát nem az, amit a pornóban látsz. Másképp, hogy a lányok is pornó szocializálódnak, és azt mondják a fiának, hogy bánjúgy velem, mert meg akarok felelni annak, amit
22: igen.
23: Látok.
22: Szerintem igen.
23: Tehát, hogy ez nagy
18: van,
23: átok.
18: Hogy a lány ki akarja szolgálni a fiút.
23: Mert azt hiszi, hogy így kell.
18: Mert azt hiszi, hogy így kell.
23: És meg akar felelni.
18: Akinek soha életében nem volt egy orgazmusa sem, vagy nem lesz. Igen, mert ezt gondolja.
23: Igen. Tehát több pornón szocializált nemzedék nőtt már föl. Hát azért nekem vannak.
18: És milyen jól vagy.
23: Távoli, nagyon távoli.
22: És nézd, milyen egészséges vagyok.
23: Barátaim, akik mondják, hogy hát ezek a 20 éves lányok, ezek már nem azt csinálják, amit régen csináltak a 20 éves lányok. Mondom, igen, hát akkor ügybe szaunázz, legalább meséld el.
22: Meséljél.
23: Legalább meséljél, és azt mondja, figyelj, nem hiszed el. Tehát ez több generációt nőtt már föl azon, és hogy így, hát nyilván ez mondjuk egy Palinak, ez aki szingli, és egyedül van, és 35 éves élmény, de hogy Szóval nem tudom, érdekes ez a dolog, de szerintem egyébként még jó. Tehát ha mindez mondjuk 20 évesen vagy 25 évesen történik, ott azért kezdjünk gyanakodni, igen, hogy valami pánik, nem oké.
18: Nincs pánik, én egy összehasonlítást végeztem, még egyszer az alapján, hogy hetedikben, náluk a komplett iskola meg volt már őrülve, és most ezt nem látom. Tehát, hogy nem, pánikra valószínűleg nincs sok, majd kiforja magát, az előbb-utóbb csak az ösztönök elindulnak, és elkezdenek lépni, de azért minden esetre furi, hogy ez ilyen 3-4 évet tolódott.
23: Igen, jó. Valahogy elcsúszott az egész egy kicsit. De amíg meg gyerek maradt, tudod, azzal tudod vigasztalni magad, hogy aztán azért jönnek a bonyodalmak. Szóval, hogy akkor meg az lesz, hogy Isten, le jó volt, mikor még 2 éve meg sem tudom. Ott ül majd a kislányal, érted a kanapén.
18: Igen, és a kislány apukája veri az ajtót.
23: Nagyon veri az ajtót, és a kislány meg azt mondja, hogy igen, az történt. Ezt akarjuk most veletek közben. És akkor úgy rájössz, hogy Isten, le jó volt, mikor 2 éve ezelőtt is semmi nem történt, tudod. Tehát, hogy... Vagy hazajön nagyon összetörve, hogy megcsalták, érted? Szóval hogy ennek a kapujában vagyunk.
22: Na most, hogyha elfogadjuk azt, hogy mondjuk ez 2-3 évvel kitolódott, oké. Most nem 12 évesen kezdenek el remegni, hanem mondjuk 15 évesen. De vajon ugyanazt élik meg egyébként érzelmi szinten, mint amit te vagy mi mindnyájan, hogy amikor először összeérkezetek, amikor először egymásra néztek, az első csók érzelmi szinten, vajon ugyanazt adja nekik, ez, vagy már egészen másban van.
18: Szerintem a pillangó agyomorban.
23: Ezt ki kéne próbálni. Megcsokolsz. Fogod a kezem, megnézem, érzek-e még valamit. Hát én remélem, hogy ugyanazt. De hogy közben meg a közösségi oldalak, meg a térben való kommunikáció az olyan, mintha inkább elválasztaná őket. Szóval, hogy én sokszor látom, hogy a srácoknak nagyobb élmény külön hazamenni, és a virtuális térben találkozni, mint együtt bandázni egy plázában, egy moziban. Igen. És mondom, hogy miért nem találkoztok, miért nem éneket? Dehogy is, tök jó. Xboxozunk együtt, írunk, ott vagyunk. Megvan a közösségi dolog, de nem fizikai térben történik, hanem mindenki hazarohan, hogy a saját lakásából újra csatlakozhasson a barátjához. Hát ez nagyon el van. Szerintem meg kolbászoltál a plázában, Margit szigeten, bandáztatok, gengeltetek, nem, nagyon jó volt. Nyilván most is van ilyen. De hogy talán kevesebb. De szerintem ez a csajozás részével is érdekes, hogy mi van, ha már megélik a szerelmet, remélem, hogy ugyanazt élik meg. Nem? Hogy megfogja a kezét, izgul egy kicsit, csókolóznak egy nagyot, sétálnak egy nagyot, cukik elbúgnak, tehát az valószínűleg nem változott, nem?
22: Nekem tök érdekes, hogy csak a saját gyerekeimből tudok kiindulni, ők már viszonylag nagy kamaszok, ugye a fiam idén lesz 18, a lányom
23: az nagyon 17, kemény.
22: Ugye?
23: Nagyon. Nagyon. De öreg vagy.
22: De,
18: de
22: hogy ők gyakorlatilag, tehát hogy olyan szinten érett és tapasztalt, és annyira nagyon komoly egy éves párkapcsolatban él mind a kettő most már, és ápolják, és viszik, programokat szerveznek.
23: Nekem kicsit ez is ijesztő.
22: Hogy egészen mások lettek, tehát hogy az én, amikor én voltam fiatal, akkor így belezugtál, kizugtál belőle.
23: Mi a következő? Estél keltél, dráma volt, igen. Kiborultál, elhagyott, szerelmes levet írtál, persze estél keltél, igen.
22: Itt meg azt látom, és azt nem tudom mennyire általános, stabilak. Hogy nagyon.
23: Nem úgy, mint a szüleik.
18: Nem is tudom, honnan
23: szedték ezt. Hogy ezek ilyen kényesülyezettek, ezek a gyerekek, hát nem ráküttettek.
22: Hogy olyan szinten irigyésre méltó az a párkapcsolat, amit látok náluk, hogy csak pislogok.
23: És az nem volt fura, hogy Miró egyszer csak térdelt a fürdőszoba ajtó előtt, és leskölődött egy kulcsukat?
18: És próbálta a kalasnyikovot átkuszkolni az ajtó alatt.
23: Fürdik, oda néz, apa, légy szíves, 3 hónapja ismerem, állj már föl.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmait, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még tart a nyár, és lesz még meleg, de jön az ősz, és a hideg is közeleg. A Füred kábel által felszerelt klímákkal most hűtheti, később pedig fűtheti otthonát. Ingyenes helyszíni felmérés után mi kiválasztjuk az önnek megfelelő klímát, és kedvező áron, rövid határidővel felszereljük. Klímaterén is az ön partnere a Füred kábel. Tiszafüred, Örvényi út 8/4, a Művelődési Ház mögötti utcában. Telefon 30 99 55 944.
3: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
2: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszcsatorna rendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékekhez ez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76. 0630 970 95 76.
4: Ennél egy hamisítatlan tiszai halászleve, egy incsiklandó harcsapaprikást, vagy egy mennyei túrógombóc, akkor parkod le a Verdát, kösd ki a Ladikot, vagy csak pattanj le a Bringádról, mert a Bárka étterem Abád Szalókon csak is téged vár. Impozáns helyszín, páratlan ízélmény. Bárka Szalók Yacht Club, a magyar konyha szerelmeseinek. Itt azonban nem állunk meg. Az olaszos ízek kedvelőit is meghódítjuk, ugyanis nálunk serceg a tészta, táncol a láng is, mivel igazi nápolyi pizza sül a kemencénkben. Nyitva tartásunk a Bárka Szalók Yacht Club Facebook oldalon. Asztalfoglalás 0630 375 39 59. Kocincsunk egyet a nyárra.
5: Vásárlását kezdje a Tiszatói Tüzében és Fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a

0: Elindult az Artúr Fesztivál és a hagyományos Túri Vásár mezőtúron. A négy napos rendezvény sorozat a város egyik legjelentősebb eseménye, amely a népi hagyományokat, a kézműves örökséget és a modern könnyű zenét egyaránt középpontba állítja. Ma a Petőfi téri fesztivál színpadon egymást követik a koncertek, a Szabadság mozi és színház teremben a Fedák Sári Színház mutatja be a Marica grófnő című operettet. Részletek a szoljon.hu cikkében. Aggasztó vöröses elszíneződések és szivárványos hártyák jelentek meg a folyómederben a Cibakházi szigetnél. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság laboratóriumi vizsgálatai alapján azonban a Tisza vízminőségi állapota teljesen stabil, a riasztó jelenségeket pedig csupán természetes folyamatok okozzák. A szakemberek tájékoztatása szerint a parton heverő kagylóhéjak többsége nem friss pusztulásból származik, hanem korábbi években elhullott egyedek maradványa, amelyek hosszú évekig rejtőzhetnek az iszapban. A part mentén megfigyelhető vöröses, narancssárga elszíneződés szintén természetes eredetű. A kötivizik szerint a talajvíz jelentős mennyiségű oldott vas és mangán vegyületet tartalmaz. Amikor ez a víz a meder felszínére szivárog és levegővel érintkezik, ezek az anyagok oxidálódnak, majd vöröses-barna lerakódást képeznek. Részletek a szoljon.hu cikkében. Újabb energiatakarékossági hullám indult Cserkeszőlőn. Az önkormányzat arra kéri a helyieket, hogy kövessék figyelemmel a hivatalos energiabiztonsági lépéseket, mert a hosszú távú biztonságos ellátás most valamennyi ott élő lakos tudatosságán múlik. A település már több intézkedést is bevezetett az áramfogyasztás csökkentése érdekében. Kikapcsolták a diszkivilágítást, szüneteltetik a fürdő szaunáinak működését, valamint korlátozták a hullámmedence üzemidejét. Részletek a szoljon.hu cikkében. Szalmonella jelenléte miatt osanos vöröshagymás tepertőkrémet hívott vissza a fogyasztóvédelmi hatóság. A 250 g-os termék minőség megőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébih azt javasolja a Jász-Nagykunszolnok vármegyeieknek is. Ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el. Végül a várható időjárásról. Érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északias szél többfelé megerősödik. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
3: Hosszasan beszélgettünk arról, hogy mi lehet annak az oka, hogy a mai fiatalok 14-15-16 évesen, akinek van gyereke, talán érzékeli, tapasztalja, nyilván nem általánosságban, mondjuk, mert mindenhol van ez így, de hogy nehezebben ismerkednek, nem nyitnak annyira a csajok felé, a pasik, el vannak a gyerekek, srácok, inkább én pasik még, el vannak a saját világon, sportolnak, közösségi oldalak, játszanak, de hogy valahogy az a régi 14-15-16 évesen általunk elkövetett csajhajkurászás, az mintha hogy kicsit úgy hát leáldozóban lenne, és hogy mi van a mai srácokkal. Ezek ilyen személyes tapasztalatok, nem feltétlenül szülőként baj ez, meg nem úgy értek, hú, most akkor baj van, és de rossz ez, de hogy arról beszélgettünk itt hosszan, hogy már 15-16 évesen azért már ismerkedtél csajosztál, és hogy ma tendencia a fiatal srácoknál, gimiben, gimi végén, hogy még úgy nincs barátlő, nem érdeklődnek, egyszerűen annyi minden el van elfoglalva, de valahogy a csajozás az nincs a napi renden. És mi csúszott el, mi változott el, mi változott meg, mennyi vagyunk más világban, hogy kell-e szülőként bármin aggódni.
4: Szóval, hogy ez is lehet, hogy benne van, ez tök jó, hogy mondtad, mert ez nekem nem jutott eszembe, hogy annyi az egyéb inger, ami nálunk nem volt. Kimentünk focizni,
3: hát hogy nem?
4: Lemette a játszótérre, de nagyon nem volt ennyi minden, hogy most lehet, hogy ezek elviszik. Úgyhogy elzárom otthon az internetet.
3: Várd el.
5: Ti klasszik felvilágosítást tartottatok a gyerekeknek?
3: Ilyen leülsz, és akkor a bibe, és a...
4: Nem. A bibe porzó nem, de beszélgetünk ezekről.
3: Persze. Én ha majd lesz aktualitás, akkor igen.
4: És ő lesz haver.
3: De most nem arra, hogy...
5: Hány
3: szülő csúszott így le?
4: Igen,
3: meglátom. Először a magas sarkút az előszobá. Nem tudom, ha úgy látom, akkor azért az alapdolgokat elmondod, de mindjárt most a gyerek meg a születésünk azt már azért nagyjából tudja, a védekezés meg az óvatosság azért az fontos, de azt most még úgy érzed, hogy nagyon nem kell. Meg vannak suliba, tök jó, suli is ilyen felvilágosító programok, tehát szerintem amit tudniuk kell, azt tudja, a szülő régen le van erről
5: maradva. Ha van kérdésed, menj anyához.
3: Ha van kérdésed, igen.
4: Igen, klasszik megoldás.
3: Igen. Szóval ilyen ez a gyere fia, beszélgessünk a szexről, tudod, oké, apa, mit akarsz hallani? Nagyjából itt tartunk szerintem, hogy mire te leülsz, addigra régen késő.

0: megjelen, amikor benne egy csajjal, akkor azért nyilván leülsz vele, hogy figyelj, mennyire komoly, erre figyeltek. Hát ahogy te is elmondasz, 2-3 olyan itinert, ami azért fontos lehet. De most csak így tudod egy ilyen vacsoránál mellé kuporodsz, hogy kezdjünk el akkor erről beszélgetni a Leo-forma.
1: De egyébként tök cukik ilyenkor, tudod, ilyen félmosolyai, jaj, apa, tudod. De igen, hogy látszik rajta, hogy egyébként jól esik neki ez a fajta gondoskodás, hogy úgy férfi számba veszed, és igen, és most már komoly dolgokról beszélgettek, más dolgokról beszélgettek, ami eddig nem volt téma. Valahogy szintet lép a kapcsolatotok is. Egyébként ez szerintem egy nagyon-nagyon szép evolúció.
0: Abszolút, abszolút. Megszülőként is jó, igen. 25 vagyok, minket a szüleink 13-15 évesen szó szerint féltettek a lányok közelében engedni. Emlékszem, táborozni mentünk, édesem mindig be is csomagolt. A legjobb, hogy a bőrömre tett egy könyvet, hogy ne váljon fiatalon szülővé. Elég morbid volt. Hogy ne válj fiatalon szülővé, ez volt a könyv címe. Kislányomnak 14 évesen volt az első barátja, most 16 éves. A fiú rendszeresen nálunk aludt, első csoka, első szerem, első intimitás. Családtagként szeretük, egy év után ért végét, azóta olyan sűrűn váltakoznak a fiúk a cipője az előszobám, hogy fotózom őket. Ha elköltözik, csinálják egy albumot, de inkább itt legyenek, mint máshol. Még azt, hogy 14 évesen beérkezett a kis csaj első barátja,
2: és ott is aludt.
0: Azért én kapaszkodnék. Szóval,
2: hogy a járás 14, hogy együtt járunk, azt tudod, az még egy ilyen ártatlan oké, de ott alvós 14 évesen.
0: De megérkezik 14 évesen, és ott is alszik a lányodnál.
1: Nem feltétlenül történik. De nem, attól, hogy ott alszik, és most ne gondoljátok, hogy naív vagyok, mert attól, hogy ott alszik, attól még nem feltétlenül történik meg.
0: Persze, én ezt értem meg, akkor inkább arra gondolsz, hogy most egy tényleg egy Tesco parkolóban legyen egy kocsi csomagtartójával, vagy ott nálatok, biztonságban, jó környezetben, akkor azt mondod, hogy figyelj, inkább ide gyertek. Igen. Nem? Tehát ez tök jó érv, hogy ha már van, akkor gyertek ide, persze. Akkor nem máshol legyenek, vagy titokba, vagy valahol, valami nyomorúságos helyzetben, igen. Későn érnek a fiúk, mi aggódtunk, hogy mi van a gyerekkel, milyen az érdeklődési köre, még az is felmerült bennünk. Még az is felmerül bennünk, nem tudom. Aztán a 17 évesen az apja egy alkalommal elutazott, így házához kellett menni kutyát etetni. Apja kamerája bekapcsolt, a mozgás és végignéz, hogy a kislánya a kézen fogva ballag, illetve megethetik a kutyát.
1: Tehát akkor ott nyert igazolást, hogy egyébként nincsen semmi probléma, csak elő lett.
0: Ezt a sztorit nem értem. Mi történt itt?
1: Tehát azt hitték, hogy a srácnak nincsen barátnője, hogy nem érdeklődik a lányok iránt. Miközben csak arról van szó, hogy ezt nem köti az orrodra.
0: És ja, értem, hogy megetetik a kutyát együtt.
1: És láttak egy felvételt arról, hogy egyébként jön egy lányjal, és megetetik a kutyát, és valószínűleg már régóta tart a kapcsolat, tehát megnyugodtak.
0: Hogy van.
1: Azért gondolom egyébként, hogy tehát, hogy szerintem a Somesznek de is lehetnek lányok.
2: Hát az milyen kapcsolat, hogy nem mondja el a gyereket, hogy van kapcsolata.
1: De miért? Te is zászlóval a fejed fölött rohantál apádhoz, és mondtad, és újságoltad neki.
0: Egyébként én sem meséltem el.
2: Más volt a kapcsolatunk szerintem. Tehát én nagyon
0: szinte... Nekem apáddal abszolút.
2: Ugye?
0: Nagyon más vibe-on
2: voltunk az öregetek.
0: Nem sokat tudtam. Próbáltam, de az öreg mindig lekopszott.
2: Kemény dió volt, ezt alá tudom támasztani. De nem volt ilyen. Hogy beszél, de nem a nőkről, semmiről.
0: Igen, apád a másik véglet volt.
2: Hát na, azért ez egy másik dolog, de mi meg tök őszintén emberi érzelmekről, barátságról, mindenről dumálunk.
1: Igen, ezt várod, vagy ezt reméled, hogy ezekbe a dolgokba is beavad, de közben meg egyébként lehet, hogy nem. Nem, és ez még nem jelenti azt, hogy nektek rossz lenne a kapcsolatotok, csak ez már a...
2: De mesél róla, a hogy nem érdekli. Ja, nem akkor
0: igen, őszintének látod a nem érdeklést, igen, igen. 14 éves a lányom, nyilván az itt-ott alvás egyelőre nem téma, de még elkezdett egy fiúval találkozni, barátkozni, haza is hozta, és 17 éves, 190 centi magas, 46-os lábon, amikor megláttam, sokot kapta.
1: De és mi van akkor? Na és ez a ciki.
0: Na.
1: Mert hogy nekünk tök nagy szerencsénk van, hogy mind a két gyerekünknek a párja egy ilyen nagy szuper cuki gyerek, tehát nagyon-nagyon szeretem őket. Mi van akkor, hogyha egy olyan sráccal vagy csajjal állít be, akit a hátad közepére nem
2: akkor hát ez szerintem ez nagyot, és borzalom. Azt mondod, hogy hajrá!
0: Ez a sztori nem rólad szól. Végignézed és kíséred az úton, hogy elbukik.
2: Ez már nem a tiéd.
0: Vagy rájön, életed. Vagy szerelmes lesz, hogy megcsalják, és ott vagy neki, ha kell lesz, de ez már nem a tiéd. Te már csak kísérő vagy. Itt muszáj hátralépned. Meg szerintem sokszor az van ebben a helyzetben, hogyha a kamasz, aki nagyon szerelmes, de vak, és nyilván egy drógerre jött össze mondjuk, sokkal inkább már a pasi oldalára áll, mint a szülő oldalára. És kockáztatod azt, hogy elveszíted a gyereket, mert neki a szerelem, és az a geng, és a csapat, és a suli, és az a banda már sokszor fontosabb, mint a szülő, és ha te nagyon beleállsz, akkor lesz egy megromott kapcsolatod a gyerekkel, aki ugyanúgy azzal a másik csávóval vagy csajjal lesz. Tehát itt okosabbnak kell lenned. Csak titokban, vagy nem mondja, vagy megutál, vagy ellened fordul, vagy bejön 16 évesen, hogy elköltözöm, két hónapban szülök. Szerintem ez ilyenkor egy óvatosabb dolog, hogy elmondod, de aztán kiszállsz a dolog, nem nagyon tudsz mit csinálni. Érted? Az én férjem hivatásos vadász, egy hetes volt a kislány, amikor hazállított egy kis puskával, hogy ezt a lánynak vette. A kislány még csak 6 éves, de a férje már tudatosan készül, ha egyszer itt alszik nála valaki. Már most berendezte a nyári konyhát, kanapai, tévé és rengeteg alkohol, mert azt mondta, hogy ő nem hajlandó a házban aludni, ha itt van a lányánál valaki. Édesem, cuki, igazi klasszik lányos apuka.
1: Igen. Mielőtt a panyasz hazahozta a párját, a barátját, neked is voltak ilyen szózatok, hogy nem, ha engem egyszer azt alá tud inni, csak akkor teheti be a lábát, meg ilyen, eszünk, iszunk, vígadunk.
2: Inni, mert az én házamban? Nem gondolom.
0: Hosszányúltál a pálinkás üvegemhez? Te senki.
2: De én megkínáltam, tök korrektül vettük szerintem az akadályt. És nem is volt olyan, hogy majd akkor itt hogy viselkedtek meg, nem aludhat itt meg. Ez mind az elidegenítés egyik legjobb módszere, hogy tényleg, amit az előbb beszéltünk, hogy a saját lányodtól így fogsz a lehető legtávolabb kerülni. Elmondhatod a véleményed a fiúról normális keretek között, de a támogatás szerintem mindennél többet ér. Hogy oké, ez a te választásod, ő a választásod, csináljátok.
0: Igen, és látod, hogy rosszul választott. És látod, hogy valószínűleg látod, hogy rosszul választott, de végig fogod nézni, mert te se választottál mindig. Hazajött a lányom kiszívott nyakkal, mondom, kiütöm a fogát a lovagodnak, ha még egy ilyet meglátok. Mikor hazahozta a fiút, be volt toj vagy balhízi fogok, kitöltöttem két feles pálinkát, és mondom, Isten az ott a családban. Először nálunk alitt reggel kijött a lányom a szobába, és azzal kezdte, hogy apa megtörtént. Azóta eltelt 8 év, házasok, és 6 hónapos az unokám. Ez milyen cuki sztori, milyen ritka. De igen, nagyon szép, igen.
1: Na.
2: Micsoda, igen. Próbálj megfejteni az üzenetet ilyenkor.
0: Igen, fiam felé intelmem a kapcsolataik elején, sose alázzatok meg a csajaitokat, mert én foglak kasztrálni benneteket. Ez milyen szép egyébként. Azt nézem, hogy nekünk 4 gyerekünk van, a fiam 18, de barátnője még nincs. Látod? Tehát sokan vannak ebben. Csak a kocsik, a repülés pilóta akar lenni. A lányom 16-15 évesen volt egy barátja, akit hazahozott bemutatni, onnan adott az apja, ment velünk mindenhova, de mindenről tudni akart. Nem tartott sokáig a kapcsolat. Az ikreink 13 évesek, fiú, lány, úgyhogy még előttünk vannak ezek a kapcsolati gondok. Tehát 18 éves a gyerek is nincs barátjője. Tehát sokan vannak ebben. És érted? Kocsi, repülés, tanul.
2: Más érve.
0: Más. Lassabban érik. Valószínűleg ez lehet, igen. Tegnap néztük közösen a Reels videókat, a 6 éves kisfiam, és egy iszonyat Lamborghint vezetett egy brutál szőkájú bomba csajra. A férjem azt mondja, apa, azért ez a lány elég csinos. Eldobtam a telefont, kiálltam a teraszra, és elüvöltöttem. Ez az én fiam! Olyan büszke voltam. Még 6 évesen azért ne csinosozza a szőkét, azért az rendben van, igen. A lányom az olyan azzal fogadott, hogy csókolozott egy fiúval, úgyhogy a hasán ült. Gondolhatjátok, mi játszódott le bennem. Egy aggódó apuka. Mikor jött a lányom fiúja, gyorsan a nappaliba lefeküdtem a földre, hanyatt egy üveg sörrel, és fekve úgy fogadtam. Felemeltem a mutatóim, most mondtam, ha megbántott, széttéplek. Utána nevetünk, de az arcára fagyott a mosoly. Szerintem az erős. Fater lefekszik egy kőbányaival a nappaliba, nem? És bemutat a középsúlyával, azért az elég erős. Igen. Lányom 14 és fél évesen közölt, hogy mindenki hülye, aki fiúzik. 15 évesen első szerelem megjelent, 16 és korában első együttalvás. 18 évesen összeköltözés. És most 20 éves, még együtt vannak, és nagyon szeretjük a srácot. 18 évesen összeköltöztek. Szépen. Wow!
2: És 16, első szerelem. Az is egy érdekes dolog, hogy manapság egyébként így első szerelmet végigvinni.
0: Mekkora hiba?
2: De
0: nagyon nagy hiba. Borzasztó nagy hibának tartom.
2: És nem lehet, hogy van.
0: Nagyon
2: nem
0: nincs. Lehet, nagyon ritka. Én azt mondom, hogy nincs. Persze, láttam én már albinóval, csak nem mindig. Tehát ez nagyon ritka. Repül.
2: Volt, aki festette magát.
0: Nem. Hát nyilván, ha két olyan ember találkozik, és sírig tart, és az gyönyörű. És ülnek 68-70-es, és fogják egymás kezét, és tart az általános iskát, ez nagyon szép.
1: De törvényszerű szerintet, hogy előbb bejön a hiány. Beüt. Tehát két ember nem lehet együtt 70 éven keresztül.
0: Nem mondom, hallottunk már ilyet. Na de nem jobb azért úgy megtalálni, hogy nagy szerelem, nagy csalódás, megedződsz, fölkészülsz, átmész egy csomó minden, és már jól választasz érett személyiségből, és úgy, hogy igen, ő a nem, vagy nem tudom. Tehát ez az első...
2: Baj, ezekre kevés a példa, akik összejöttek általános iskolában, és
0: inkább a szét mennek utána. Tehát, hogy
1: a sorspont...
0: Az gyönyörű, meg két olyan lélek találkozás. Hogy ne? Hát az benne van. Csak ez milyen ritka, pedig milyen szép kellene, hogy legyen.
2: És hányan átkozzák a fiatalkorukat, hogy...
1: Hogy csak ennyi volt.
2: Hogy csak ennyi volt benne.
1: Ki kellett volna jobban fújni.
0: De ha nagyon megtalálod, és lélektársad, és ő akkor az, jó. Akkor még azt se bánod, hogy nem érdekel, hogy nem volt más. Őt szeretem, őt akarom, és én vele akarok élni. Szóval az klassz. Csak
2: milyen érzés lehet?
0: Csak tessék. Csak valaki mondja, mi. De ez nincs meg, azért ez a legtöbb nem. Hát azért te is túl vagy, én is, hát mindenki nincs. Túl van egy jó párkapcsolatom, mire nincs. Valahogy megállapodsz. Hát ezért ez 100-ból 1 az ilyen, hogy óvodában találkoztunk, és 70 évesek vagyunk.
1: Ordítva zokogtam az első nagy összetörésemkor otthon.
0: Ja, most azt hittem más. Máshogy fejezetben mondhatod, igen. Az első nagy összetörésnél?
1: Hát, az nagy szenvedés. Egy nálamnál jóval idősebb férfibe voltam szerelmes, és amikor kiderült, hogy hát ebből nem lesz semmi, én addig mentem, hogy én szerelmet vallottam neki. Azt mondtam, hogy all in. Itt nem lehet más csinálni, csak úgy, hogy akkor én odaállok el, és megvallom. Mert nem lehet más.
0: És aztán visszakísértek az óvodába? A mazsolacsoportba? Gyere vissza, Juli. Menj be a mazsolacsoportba, most már evéd van. És szerelmet vallottam?
1: 17 éves voltam, igen. És szerelmet vallottam neki, akkor volt azt hiszem ez a pasin 35 éves.
0: Fülükbe a kis pedó, nézd már oda. Már.
1: Nem, és nagyon elegánsan delerázott.
0: Uh-huh. Ez elegáns.
1: És én akkor azt éreztem, hogy itt nincs tovább.
0: Most 35 évesen lerázott 17 éves lúzer. Ez így barom. Ezt a helyet nyomorult.
1: Én azt gondoltam, hogy ebből nem lehet kijönni. Tehát nincs az az ember, nincs az az érzés, ami
0: hogy felett, örökre benne maradsz.
1: Így maradok.
0: Igen.
2: Ahogy így elnézem a lelki állapotodat, nem is.
0: Nem lehet, hogy kicsit tényleg beleragadtál. Igen. Lányom 21, kimondottan szép, és még szűz. Összeintén szintén 21 éves, kifejezetten csúnya, szintén szűz fiúval. Szeptember óta tolják, és még mindig szűzek. Vannak gondok, megértünk a pusztulásra. Ügyvegy, anya, aki így még sosem lesz nagymama. Milyen cuki, hogy ezt leírja?
2: Kifejezetten ronda.
0: Mondjuk kifejezetten ronda 21 éves szűz fiú, hát nem, nincs jó kezekben a lányod.
1: De lehet,
0: mármint a szüzessége megóvása szempontjából mindenféleképpen.
2: Lehet, hogy ők lesznek azok, akik életük végéig. Együtt lesznek. Hogy szűzem. Együtt fedezik fel. Hát azt reméljük, nem? De hogy együtt fedezik fel ezt a dolgot, nem?
1: De nézd meg, itt van. Nem első szerelem, de egymásnak elsők voltunk. Gimnáziumban jöttünk össze, 15 éve vagyunk együtt, 8 éve házasok, 2 gyönyörű gyerekünk van, máig hatalmas a szerelem.
0: De jó! Ez nagyon is. Gimivel jöttek össze?
1: Igen, gimivel jöttek össze.
0: De klassz.
1: Egymástok elsők voltak, igen, és azóta is tart. És
0: de kár, éve. Hogy hazugság. Ja. Nem, ez tényleg szép. De azért a 21 éves szűzlány, meg a 21 éves szűz fiú, azért ott van baj. Na, ott azért igen, van baj.
1: És aki a házasságig tartogatja az üzességét?
0: Az egy idióta.
2: És ha ott kiderül, az hogy megérdemli. Rossz.
1: Hogy rossz?
2: Veled, nem a szex a rossz, hanem vele rossz.
1: Hát utána már lehet tovább menni.
2: Ja, csak van egy
0: házasság. De nincs ez semmi.
1: Az nem egy olyan érték, amit így érdemes őrizgetni?
0: A szűzesség magában?
1: Nem.
0: Amerikában már újra trend, igen, hogy 20 éves végén szűz vagyok, igen, és hogy már nem adod oda 10 és megfordult. Ez most már jó 10 éve egyébként nagyon nagy kiváltság, hogy igen, te még 21 éves vagy, hogy aztán elad utána valahol Dubajban. Egy
2: jó, az más. Úgy, a pénzé lehet menni,
0: nagy trend Amerikában, hogy utána viszont elutaznak 20 évesen Dubajba, és eladják ezt 4000 euróért. Nem, de hogy tényleg ez megfordulni látsz, hogy régen ment a 14-15, de hogy most már az a menő, és az alatt egy 18 és amit a még szűz vagy.
1: Tartogatja magát a férjének.
0: Hogy tartogat? Igen, de a férjének valójában?
1: Hát igen, akihez hozzámegy, ő azt mondja, hogy csak vele. És ő lesz az első, és reméljük az utolsó is.
0: Aha.
1: Mert hogy ez egy olyan
0: érték.
1: Ez egy olyan érték,
0: ez klassz egyébként,
1: amit csak az ő nagy szívszerelme, az ő férje érdemelhet ki.
0: Szerintem ezzel nincs baj, nem?
1: Dehogy nem.
0: Jó, de nem a jobb, mint hogy 20 évesen már 43 pasid volt, és mindenkivel lefeküdtél, és nem tudom. Tehát hogy azért az se feltétlen egy jó tapasztalás.
2: Hát 20 évesen 43. Csajod volt.
0: Az viszont
2: na, ugye?
0: Minden tapasztalás nagyon hasznos, igen.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szuperajánlatok a Coop-ban. Két termék vásárlásakor az Aventa Plus Relax üdítőital 319 forint, négy termék vásárlásakor a 250 ml-es Hell energiaital 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
6: És ez?
5: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal, mindössze 399 forint. Ért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
9: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
11: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
12: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 650 vagy 750 grammos Purina One száraz macska eledel csak 1799 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
13: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezmény számos törölközőre és 20-60% kedvezmény számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
15: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Reklámot hallottak.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
16: Fedezze fel a természet kincseit a tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen, Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb vízterep fölött járva a másfél kilométer hosszú Palló úton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 0178 vagy e-mailben kikötő@ertank.hu. Fűszva pihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszva hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
17: Nincs Nincs ideje a mosásra, vagy nehezen birkózik meg az ágynemű vasalásával? Bízza a profikra! Tiszafüreden újra elérhető a mosodai szolgáltatás megújult köntösben. A tiszafüredi kristálymosoda gyors, megbízható és magas színvonalú szolgáltatással várja lakossági és céges ügyfeleit. Ágynemők és egyéb textíliák tisztítása gondos odafigyeléssel, korszerű technológiával. Vegye igénybe kényelmes, háztól-házig szolgáltatásunkat is. Várjuk hívását a 0620 333 66 05-ös telefonszámon, vagy keressen fel bennünket személyesen Tiszafüreden a 0424/12-es külterületi helyrajzi számon az Oil benzinkút mellett. Tiszafüredi kristálymosoda. Mi tisztára mossuk a napját. Mi tisztára mossuk a napját.
1: Az idén is DJ Tour Fest. Augusztus 13, 14, 15,

0: kiállások, helyszín, morotva kerékpáros pihenőpark. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a OneTicket.hu-n és a Füredi Kávézóban. Kattanj rá a Facebookon! DJ Tour Fest! Ne hagyd ki! Hívd a haverokat is!
1: Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón, a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszatavi-ökocentrum.hu a természet élménytára.
2: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és Ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57, telefonszám 0630 605 69 09, 0630 605 69 90.
3: Reklámot hallottak.
4: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
5: A Tisza vízminőségi állapota teljesen stabil. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Aggasztó vöröses elszíneződések és szivárványos hártyák jelentek meg a folyómederben a Cibakházi szigetnél. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság laboratóriumi vizsgálatai alapján azonban a Tisza vízminőségi állapota teljesen stabil, a riasztó jelenségeket pedig csupán természetes folyamatok okozzák. A szakemberek tájékoztatása szerint a parton heverő kagylóhéjak többsége nem friss pusztulásból származik, hanem korábbi években elhullott egyedek maradványa, amelyek hosszú évekig rejtőzhetnek az iszapban. A part mentén megfigyelhető vöröses, narancssárga elszíneződés szintén természetes eredetű. A kötivizik szerint a talajvíz jelentős mennyiségű oldott vas és mangán vegyületet tartalmaz. Amikor ez a víz a meder felszínére szivárog és levegővel érintkezik, ezek az anyagok oxidálódnak, majd vöröses-barna lerakódást képeznek. Részletek a szoljon.hu cikkében. Elindult az Artúr Fesztivál és a hagyományos Turivásár mezőtúron. A négynapos rendezvénysorozat a város egyik legjelentősebb eseménye, amely a népi hagyományokat, a kézműves örökséget és a modern könnyű zenét egyaránt középpontba állítja. Ma a Petőfi téri fesztivál színpadon egymást követik a koncertek, a Szabadság mozi és színház teremben a Fedák Sári Színház mutatja be a Marica grófnő című operettet. Részletek a szoljon.hu cikkében. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei Tiszaburán a folyamatos ivóvízellátás biztosítása érdekében a vízi közműszolgáltató a három lajtos kocsi mellett csütörtökön 6 órától a vízhálózat betáplálásához szükséges 25 köbméteres vízszállítót bocsátott rendelkezésre. Az új kút kialakítása folyamatos, az éjszakai órákban is folytatódtak a kivitelezési munkálatok. Jó, ha tudják a Jász-Nagykunszolnok vármegyeiek is, hogy megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány. Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter utasította az erdőgazdálkodással foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. Végül a várható időjárásról. Érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északias szél többfelé megerősödik. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik!

0: Gyerekek, Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék. Best of
1: Balázsék. Feltettek az amerikaiaknak egy kérdést, és arra voltak kíváncsiak, hogy ki hogy válaszol, és kíváncsi vagyok, hogy szerintetek milyen eredmény született. A kérdés az úgy szólt, hogy fogd meg egy általad szeretett rokonodat. Fogod most így kiemeled ebben a pillanatban, berakod egy szobába, ahol 100 évig kell élnie, egy üres szobában, és mind éjjel-nappal fény van. 100 évet kell ott leélnie. Te kapsz ezért $3 millió, amikor ő kijön a szobából, akkor neki tördik az összes emlékét, viszont ez az egész neked csak 1 másodperc.
2: Kicsit bonyolultnak érzem.
1: Tehát neked 1 másodperc a dolog, hogy most berakod oda.
3: Igen, 1 másodperc
1: egy szeretett rokonodat, 1 másodperc
3: múlva
1: neki lejár a 100 év. A 100 évet ő egyedül éli le egy szobában, de minden emlékét törlik, te viszont kapsz $5 millió, úgy, hogy 1 másodperc alatt átéled azt az élményt, amit ő 100 év alatt. Neki törlődik az emléke, semmiben
2: hát
1: nem sérül.
2: Ilyen érzés ADHD-snak lenni. Ez a folyamatos bűntudat, hogy mindenki
3: de
2: érez.
3: A 100 évet ő leéli, csak.
1: De azt mondta, hogy mehet a játék, letelt. És te megkapod a $3 millió. Ő semmire nem emlékszik. Viszont 100 évet leéltetsz vele egy szobába, hogy senki nem szól hozzá, senki nem beszélget. Többször őrül bele, többször éli, többször sír, és nem tud meghalni. 100 évet van egy szobába, $5 millió, és 1 másodperc alatt vége.
3: Szegény mama. Mennyi minden.
1: De és egy fontos, hogy egy szeretett rokonodat, tehát hogy nem a haragoddal az apád, és az, hanem egy nagyon testvér, gyerek, 100 évig. És a 100
2: Többen év ott elakadtak, hogy mi ez a szeretett rokon.
1: Igen.
2: Hogy ez egy ellentmondás.
1: De hogy próbálj belehelyezkedni. Ez volt a kérdés. És képzeljétek el, hogy nagyjából az amerikaiak 70%-a azt mondta, hogy igen, fognám a gyerekemet, fognám a feleségemet, fognám az anyámat, és mivel törlődik az összes emléke, és nekem ez 1 másodpercembe telik, ezáltal végig életném vele a 100 évet, és elvinném a pénzt. És kevesebben voltak azok, hogy nem érdekel az 1 másodperc, nem érdekel az, hogy 5 millió vagy $3 millió, hanem az érdekel, hogy vele ott leéletek 100 évet egyedül egy szobában, úgy, hogy állandó fény van a szobában, valahogy így volt megfogalmazva, hogy folyamatosan világos van 100 év.
3: Hát ezt megőrülsz 3 nap után.
2: Igen, de ezt bevállalja meg, akire ezt, hogy persze, az annak valószínűleg soha nem volt még pénze. Tehát hogy ezt a szegény embereknek tűnik egy ilyen nagyon nagy tétű dolognak, de hogy akinek volt mondjuk valaha annyi pénze, hogy mondjuk ne kell nélkülöznie, annak azt szerintem...
3: Mindig tudsz olyan pénzösszeget mondani, ami nem volt. Tehát nem aki tudom. Viszonylag jól él, annak is azt mondod, hogy akkor nem $3 millió mondasz, hanem 20-at, amivel nagyon nagy álmokat lehetne megvalósítani. Szerintem ez nem tudod, itt ebben a felmentő öv, amiben így kapaszkodsz, az az 1 másodperc.
1: Nagyon jó, szerintem nagyon összetett a kérdés. Hiszen tök jól van súlyozva, neked 1 másodperc. Ő nem emlékszik majd semmire, tehát azt mondod, hogy nem sérült, nem emlékszik semmire, ugyanannyi idősen kapod vissza, de ott ő azt a 100 évet leéli, ami viszont te 1 másodperc alatt keresel $5 millió. És azt mondja, mehet a játék, itt a csekk, megvan az 5 millió. Igen. De neki az ott 100 év volt. És nagyon kíváncsi voltam az eredményre, és leéletnék vele. Szóval azt mondták, hogy igen, menjen, mert megvan a pénz. Ez egészen
2: nagyon
1: megdöbbentő.
2: Fura. Nekem én
1: Laci azt mondja simán. De várjál, egy szeretett rokonodat beraksz egy szobába 100 évre. Mindegy, hogy most öregszik-e közben, vagy ne ilyen részletebb. 100 évig valaki nem szól hozzád, te nem tudsz belehalni, és 100 évig ég a lámpa, és 100 évig egy üres szobába vagy, tök egyedül.
2: Én meghámozom a gyereknek a paradicsomot, szóval rám ne nézzetek.
1: Én fölvágtam neki a szőlőt, annyira féltem, hogy félregyel, úgyhogy...
2: Rám ne nézzetek,
1: na,
2: ez nem én vagyok.
1: Tessék, ki mit mond? Fog meg egy szeretett rokonodat, van ilyen?
3: Van, rengeteg.
1: Mondjuk a gyerekedet, vagy a feleségedet. És 1 másodperc múlva $1 millió-os vagy.
2: Zsül, nekem is elég lenne. Zsül, kapsz egy csellót.
1: Zsül is gondolkozik.
2: Zsül, kapsz egy csellót, a pénzt megkapod.
1: Mondjad? Persze! Hát szeretem,
3: simán.
1: Hogy ilyen őszinte
3: hát
1: műsor
3: persze,
1: vagyunk.
3: Egy nap, vagy 1 másodperc múlva a vége.
1: 100 évet leéletsz vele
3: nem
1: egy szobában.
3: Nem fog rá emlékezni.
1: De 100 év gyötrődést okozol. Zseniális.
2: Én ezt nem vállalnám be. Azért nem, mert amúgy maga a koncepció szerintem egy fasság.
1: Szerintem zseni a kérdés. Azért... Aki ezt így beegyensúlyozta, ilyen jó arányérzéke, a kérdés zseni.
2: Ami olyan dolgokat meg bevállal, nem tudom én, mint egy másik rokonomnak mondjuk az egészségét kapom vissza cserébe, vagy tudod, az életét. Vagy
1: de ilyesmi, nem ez a kérdés. Tehát
2: de el, maga az, hogy pénz, meg ez.
3: De neki
2: ez
3: is nem jobb lesz, egy másodperc
2: eltelik. Nem tudom,
1: egy másodperc alatt ezt tölik el.
3: És nagyon fontos kérdés.
2: Ez egy másodperc, mert ő megéri ezt 100
3: évet. Ó, de vége, és elfelejti az egészet.
1: Ott van az érdekes, hogy te pislogsz egyet, és kerestél 5 millió dollárt. Ő vele leélet 100 évet. Én ilyeneket tudok elaludni, ne haragudjatok.
3: De nem, és nagyon érdekes kérdés dobott be a hallgató, hogy van dupla pénz a két rokontra? Hakunk be!
1: Jó, tehát oké, várjál, van egy Lacink, aki azt mondta, hogy igen.
3: Simán.
1: Van egy Eszter, aki azt mondta, hogy nem, én is a nem belőlük, én elképzeltem volna Benit, a Noelt, valakit ott, hogy 100 évet leéletek vele, nem? Van egy Zsül, aki gondolkozik, de most, hogy ránézek, szerintem Zsül az igen.
3: Igen, én kettőt raknék.
1: Te beraknál kettőt, de elfelejti, várjál, feloldozva azokat, akik beraknál. Elfelejti, de 100 évig sír, zokog, üti a falat, veri, ki akar jönni, nem tudja.
3: Konkrétan megőrül.
1: 100 évig megőrül, de 100 év után visszakapod, és semmire nem emlékszik, csak azt mondja, hogy honnan van a Maserati Balázs. Az aranybégemből itt egy kicsit.
3: Fordíthatunk rajta egyet úgy, Laci, hogy vállalnád-e, hogy te kerülsz bele, az egész világnak ez egy másodperc lenne, te belekerülsz ebbe a 100 éves kapszulába, az egész világ egy másodpercet várna, igen, te visszakerülni, és akkor kapnál 3 millió
1: de
3: dollárt.
1: De elfelejtem a 100 évet.
3: Elfelejted a 100 évet.
1: Nem csinálnám végig.
3: Na, úgy vállalnád?
1: A rokonodat beraknád, de te nem vállalnád.
3: Ugye?
1: Hát ez az. Elfelejted a 100 évet.
3: Elfelejted. Tehát, hogy egy másodperc telt el, tehát ennyi ideig nem lennél itt, de neked 100 év.
1: Így elfelejted, de 100 évig egy üres szobába lezárva egyedül.
2: Ez megmarad, ez olyan tudod, hogy onnantól az egyszer látnád a szemében azt, hogy valami nem oké, és arra gondolj, ezt
1: oké, de most itt tetszük fel, hogy elfelejtette, tényleg elfelejtette, tényleg megkapod a pénzt. Tehát, hogy...
2: de ez, attól, egy csomó, alapból nem szoktunk emlékezni azokra, amik az igazi nagy bajt kavarták bennünk. Tehát ez nem az emlék nem az emlékből fakad a sérülés, hanem az, hogy ezeket a dolgokat így a testünk, a lelkünk így valahogy így eltárolja.
1: Zseniális a kérdés. Zseniális
2: hát a kérdés. Attól, hogy nem tudja, attól még ez valamilyen hatása biztos, hogy lesz rád. Ezt nem tudom elképzelni.
1: De mondjuk tétezzük, hogy nincs. Mindent elfejtesz. Ott a lóvé egy másodperc. Zsüle, arra kis időre kikapcsolnád a lokátor? Kérdezi egy hallgató. Igen.
4: Tudjuk, hol vagy.
1: Gondolkoztam rajta én is, és mondom, az eredményre voltam kíváncsi, de mondom, aki a kérdést így betette, nekem azért nagyon tetszik, mert nagyon jól van súlyozva. Nem egyből nem, csak aztán azt mondta, nem teszed meg vele, de megértem az igent is, hiszen elfelejti, fel vagy mentve, de közben meggyötöd, akit szerez, de semmire nem emlékszik. Zseni. Zseni a kérdés, és neked annyi, hogy indul a játék, gratulálunk, dollármilliomosra.
3: Így van, és neked egy másodperc a gyötrődés is.
1: Egy másodperc, hát neked nincs, neked egy másodperc, itt ő leéli a 100 évet. Összeszorítom a fogam, túl van rajta, add a pénzt.
2: Az durva, hogy csak most egy empatikusan belegondoltam ebbe az érzésbe, és ettől már ettől hány ingere van. Tehát a gondolattól hány ingere van, érted?
1: Nagyon durva kérdés szerintem.
2: Tehát, hogy nem. De akkor... És hogy meg mi is értem van a pénznek, akkor, hogyha...
1: De ez most egy teoretikus kérdés.
2: De mi értem van a pénznek? De ott megvan ez 3 millió vagy 5 millió dollár.
1: 5 millió dollár.
2: De mi értem van, amikor megtudsz magadról, hogy nagyon fontos ott az, hogy egy rettenetes szar szülő vagy, vagy egy rettenetes szar gyerek.
1: Elfelejti.
2: De nem te, nem ő, hanem te.
3: Te is.
2: De te megtudod magadról ezt, hogy te milyen ember
1: visszakapod vagy. Visszakapod ugyanúgy.
3: De neked csak egy másodperc
2: hát
3: a szenvedése.
2: Hát pont ez az, amit nem értenek az emberek, nagyon sok ember az élettel kapcsolatban, hogy nem ettől lesz, nem tudom, nem attól lesz jó.
1: Laci, nagyon fontos, de amikor kijön 100 éves, lesz egy 100 éves testben? Nem, hát neked nem. Egy másodperc. Tételezik föl, hogy ő nem öregszik, hanem abban az állapotban, most a Lacit beraknánk 100 évig egy szobába, ő 100 évig őrjöngve sír és üti a falat, és ki akar jönni, és amikor kijön ő 100 évvel, tehát az a Laci jön, aki most... Tehát... Az egy másodperccel későbbi Laci jön ki.
2: Már csak de azért sem vállalnám.
3: Azt mondja a Laci, hogy akkor beülne ő.
1: Bemennél 100 évre. 100 év magányra egy szobába, ami utána egy másodperc nekem. Nem mernék bevenni. Hiába felejtem el. Figyeljetek, az a 100 év azért...
2: Tönkre mennék benne. De a gondolatban tönkre mennék, ezt valakivel megtettem. És amúgy nem is lenne értem onnantól ez a semminek.
1: De várj, igen, utána megmaradt, hogy ő jön, én megtettem, ő nem emlékszik semmire, megyünk nyaralni valami nagyon jó helyre, én tudom, hogy meggyötörtem a lóvén állam, ő viszont jól van, mert nem emlékszik semmire. Jól van. Mindenek kitörlődött, és ugyanúgy kapom vissza. Csukba szem... Szia, Feri! Látod azt,
3: hogy... Miért volt én?
1: Látod azt a piros Ferrari-t, Maserati? Na,
3: köszi!
1: Na, ebből te nem kapsz semmit.
2: Amúgy ilyen egy narcisztikus kapcsolat, nem? De ez a narcisztikus kapcsolatnak tulajdonképpen az alaptevése, nem? Hogy 20 éven keresztül elveszi az életedet, majd kapsz tőle egy, nem tudom, egy CD-t, és azt mondja, de nem, hát nem megérte.
1: Zseniális. Hát én már sima YouTube videókra nem tudok elaludni. Engem már ezek az ilyen kérdések.
2: Szerintem
1: még bele tudok annyira tekered.
2: Hallgassuk meg a gatyadalt. Itt az ideje, meghallgassuk a gatyadalt, Zsú.
1: Ebből még bele tudok elni. Tehát akkor van egy, te mi vagy, te még nem mondtál semmit.
3: Én kettőt ültetnék be. Bevinnéd. Két rokont, dupla pénzért.
2: És melyik kettőt?
1: De most, és a komolyan? Tehát, hogyha mondjuk
3: nem. Nem. Ugyanaz vagy, amit Eszter mond.
1: Tehát szülőként belerohadsz, hogy a gyerekeddel.
3: És utána arról, mert az egy másodperc, egy darabig próbálom stimulálni magam, az, hogy nekem is egy másodperc, nekem csak egy másodperc. És oké, hogy ő szenved 100 évig, de el fogja felejteni, egy másodperc múlva visszaáll minden. Semmi nem lesz olyan gyerekek. Semmi nem lesz olyan
1: közted, a te lelkedben
3: és
1: nem
3: akit
1: lesz.
3: Betettél.
1: Ő nem emlékszik semmire.
3: Nem. Na
1: te,
3: de hát
1: te,
3: az
1: te
3: én,
1: harán, igen,
3: de
1: te
3: én az én lelkemmel élek, hát azzal nekem kell elszámolni, hogy elment az egy másodperc, itt a rohadt sok lóvé. Ugyanúgy szeretlek, de nem szeretetlek,
1: de
3: ugyanúgy,
1: nem.
3: Mert 100 évig raktalak egy üres szobába.
1: Beraktalak egy szobába, 1,5–2 milliárd, 3 milliárd forintért. Bent
3: mennyit
1: volt.
3: Mondtál, 3-at? Akkor...
1: 3 millió, 5 millió dollár volt az összeg. Bent voltál egy szobában. De
3: a már 3 millió
1: emlékszem...
3: dollár az mennyi? Az 1 milliárd forint?
1: Körülbelül, most igen. Lehet 5 millió dollár, de lehet még egy 1,5–2 milliárd, attól függ, akinek hol van az inger küszöbe.
2: Hát ugye? Igen, de ez kicsit olyan, tudod, hogy most nem akarom a transzgenerációs szorongást előhozni, de hogy nagyon sokszor van egy csomó olyan dolog, ami egy pici életesemény, ami tényleg generációkra összedrombolja a családoknak a működését, hogy akkor ez hogy nem tud az lenni? Tehát attól, hogy nem emlékszel rá, attól az még hatással van rá.
1: Milyen persze rád is, amit a Feri mondta, hogy ki jössz, látod? Ez inkább csak egy ilyen levezetés nélküli hangos gondolkodás, hogy oké, felejtsük el az utóhatást, meg hogy vele mi lesz, csak hogy mi a döntés? És mondom, az érve is az volt, hogy de hát egy másodperc.
2: Igen,
1: de hát nekem ez egy, egész, de nekem ez egy másodperc. Pislogok egy másodpercet, ne bírjak már ki, hogy neki rossz. Egy másodpercre hivatkoztak, hogy igen, a válaszom igen.
2: De az élet maga attól értékes, hogy folyamatosan építkezel, újra tervezed magad, küzdesz dolgokért, valamikor pénzt keresel, valamikor nincs pénzed, és a többi, és a többi. Ez a része az életnek. De maga az, hogy a célod az, hogy a pénzed meglegyen, azt nem tudom értelmezni, mert a pénzed önmagában nem fogja megadni neked sem a karakteredet, sem a személyiségedet, sem az érzéseket nem fogja meghozni. Tehát, hogy...
1: Hát igen, csak azért 3–5 millió, 1,5–2–3 milliárd az emberek nagy többsége nagyon sok mindent belevizionál, a biztonságot, a jólétet, a státuszt, amit aztán lehet, hogy megérsz, eléred, és rájössz, hogy nem ezt tesz igazán boldogá, de amíg nincs addig, azt mondolod, hogy na majd ez megoldja.
2: De egy gyereked, érted, hogyha őt nem, tehát ha ezt vele meg tudod csinálni, mondjuk, érted, akkor mi értelme az egész?
1: Igen, sok a duma, hol kell aláírni.
2: Ennyi.
1: Ez nagyon, nagyon érdekes kérdés volt egyébként. Ja, na Zsú, hogy döntöttél?
3: Meg.
1: Párod, a párod.
2: Mikor jött
1: vissza? Igen, de szeretlek. Igen, a válaszod igen. Betennéd egy szobát.
2: Az de ez azért van, mert az ő felesége amúgy sem nagyon másként.
4: Na jó, de hogyha garantált azt, hogy semmiféle károsodás
1: nem... Nem, ő nem emlékszik semmire.
4: Hát akkor...
1: Becsukod a csubaszemed?
4: Igen.
1: Kijöttél, és meg...
4: Jó.
1: Ne csinálj.
3: De nem emlékszik rá.
4: Nem emlékszik, hogy egy másodperc probléma, aztán puf.
1: Zseni vagy. Tök őszintén örülök, hogy ezt így bevállalom. Én köszönöm, hogy mi egy ilyen őszinte műsor vagyunk, és nem azzal foglalkozunk, hogy jó, most mit szólnak a hallgatók, beraknád?
4: Persze.
1: Tényleg?
4: Ő is engem szerintem.
3: Na, ez egy szép kapcsolat,
1: érted? Hát ezért vagyunk mi egy ilyen műsor. Beraknád? Nagyon szeretem, egy másodperc. Már el is telt. Kim van? Kim van? Gyula, de 100 évig van egy szobában.
4: De ez nekem csak egy másodperc, és...
1: Itt az érvelés. Ez volt az érvelés. Ez volt az érvelés az amerikaiaknak, hogy egy másodperc.
3: Hogy igaz, hogy a százat szenved, de nem
1: emlékszik. Nem hittem el, hogy úristen, de durva. És értem, hogy egy másodperc. És a legfőbb érvelés ez a mondat volt, hogy de egy másodperc.
4: Semmiféle
1: károsodás. Nincs, semmi. Visszakapod azt az embert.
4: Az olyan, mint hogy 100 évig alszik.
3: De nem, 100 évig szenved, Zsül.
1: Nem, 100 évig a legdurvább szenvedést teszed rá, mert a poklok poklába őrül bele, mondjad, Laci. De nem emlékszik
4: de nem,
1: rá.
4: Nem emlékszik
1: a legfőbb érveket mondják. Az amerikaiak legfőbb érvét mondják.
2: Nem az igazi embert kérdezzük, Anna. Gyere be.
1: Anna, én tudom, mi a válasza. Én tudom, mit mond. Írjam le, vagy leírjam. Nem mondj semmit, Anna, nem nézek rád, várja, beírom. Nem, de én tudom.
2: Mehet. Na gyerünk.
5: Nem.
1: Igen,
5: nem.
1: Persze, tudtam, hogy ezt
5: mondani. Biztos, hogy nem. Nincs az a pénz.
2: Na látod? Nem. Ezért nincs pénzed, Anna.
5: Ez így is van. És tudod, mi a legszomorúbb? Ez így is marad.
1: A kérdés zseni, gyerekek. Kérdés tényleg zseni. De nálunk is megosztott akkor ez a dolog.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Nem, ön nem az erdőben hallja a madárcsicsergést, hanem a Hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2.
3: Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
4: Nincs ideje a mosásra? Vagy nehezen birkózik meg az ágynemű vasalásával? Bízza a profikra! Tiszafüreden újra elérhető a mosodai szolgáltatás megújult köntösben. A tiszafüredi kristálymosoda gyors, megbízható és magas színvonalú szolgáltatással várja lakossági és céges ügyfeleit. Ágynemők és egyéb textíliák tisztítása gondos odafigyeléssel, korszerű technológiával. Vegye igénybe kényelmes, háztól házig szolgáltatásunkat is. Várjuk hívását a 0620 333 66 05-ös telefonszámon, vagy keressen fel bennünket személyesen Tiszafüreden a 0424/12-es külterületi helyrajzi számon az Oil benzinkút mellett. Tiszafüredi kristálymosoda. Mi tisztára mossuk a napját.
5: Ennél egy hamisítatlan tiszai halászleve, egy incsiklandó harcsapaprikást, vagy egy mennyei túrógombóc, akkor parkod le a Verdát, köst ki a Ladikon, vagy csak pattanj le a Bringádról, mert a Bárka étterem Abád Szalókon csak is téged vár. Impozáns helyszín, páratlan ízélmény. Bárka Szalók Yacht Club, a magyar konyha szerelmeseinek. Itt azonban nem állunk meg. Az olaszos ízek kedvelőit is meghódítjuk, ugyanis nálunk serceg a tészta, táncol a láng is, mivel igazi nápolyi pizza sül a kemencénkben. Nyitva tartásunk a Bárka Szalók Yacht Club Facebook oldalon. Asztalfoglalás 0630 375 39 59. Kocincsunk egyet a nyárra.
6: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa, fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás kötőjel hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
1: Reklámot hallottak.
0: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: A Tisza vízminőségi állapota teljesen stabil. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Aggasztó vöröses elszíneződések és szivárványos hártyák jelentek meg a folyómederben a Cibakházi szigetnél. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság laboratóriumi vizsgálatai alapján azonban a Tisza vízminőségi állapota teljesen stabil, a riasztó jelenségeket pedig csupán természetes folyamatok okozzák. A szakemberek tájékoztatása szerint a parton heverő kagylóhéjak többsége nem friss pusztulásból származik, hanem korábbi években elhullott egyedek maradványa, amelyek hosszú évekig rejtőzhetnek az iszapban. A part mentén megfigyelhető vöröses, narancssárga elszíneződés szintén természetes eredetű. A kötivizik szerint a talajvíz jelentős mennyiségű oldott vas és mangán vegyületet tartalmaz. Amikor ez a víz a meder felszínére szivárog és levegővel érintkezik, ezek az anyagok oxidálódnak, majd vöröses-barna lerakódást képeznek. Részletek a szoljon.hu cikkében. Elindult az Arthur Fesztivál és a hagyományos Turi Vásár mezőtúron. A négy napos rendezvénysorozat a város egyik legjelentősebb eseménye, amely a népi hagyományokat, a kézműves örökséget és a modern könnyű zenét egyaránt középpontba állítja. Ma a Petőfi téri fesztivál színpadon egymást követik a koncertek, a Szabadság mozi és színház teremben a Fedák Sári Színház mutatja be a Marica grófnő című operettet. Részletek a szoljon.hu cikkében. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei Tiszaburán a folyamatos ivóvízellátás biztosítása érdekében a vízi közműszolgáltató a három lajtos kocsi mellett csütörtökön 6 órától a vízhálózat betáplálásához szükséges 25 köbméteres vízszállítót bocsátott rendelkezésre. Az új kút kialakítása folyamatos, az éjszakai órákban is folyamatos.

0: az északias szél több felé megerősödik, a csúcs hőmérséklet 29 és 39 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Balázsék a Rádió Egyen! A legmenőbb arcoknak is kell a piherés. Most kivettek egy kis szabit, te nyugi! Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
3: Megkeresünk, gyerekek, azt, aki a legnagyobb elnyomásban él otthon, de az elnyomás nem úgy értjük, hogy párkapcsolati erőszak, vagy valamiféle lájtos abúzus, hanem a leghülyébb, legnehezebb, legértelmetlenebb szabályokat kell betartani a felesége vagy a férje miatt. Ugyanis Jolly nyilatkozott, és elmondta, hogy hosszú évek óta szigorú szabályokat követ, amit a felesége tartott be vele, és megosztott egy-két dolgot velünk. Ugye Jolly a mulatos, hát énekes.
4: Így, van, így van, és hát egy ilyen, azt látod a színpadon, hogy
3: ott tudja, ő viseli a nadrágot.
4: Igen, hogy maga a szabadság, tudod, hogy gyerünk, mulassunk együtt, érezzük jól magunkat. Ezzel ellentétben mi történik otthon?
3: Ezzel ellentétben csináltak velük valahol egy interjút, ahol kiderült, hogy otthon egyáltalán nem ő viseli a nadrágot, és nagyon komoly szabályoknak kell megfelelnie, mint a menyasszonya a Barbara állított föl, gyerekek. Még csak menyasszony. Még csak menyasszony. De most ezzel elgondolom.
4: Jolly, menekülj.
3: Megvizsgálni a dolgot. És valószínűleg nagyon sok férfi vagy nő tart be, vagy tartad be házi otthon rendet. Házi rendet, szabályokat, a másik félnek sokszor értelmetlennek tűnő cipő használatot, ne ülj az ülő garnitúrára farmerban, vedd le a koszos nadrágot, ami egész nap rajtad volt, és azzal ne ülj le az ágyra, mert oda mindenképpen át kell öltözni. Valószínűleg tele vagyunk ilyen háztartásokkal. Uh-huh. A nőknek van több felállított szabályuk, vagy a férfiaknak?
5: Nőknek.
3: A nőknek, igen. De hogy ezt te mondod.
5: Igen.
3: Tehát hát, a nők tartanak fönn több ilyen szabályt.
4: Mert a nők a gondosabbak, ők dolgoznak. Többet a háztartásban elvárja, hogy akkor a szennyes tedd a szennyes tartóba. Hát de a szennyes tartó mellett szerintem tök ugyanolyan jó helyen van, mert az ugyanolyan közel van a mosógéphez.
3: Igen. Itt vannak a szabályok. Cipőbe tilos a házba lépni, elsőre nem tűnik túlzott elvárásnak, szigorú cipőlevétel van. Illemhely használatát...
4: Várjál, ne rohanjunk ennyire.
3: Cipőlevétel, tessék.
4: A cipőlevétellel önmagában nincs baj, de neki akkor is le kell venni a cipőt, ha elindulnának valahova, és jaj, bennmaradt a...
3: Nincs, igen.
4: Hula, és vegye akkor is le.
3: Nincs cipőben lakásba bemenete.
4: Hogy a konyhájig nem szaladhatok be, mert bennmaradt a kulacs vizem.
5: Így van. Szutyokban járkálsz kint, nem egy koszos cipővel.
3: Te cipőlevevő vagy. Te neked cipőlevevő... ez az első szabály, cipőlevevő
5: nálunk,
3: vagy.
5: Nálunk van ilyen szabály, ha hazaérsz, az első dolgod az, hogy mossál kezet.
3: Gyerekek, úristen, mint anyámat hallanám. Jézusom, beütött a gyomromban egy ilyen fura szúró érzés. A mossák kezet.
5: Igen.
3: Ez anyám volt. Ha hazabész, kezet kell mosni.
5: Befejezted az étkezést, akkor felállsz az asztaltól,
4: megköszönöd, ugye?
3: Igen.
5: És utána az első dolgod az, hogy nem a mosogatóba teszed be a tányért, hanem a mosogatógépbe, úgy, hogy előtte leöblíted.
3: Ja, hogy ez már ti vagytok.
4: Így.
3: Jó, ez már hál' Isten, nem én vagyok.
4: A villát fölfelé vagy lefelé fejjel helyezzük el a kis...
5: Ilyesmit nem tartunk számon.
3: De föl kell állni és köszönni.
4: Megköszönöd?
3: Vagy még ülve megköszönhetem? Vagy föl kell állnom? Vagy hát, mikor mondod, köszönöm a vacsorát?
5: Ülve még megköszönöm.
3: Ülve megköszönheted. Felállsz, viszed a tányért, berakod. Ez rendben van, gyerekeknél ez oké. Cipőszabályt adjuk, vagy nem adjuk, tessék.
4: Nem, tehát... én nem adom, hát ne szórakozzatok, majd nem lehet bemenni a konyhájé.
3: Nagy megszegő vagyok. Én is nagy megszegő vagyok.
4: Értem. Igen. Szóval, hogy persze a hálószobában már nem biztos, hogy bemész.
3: Én... Szőnyeg van, nem mész be, de igen. Na, de hogy sajnos...
4: Egy... Hát
3: visszaszaladsz valamiért.
4: Igen.
3: A visszaszaladási szigorú levétel.
5: Én levetettem, de más is leveszi, szóval nálunk ez valahogy így jött.
3: Mi ez a pisiléssel? Mit vársz el tőlük?
5: Hát, hogy lehetőség szerint a WC-be. Nem elég.
3: Igen, ez nagyon fontos. Srácok, lányok, találjátok meg a WC-t. Jolly azt mondja, hogy teljesen szigorú etikett szabály van ott is, tehát csak ülve pisilhetnek, és a kedvese a vendégségbe érkező férfiakra is rászól, hogy itt nincs állva pisilés, lecsücsükélés a popóra, mert hogy ez házi rend, és a vendégeknek is kötelező leülni a WC-re, vagyis senki, sem még fiúgyerek, és senki nem pisil állva.
5: És asszonka bemegy és ellenőrzi a vendégeket?
3: Hát bemegy, rászól, finoman abuzál, jelzi a vendégeket, ugye, kérdés. A vendégeknek szerintem kiadja. A gyerekek, nálunk ez a szabály. De még az ülve pisilés, bevallom, de hogy az kényelmi ok. Én telózok közben, leülök, pisilsz egyet, higiéniai okok, és nem spröcsköl szanaszét, még nagyon praktikus. Kicsit teló,
5: kicsit belelóg.
3: Kicsit üldögész, kicsit átolvas,

0: Átolvasod, mi van?
1: Kis nyugalom.
0: Ülve vagy állva, haver, őszintén?
1: Állva.
0: Állva?
1: Csak és kizárólag.
0: Ki tudtál tartani?
1: Persze.
0: De mosdóba. Mi kint főzünk, hívjatok, még van egyéb szabály. Így van. Zokni kifordítás, ha bedobod a szennyesbe, alap a párkapcsolatban. Zokni?
2: Kifordítás.
0: Hát én nem mondom, hogy
2: gyerekeknek.
0: Azt a mindegy. Mi van még nálatok? Tessék, valljál.
2: Ne fogsejmez a tükörhöz közel hajolva.
0: Mi van? Mert mi baja lesz a tükörnek?
2: Mert ráfröcskölöd. Vagy ha ráfröcskölöd, tehát hogy ahogy kiszeded a fogsejmet a fogaid közül, akkor takarítsd le utána a tükröt. Igen.
0: Na, aha. Jó, de tiszta, rendben van. Tehát ezek a szabályok. Zuhanyzással kapcsolatos, kilépő a zuhanyzól, kádba fürdés, kádba belépés, zuhanyba belépés, kilépés, van valami?
2: Hát ne tusolj annyi ideig, hogy egy kisebb afrikai ország éves vízmennyiségét elpazarolod. Igen, erre szoktam
0: de
2: szólni.
0: De kopogsz rájuk, kopogsz,
2: rájuk
0: szólsz.
1: Hogy hosszú igen. lesz.
0: Tehát hosszú lesz az zuhany.
2: Igen, engem rettenetesen idegesít, hogyha valaki fél órát áll a
1: kis alatt. Szerencsétlen fiú gyereked végre él.
0: 12 perc mire kiválasztom azt a kis hajót, amit beviszek magammal a vízbe. Ja, óriási nagy zuhanyzó vagyok. Fél órákat tudok zuhanyozni. Ricsi írt nekünk még egy piros esemény, csak azt mondta, én vagyok a ti emberetek, hívjatok. Nálunk minden van. Ricsi, túlsz vagy? Beszélni beszélhetsz, Ricsi?
1: Ricsi, elvett.
3: Persze,
0: elvették a telefont. Szevasz, Ricsikém, mi újság? Nem szólaltál meg. Mi a helyzet? Azt, hogy ott van melletted?
3: Így van. Nem ül ott, nem ül itt, viszont azért rákérdeztem, hogy nem lenne baj.
0: De jó, igazi vagy, Ricsi. Vagy. Mennyire vagy túsz? Sörhöz odaférsz, Ricsi. Mi a helyzet? Na mi van nálatok? Mondj egy-két szabályt, tessék itt azért, most elmondtunk egyet-kettőt, tehát Jolly is túsz, ez teljesen egyértelmű, ki kell szabadítani. Te mennyire
3: így
0: vagy
3: van,
0: túsz?
3: Így van, néha nagyon. Nem, egyébként minden okés. Vannak egyébként dolgok, amikhez... Hát... basszus.
0: Nagyon szeretem ezt a telefonimát. Mi van, Ricsi? Menet kell?
3: Így van. Ne, igen, ne haragudjatok, de azt mondta az asszony, hogy inkább ne.
0: Te hol vagy? Otthon vagy?
3: Nem otthon, de rájöttem, és hát bizonyos okok miatt inkább úgy mondtam, hogy
0: a hónap papucsa. Ricsi.
3: Nem tudjátok, és tényleg nem.
1: Ricsi,
3: egyet el tudok árulni, ami tényleg olyan, az a kintfőzés. Mi kint főzünk, leginkább, mert nem szeretjük, hogyha a lakásban kajaszag van.
1: De és tényleg kint állsz a teraszon? És úgy
3: így van, simán kimegyek és megfőzök.
0: És mit csináltok a konyhában?
3: Krumplit esetleg, rizs, vagy valami
1: epiket,
3: megfőzünk odakint, amihez például hagymát kell, az a kint.
0: Vigyázz magadra, Ricsikém, jó munkát, ügyesen a targoncán, ciao.
3: Köszi, hello.
0: Hello. A legjobb, telefonhívásunk volt ever.
1: Olyan sztorimban hívjatok. Nem, mégsem beszéltek.
0: Megőrültek, rólam beszéltek, hívjatok föl, mindent elmondok. Szia, Ricsi, mondd, nem mondhatok semmit.
2: De csak annyit küldött az, hogy nem erészel.
0: Szá, mindenségét, Ricsi, igen. Amikor a férjem kinyomja a pattanását, ott hagyja a tükrön. Vagy reggel megyek ki, és látom a nyomait, vagy bakancsba visszament a fürdőbe, konyhába, mert ott vannak a sár darabok, de az nem ő volt. Fürdés után nem mossa ki a kádat, az okni csomóban van a szennyesbe. Sokáig lehetne sorolni. Tehát itt van egy lázadó, és van a rendet tartani akaró, aki ezt megpróbálja betartani. És van a rendetlen, a férj.
2: Jó,
0: ugye?
2: De ez szerintem szimplán süttyóság.
0: Igen, ez igen. Tehát sarat a fürdőszobában, az lehet, hogy kicsit erős,
2: nem,
0: igen.
2: Nem ugyanaz, hogy nem mész vissza cipőben, és rászól a másik. Tehát ez nem a kettő nem egy, és ugyanaz.
0: Gyermekkoromban unokatesó még nálam aludtam, engedtek nekem fürdővizet, nem viccelek, a kádajában 2 centi víz volt, megengedtem, 2 másodperc, ha megjelentek, hogy itt nincs pazarlás. Nem nálad aludt, Gyuri? Nem család, aki írt? Ricsi vagyok én is. Nem írhatom át a nevem Lajosra. Ricsi vagyok. Az pis ilyen ülve, akinek hat anyja vagy gyerekek. Az pis ilyen ülve. Exem rám akart parancsolni annó, hogy a zuhanyfejet a csapba úgy tegyem be, hogy balra néz a rózsa, nem jobbra, mert lecsöpög a víz.
1: Na,
0: Juliska? Zoljál, emeld a kezed, nem? Ha valami ismerős.
2: Nem vagyok kattos!
0: Nem, csak rendmániás, hát elvárol. Tehát szorongsz, ha valaki sokáig zuhanyzik.
2: Igen, mert pazarlás!
1: Meghal az élő világ!
2: De ezek nem kényelmetlen, betarthatatlan szabályokat hozunk mi, vagy nem is hozunk, hanem ezek csak ilyen megállapodás.
1: Micsoda, hogy nem lehet 8 percig folyatni magadra a vizet, mert te 2 perc után vered az ajtót.
2: A fiam környezetvédelmi technikusnak tanul.
1: Spóroljon a vízzel. Is.
2: Igen, legyen benne egy ilyen fajta tudatosság.
0: Keménybe vagytok, basszus.
1: Hát, nagyon végső olyan szar nekünk.
0: Ez kemény, baszki. Hát hát ez nagyon kemény. Ne fújj bele az orrodat a csapba, írja valaki. Na, keressük meg a legnagyobb túszokat, írjatok még, drágaltok, jó? Tehát milyen szabályok vannak, mit lehet és mit nem lehet, milyen legszürreálisabb dolog, de valljátok be őszintén, hogy betartatják veletek, jó? Tehát, hogy igen, nem értünk egyet, lázadunk, de megtartjuk, mert a pasink vagy az asszony kéri. Van, ahol tényleg a börtönben nincsenek ilyen szabályok, amilyen SMS-ek jöttek. Tehát igen, nagyon durvák vannak.
2: Van egy, imádom, az egyik hallgató küldte, most nem mondom a keresztnevét, Zsanika 10 pontja, az asszonyka fotójával.
1: De rendesen megcsinálom.
0: Viber, akkor ránézek. Viber, igen. Zsanika 10 pontja?
2: Igen. Hát egy képüzenet van. Tehát,
0: és mi Zsanika 8, 10 pontja?
2: 8.43-kor küldte.
0: Elmondható Zsanika 10 pontja?
2: Abszolút, teljesen, de az, hogy ott van egy tengerparton ül a hölgy, ott van lefotózva. És
0: igen. Zsanika 10 pontja. Vedd le a cipődet, a szőnyeget ne edd le, a függönyt húzd vissza, a klímát ne kapcsold be, ruhástól ne feküdj az ágyra, a WC tetejét hajtsd le, a fürdőajtót ne csukd be, az arctörlőben ne töröld a kezed, a poharadat a pohár tartóba rakd be, a Sláger TV-ről kapcsolj el. Amennyiben ezek megfelelnek, te vagy az én emberem. Ő Zsani, aki valószínűleg így adott fel egy hirdetést. És azt hiszik, hogy hülyülnek, de hogy valójában nem.
1: Szóval, hogy... Az a baj, hogy ezek tök komolyak. De van a másik oldal is. Egy Hapsiról írta, a most már csak volt felesége, akit a Hapsim nem ismer, nem jöhet be a lakásba, de az ő gyerekkori baráta is se. A csaj gyerekkori
0: baráta. Hú, de kemény basszus.
1: Hazaérünk, figyelj, kézmosás, most kapaszkodj meg, zokni csere. Nem lehetsz abban az okniban, amiben reggel elmentél, és átöltözés.
2: Nem büdös a lába?
1: Nem tudom. A főzésnél papírtörlő a lábad alá, ha lecseppen valami, ne lép bele és feltöröld. Nem lehet a konyhaszivacs dörzsis felét használni, mert megkarcolja a tányérokat, poharakat. Nem lehet virág a lakásban, mert ő nem bírja a virágport. Minden fürdés után letörölni a kádat csapot. Na, ez egy Hapsi. Ez egy Hapsinak a szabályai.
0: Nagyon kemény. Nagyon. Gyerekek, nagyon sok túsz van. Erkien dohányzom, miután jövök be a lakásba. A drága mennyasszonyom detektívet játszik, fél órán keresztül keresi az új lenyomatót az ajtó üvegen. Nagyon ki tud készülni, hanem a kilincset fogom meg, majd fél napig ablakot mos. Érted, hogy azért ez már a kényszer.
2: Igen, tehát mindenki mögött egy ilyen kis kényszeres.
0: Valószínűleg igen. Igen, valószínűleg ez az, ahol új lenyomatot keresel és nézed, hogy hol fogja meg az üveget, persze. Nekem nem lehet üvegből inni, csak pohárból. Ellenőrizve van, ezért úgy csinálom, hogy kiöntök egy kicsit a pohárba, aztán üvegből iszom, már azért is. Sajnos ülve pisire.
1: A lázadó.
0: Hát, mindegy. A legnagyobb túszok, higgyetek el embernek, kérni, igen. Áhagyjuk, feladtam. Feleségem, megkért, segítsek az ablakpucolásban. A párkányról lepakoltam, visszatettem a virágokat, mire számon kért, miért nem sorrendben tettem őket vissza. Legközelebb már előtte körbe rajzoltam a világcserepeket, mint egy helyszínelő, hogy jó legyen a sorrend a virágcserepeknek. Nekem a mamám volt mindig olyan, hogy jött utánunk a WC-re, kis dolog vagy nagy dolog lesz, ha nagy, akkor WC-papírt kellett leterni a WC-be, hogy ne legyen olyan. Most én is ezt kérem itthon.
2: Aha, és tudod, ami látod, ellen lázadsz, és utána azt
0: ez lett belőle. Ugyanazt kéri, igen. Igen, igen, igen. Haverom, itt nem a WC-papír tartóra rá van írva, hogy keveset tép. Ott azért van fegyelem. Kérdezed azokat a gyerekeket. Igen. Nálunk az egyik aranyszabály, hogy a kabátokat az előszobában tilos a fogasra akasztani.
1: Hova teszed?
0: Külön van egy állványrész, ahol válfára kell akasztanunk. Fogasra csak vendég rakhat kabátot, nappaliban a szőnyegre nem szabad papuccsal rámenni, szigorúan zokni van. Ezt elhiszed, hogy van a nappaliban egy szőnyeg,
1: és a benti papuccsal
0: ami elvileg a kényelmedet szolgálja, és nem léphetsz rá. Úristen! Nálunk úgy kell kihúzni a sötétítő függönyt, hogy ne legyen a radiátor előtt, és a virág is kapjon fényt, ha nem jól van kihúzva, teljesen befeszülök. Volt, hogy reggel a pasim után kiabált, amikor ment el otthonról, hogy nem jól húzta ki a függönyt. Azóta nagyon igyekszik, puszi Andi. Tehát, hogy a virág az előtte legyen, hogy kapjon fényt. Hú, gyerekek, nagyon kemények vannak. A gyerekek, nálunk nem mindegy, hogy teregetek, mennyi öblítőt használok, hogy rakom el a kanyeret, ja, és a ruháimat sem mindegy, hogy rakom. Én túsz vagyok, elismerem. De baszki, olyan segge van.
1: Ugye? Ez sokat dob.
0: Roli küldte nekünk.
1: A párommal 8 éve tökéletes kapcsolatban élünk. Csak hát, ha este 11-kor iszom egy korty vizet, addig nincs alvás, amíg minden el nincs mosogatva.
0: Atya Isten.
1: Pedig reggel is fogsz majd vizet inni. Ha mégis marad valami, reggel jön a csapkodás deluxe verzióban. A kukát éjjel is ki kell vinni, zsák megköt, ajtó elé lerak. Ha kavicsot hordasz be, hajnali 2-kor porszívózás, és ezeket mind rátelepíti a csávóra.
0: Atya Isten, na, miben vannak?
2: Az milyen szép, mikor hazaérünk, mindenki sorba áll, én pedig egyesével törlöm át mindenki telefonját fertőtlenítős kendővel. Bármit vásárolunk, mindent áttörlünk fertőtlenítővel a Covid óta.
1: Ja, mindjárt hogy benne ragadtatok a Covidba.
2: Igen. Mindenki leveszi a ruháját az ajtóban, és itthoniba öltözik. Beteges tudom, de ez van. Kilincseket naponta törlöm, ha látogató nem akarja levenni a cipőt, akkor cuki kék zsákot visel a lábikóján. Ágiék.
0: Szakálvágás után egy-két szőröcske marad a tükör előtti részen, ahol egyébként 25 fajta női kence van, kész világháború. Szedjem le. Erre a kérdésem, az elhulló női hajszálakkal mi a helyzet? A válasz az más. Az más.
1: És tényleg. Valóban igen. Más.
0: Nem kapcsolhattam be nyáron a PC-met, mert felfűti a lakást. Nem használtam a kocsit, mert kavics megy a gumiredőibe, és vehetünk rá új gumit. Miben vannak emberek? Te jó Isten, miben vannak? Atya Isten. Nálunk a lakásban nem fújhatom be magam se dezodor, sem parfüm. A párom erre nagyon ugrik, üdv Pisti. Tehát ő kimegy, és csak a lakáson kívül. A férjem elvárja, hogy minden kézmosás fürdés után letöröljem a csapokat, hogy ne legyen vízpöttyös a csaptelep. Ha beszállunk az autóba, le kell venni a cipőt, hogy ne legyen koszos a szőnyeg. Volt egy csajom, a keresztülénél voltunk, nem lehetett az ételt megfogni kézzel. Életemben először ettem lángost késsel villával. Kolbi küldte nekünk. A legszürreálisabb szabályom, hogy a csapot csak könyökkel szabad kinyitni és bezárni. Fekete csapjaink vannak, nem lehet megfogni őket.
2: Új lenyomatos.
0: Mert új lenyomatos. Mert könnyökkel nyithatják és zárhatják a férj meg a gyerekek. Na, azért ez nagyon kemény.
2: Ugye, ez nagyon jó. Ki kell vennem a füstölt csonkát a hűtőbe, mert a feleségem szerint büdös. Le kell vinnem a tárolóba, és oda jártam kisbicskával nassolni, töltött káposztát sem ehetek.
0: Sokat úsz.
1: Miért vagytok együtt?
0: Sokat úsz. A cipőt párhuzamosan veszed le nem keresztbe, a mosdókagylót töröld át, ne legyen vizes, órákig sorolhatnám. Bár én most fogom elvenni.
1: Akkor őt nagyon tud valamit.
0: Igen.
1: Ezek a kis apróságok, ami tényleg így apróságnak tűnik, de minden nap ezt hallgatni, hogy na miért nincs középen a csap, meg miért nem könyökkel nyitott ki, ez nem teszi tönkre a kapcsolatot?
0: Dehogy nem. De és itt a legdurvább, figyeld, mindent visz. Ennél jobbat nem találunk ma. Nekem este fejlámpával kell mozogni a lakásban, mert nem lehet felkapcsolni a villanyt. Érted? A csávó egy fejlámpával a lakásban megy. Érted? Érted? Van egy fejlámpája, felveszi, és 10 órától fejlámpával közlekedik. Nincs lámpakapcsolás.
2: Sötétedik.
0: Föl a fejlámpa, van egy kis...
2: Mint a bányász.
0: Valamra, világítasz, érted? De ez ilyen típusú túszok, ezt szeretik? Tehát valahol Csabi szerintem éli, hogy ő fejlámpával mehet. Tehát, hogy ez... De zseni. Tehát, hogy ez zseni egyébként, igen.
2: Azért ágyba a lusta telefonozás igény... nálatok van?
0: Ágyba telefonozás? De semmilyen ne lehetne.
2: Hát például, hogyha már a párod aludni akar, akkor te már ne telefonozzál, mert világít.
1: Csukja be a szemét.
0: Miért ne telefonoznék?
2: Ez elég gyakori egyébként.
0: Hogy, ja, hogy tiltva van.
2: Hogy tiltva van, hogy ágyban nem telefonozunk.
1: De akkor se, ha egyedül vagy. Akkor se lehet? Hát te már de... lefekszel aludni, meg korán kelsz. A Miró meg éjszaka jön haza. Akkor se telefonozhatsz? Hát,
0: de már alszol, tehát befekszik mellé telefonozni.
2: Hát de az a partnered fel kell arra, hogy az világít a kezedben.
0: Igen.
2: Egy csomóan vannak ilyenek.
0: A fejlámpástól kérdezem, te este járkálhatsz? Más lista. Én egyedül lakom, és azt sem akarok. Bi-bi-bi.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek.
5: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620-3111-111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
9: Nem sírok, csak az allergia.
8: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
9: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
8: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvos technikai eszköz.
10: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
11: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
13: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
3: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Albatrosz kikötő, Tiszafüred, szállások, vezetői engedélyek, motorcsónakbérlés, színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő, Albatrosz kikötő, ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
0: Nyaralás a Tiszatónál, strandolás, horgászat vagy egy felejthetetlen biciklitúra a haverokkal. Akármi is a program, a hűsítőkről mi gondoskodunk. Ne cipeld otthonról az italokat, töltsd fel a készleteket a régió legnagyobb italdiszkontjában, az Akció Marketben. Nálunk hatalmas választék, jéghideg sörök, finom borok és frissítő üdítők várnak. És a legjobb, folyamatos akcióinkkal és garantáltan alacsony árainkkal a nyaralás büdzséje is fellélegzik, így több marad az élményekre. Ugorj be hozzánk útban a part felé. Hol találsz minket? Tiszafüreden, az Igari út 18 szám alatt. Akció Market, a régió legnagyobb italdiszkontja. Hűsítők a tökéletes tiszatavi nyárhoz.
15: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
16: Még tart a nyár, és lesz még meleg, de jön az ősz, és a hideg is közeleg. A Füred Kábel által felszerelt klímákkal most hűtheti, később pedig fűtheti otthonát. Ingyenes helyi helyszíni felmérés után mi kiválasztjuk az önnek megfelelő klímát, és kedvező áron rövid határidővel felszereljük. Klímaterén is az ön partnere a Füred Kábel. Tiszafüred, Örvényi út 8/4, a Művelődési Ház mögötti utcában. Telefon 30 99 55 944.
17: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink! Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Volt Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, futóműbeállítás, járműklíma javítás, töltés és tisztítás, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk: Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, 20-es út 93/A. Telefon 0630 555 75 02 vagy 0659 511 152. 59 511 152.
18: Önt is várjuk Tiszafüreden, a Mi Kis Hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csákják, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A Mi Kis Hajósboltunk, hogy görbüljön a bot.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most.
19: Rádió
16: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: foglalnak.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! Jó utat mindenkinek a Rádió 1-jel!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Az M1-esen leviszolt Viberen, hogy Hegyeshalom felé, Győr közelében mozgó munkavégzés, plusz 5-7 perc menetidővel mindenki számoljon, és 10 kilométeres torlódással. Köszönjük szépen az infót, Levi! Jöhetnek még a hírek, bárki bármit lát, és akkor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció...

0: 7-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás. Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelés 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78. Palatinus fürdőszobaszalon. Eljött az ideje otthonának burkolására. Praktikus, kényelmes fürdőszobát szeretne? Esetleg egy modernebb konyhát vagy nappalit? Mi megvalósítjuk álmait. Piacvezető olasz, spanyol burkolólapgyártók széleskörű kínálatában nálunk megtalálja az ön stílusának megfelelőt. Csempék, padlólapok, fürdőkádak, zuhanykabinok, fürdőszobabútorok, szaniterek, csaptelepek, kiegészítők, segédanyagok, burkolószerszámok, laminátpadlók és gránitmosogatótálcák nagy választékban kaphatók. Folyamatosan bővülő raktárkészlettel és nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Címünk Tiszafüred 20-ös ut 183. A Selkuttól 50 méterre. Telefon 59 360 200. Ne feledje, ha felújít, ha épít, a Palatinus szépít. Palatinus fürdőszobaszalon.
3: Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón, a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszataviökocentrum.hu a természet élménytára.
4: Kényelem bútorbolt, Tiszafüred, főút 47, első, második emelet, a térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt.
5: Ennél egy hamisítatlan tiszai halászleve, egy incsiklandó harcsapaprikást, vagy egy mennyei túrógombóc, akkor parkod le a Verdát, köst ki a Ladikon, vagy csak pattanj le a Bringádról, mert a Bárka étterem Abád Szalókon csak is téged vár. Impozáns helyszín, páratlan ízélmény. Bárka Szalók Yacht Club, a magyar konyha szerelmeseinek. Itt azonban nem állunk meg. Az olaszos ízek kedvelőit is meghódítjuk, ugyanis nálunk serceg a tészta, táncol a láng is, mivel igazi nápolyi pizza sül a kemencénkben. Nyitva tartásunk a a Bárka Szalók Yacht Club Facebook oldalon. Asztalfoglalás 0630 375 39 59. Kocincsunk egyet a nyárra.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Közöttük indult egy játék, a tizedik telefonáló megkapja a páros belépőjegyét a Parádé Rememberre. Halló!
1: Halló, az Attilához van szerencsém.
0: Abszolút!
1: Szia barátom! Na, hányadik vagyok?
0: Hát most mondjam.
1: Tizedik!
0: Felhívtál tizedikké! Se jutok.
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Valami űrhajóból csörögtél rám?
1: Nem, egy ilyen vályok ház, ilyen 80 centis falak, áthidalókat építünk, ablakokat, úgyhogy itt van visszhang.
0: Az van rendesen. Jó, van, akkor most még dolgozz egy kicsit, hóvégén pedig jössz velünk bulizni, oké? Okay?
1: Köszi!
0: Szia, ti! Ügyes voltál, gratula!
1: Szia!
0: Másik vonalon már csörögnek is gratulálni. Hölgyeim és uraim, lesz még játék, a következő órában is lehet páros belépőjegyeket nyerni a Parádé Rimemberre.

0: gentlemen. Radio
1: egy. Hello Friday. Yeah. Hello péntek. Hello Rádió egyesek. Kinek hogy telik majd az elkövetkezendő pár napja? Ahogy néztem, fázni nem fogunk, és aki a strandot választja majd holnap utánra, az a nagyobb tavainknál 28 fokos vízhőmérsékletet talál majd. Bárhová is menjen az ember, vigye magával a Rádió egyet, a pihenés, a nyaralás ezekkel a zenékkel tökéletes. Ráadásul a hétvégén szombat este nem akárki mixel nekünk a World Is My Radio Show guest mixében. Tiesto! Én Györki Attila vagyok, üdvözlet mindenkinek, azonnal indítom az újabb zenei órát Martin Garrix-el. Ez a Butterflies.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
9: Nem sírok, csak az allergia.
8: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
9: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
8: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Figyelem!
11: Minőségi ajtók, ablakok, redőnyök, szúnyoghálók, poroszló. Keresse a profi ablakost. Felmérés, gyártás, beépítés, rövid határidővel. Bejárati ajtók 7 méretben, műanyag ablakok 40 különböző méretben, készletről azonnal megvásárolható. Kiváló minőség, kedvező ár. Profi ablakos, poroszló, főút 101. Hívjon most 0620 999 66 66.
12: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a Húszeles út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, Húszöles út 31/B a MOL kúttal szemben.
13: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
14: Önnek fontos az egészsége? Ha igen, akkor mi megoldjuk Önnek autójának fertőtlenítését. A Mészáros Autószervizben járművek klímatöltését, javítását a szervizben, illetve igény esetén helyszínre kiszállással. Ózonos klímafertőtlenítés, tisztítás. Mészáros Autószerviz, Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt Fülöp helyén. Telefon 0630 621 59 11.
15: 621 59 11.
16: Épít vagy felújít? Malino Ablak. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a tiszafüredi Tesco üzletsoron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino Ablak. Telefon 0620 941 29 58.
17: Még tart a nyár, és lesz még meleg, de jön az ősz, és a hideg is közeleg. A Füredkábel által felszerelt klímákkal most hűtheti, később pedig fűtheti otthonát. Ingyenes helyszíni felmérés után mi kiválasztjuk az önnek megfelelő klímát, és kedvező áron rövid határidővel felszereljük. Klímaterén is az ön partnere a Füredkábel. Tiszafüred, Örvényi út 8/4, a Művelődési Ház mögötti utcában. Telefon 30 99 55 944.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: És most!
2: Rádió
18: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai slágernek.

0: az M1-esen Budapest felé folyamatosan várható araszolás Tatabányától az M0-ásig. 3 kilométeres a sor az M3-ason Budapest felé mozgó tereléssel dolgoznak a növényzeten, a 36-os kilométer után jött névtelenül. Dani szólt, hogy az M4-esen autó és szalagkorlát találkozott a Ceglédi elkerülőn Budapest felé a 71-es kilométernél. Szántó pedig azt írja, az M5-ösön 8 kilométeres a sor Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét között.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója

0: Itt a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy. Mi turbozzuk az idei nyarat, és ezután is így lesz ez. Szóval akik így augusztusban nyaralgatnak, mondjuk akár holnaptól, azoknak is mondom, szuper jól jönnek ezek a zenék a medence mellé, a tengerpartra, a városnézés közben, étteremben, de túrázáshoz is, és minden délután este itt mixelnek az ország kedvenc DJ-i, például ma délután 5-től Regál Lili a 2 órás live mixben. És jelentem, nem fogytam ki a jó zenékből, nagy Rádió 1-es kedvencet készítettem elő, This Is What You Came For, Calvin Harris-től és Rihanna-tól, de jön majd Lady Gaga és az Abrakadabra, vagy éppen Tóth Abigail Accent és a Sugar Daddy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Nincs ideje a mosásra, vagy nehezen birkózik meg az ágynemű vasalásával? Bízza a profikra! Tiszafüreden újra elérhető a mosodai szolgáltatás megújult köntösben. A tiszafüredi kristálymosoda gyors, megbízható és magas színvonalú szolgáltatással várja lakossági és céges ügyfeleit. Ágyneműk és egyéb textíliák tisztítása gondos odafigyeléssel, korszerű technológiával. Vegye igénybe kényelmes, háztól házig szolgáltatásunkat is. Várjuk hívását a 0620-333-66-05-ös telefonszámon, vagy keressen fel bennünket személyesen Tiszafüreden a 0424/12-es külterületi helyrajzi számon az Oil benzinkút mellett. Tiszafüredi kristálymosoda. Mi tisztára mossuk a napját. Mi tisztára mossuk a napját.
9: Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón, a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszataviökocentrum.hu A természet élménytára.
10: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszcsatorna rendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékekhez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76. 0630 970 95 76.
11: Ennél egy hamisítatlan tiszai halászleve, egy incsiklandó harcsapaprikást, vagy egy mennyei túrógombóc, akkor parkod le a Verdát, köst ki a Ladikon, vagy csak pattanj le a Bringádról, mert a Bárka étterem Abád Szalókon csak is téged vár. Impozáns helyszín, páratlan ízélmény. Bárka Szalók Yacht Club, a magyar konyha szerelmeseinek. Itt azonban nem állunk meg. Az olaszos ízek kedvelőit is meghódítjuk, ugyanis nálunk serceg a tészta, táncol a láng is, mivel igazi nápolyi pizza sül a kemencénkben. Nyitva tartásunk a a Bárka Szalók Yacht Club Facebook oldalon. Asztalfoglalás 0630 375 39 59. Kocincsunk egyet a nyárra.
12: Felújítana? Vagy csak szállítana? Keresse bizalommal a Tiszató gép kölcsönzőt. Utánfutók és ipari gépek bérlése nagy választékban. Tiszafüred, Húszöles út 58. Telefon 0620 235 6580. www.tiszatógépkölcsönző.hu www.tiszatógépkölcsönző.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Drága Rádió 1-esek, itt akkor a lehetőség, itt a játék, hogy elvigye valaki páros belépőjét a Parádé Remember-re a Budapest Parkba. August

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Csörög a forradalot, 20-as, 311, 111, egy ország hívja, mert mindenki szeretne nyerni, mindenki szeretne bulizni egy jót. A tizedik telefonáló a nagy mázlista páros belépőjegyet nyer a Parade Rememberre. Halló, halló!
1: Szia, Gyuri vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, honnan hívtál?
1: Budapestről.
0: Budapestről?
1: Értem, munkaidőben.
0: És mi a te munkád, mit csinálsz?
1: Boltlátogató vagyok, különböző áruházakat látogatok.
0: Na és ma meddig látogatod a boltokat?
1: Hát, ha minden jól megy, akkor 2 óra környékén.
0: Aztán elszabadul a hétvégét 2 után.
1: Bizony, ideje lesz végre. Hosszú volt azért a hét.
0: Itt az ideje, hogy a hóvégén meglátogasd a Budapest Parkot is.
1: Nem mondod.
0: De mondom, 10. lettél!
1: Nagyon jó, szuper, köszönöm szépen, de jó. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Akkor így adom is a nyereményt.
2: Gratulálunk! Nyereménye 2 főre szóló belépő a Parade Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon szuper, köszönöm szépen, de jó lesz, jó kis nyelvzáróra, fantasztikus, köszönöm szépen.
0: Hát érezd úgy magad jól.
1: Nagyon, úgy lesz, köszönöm szépen.
0: És mondom a többieknek, drága Rádió 1-esek, a délután folyamán az utolsó páros belépőjegyeinket is kiszórom a Parade Rememberre. Érdemes továbbra is minket hallgatni, és az igazi mai slágereket. Itt

0: Az imai sláger megy. Indítjuk azonnal a Daily Mixet. Kevés lesz a beszéd, nagyon sok a zene. A rádió egy legkedveltebb dalait játsszuk a következő órában. Kezdés a Blood Running. Can't hold back, my heart is beating strong. You
1: make it easy when the night's alone. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: Silver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 3111 111-et, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
8: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezmény számos törölközőre és 20-60% kedvezmény számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
11: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-es út 31/B, a MOL kúttal szemben.
12: Fedezze fel a természet kincseit a Tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen, Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a 1,5 kilométer hosszú pallóúton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 0178 vagy e-mailben kikötőkukac@ertank.hu. Fűszva pihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszva hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
13: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és Ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57, telefonszám 0630 605 69 09, 0630 605 69 90.
14: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben.
15: Várjuk a főút 37 szám alatt.
16: Kényelem bútorbolt. Tiszafüred főút 47, első, második emelet. A térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt.
5: bútorbolt.
17: Kényelem bútorbolt.
18: Tudtad, hogy van egy hely a Tisza tópartján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma, és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trampolinparkjával, kutyastranddal, közel 400 kutyabarát szálláshellyel és állatbarát programokkal, ahol a Tiszató válogatott ízei várnak, egri borok a fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Sulyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugolj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató Slow Living mintafaluja.
19: Nincs ideje a mosásra, vagy nehezen birkózik meg az ágynemű vasalásával? Bízza a profikra! Tiszafüreden újra elérhető a mosodai szolgáltatás megújult köntösben. A tiszafüredi kristálymosoda gyors, megbízható és magas színvonalú szolgáltatással várja lakossági és céges ügyfeleit. Ágynemük és egyéb textíliák tisztítása gondos odafigyeléssel, korszerű technológiával. Vegye igénybe kényelmes, háztól házig szolgáltatásunkat is. Várjuk hívását a 0620 333 66 05-ös telefonszámon, vagy keressen fel bennünket személyesen Tiszafüreden a 0424/12-es külterületi helyrajzi számon az Oil benzinkút mellett. Tiszafüredi kristálymosoda. Mi tisztára mossuk a napját. Mi tisztára mossuk a napját.
20: Látogass el hozzánk Abátszalókra a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízi banánnal, vízi bobbal, wakesurfel és jetskivel. Bérelj nálunk egy szápot és evezd csendes vizeken. Hajótóráinkkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd tűzd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban. Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon. Riviera vízisport, ahol az élmény nem marad száraz.
18: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: És most!
22: Rádió
21: egy. Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger megy.

88 7-es 89-2 Rádió 1 a Tiszatúnál, csak igazi mai sláger megy. Hello Abátszalók, hello Tiszafüred! Jelentem, hogy elindult a Daily Mix, megfűszerezzük az ebédet a legütősebb igazi mai slágerekkel. Jön a Fastboy és Tapik közös dala, a Forget You!

Rádió 1 a Tiszatúnál, csak igazi mai sláger megy, és a jövő héten itt az idei DJ Tour Fest Tiszafüreden. 3 nap buli, mindenki fellép, aki számít. Lümen Prala, BSV, K. Kevin, Kunumárió, Belánó, Mis, Hész Tomika, Metzger Vikim, és még sokan mások, a teljes kínálat fönt van már a neten. Tehát augusztus 13-án, 14-én és 15-én újra DJ Tour Fest Tiszafüreden. Itt a Rádió 1-en pedig Daily Mix. Jön Akcent!

88.7 és 89.2 Rádió egy Tiszató, csak igazi ma is láger megy. Amy MacDonald és a This is the Life. Hát lassan 20 éves láger ez a dal. Szeretjük az eredeti verzióját is, de jót tett neki, hogy kapott egy kis vérfrissítést. Három dance nagyágyú, a Swish Disco, Rehab és Sam Felt közösen gondolta újra. Itt a végeredmény. Az új verzió címe az lett, hogy Sleep Tonight.

ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a Tiszatónál és környékén a 88-70 és a 89-2-n, és megnyílt Tiszafüred legújabb játszótere, a Szabadvízi strandon találják meg a családok, hát nyilván elsősorban a gyerekeknek szánták, de annyira kreatív, hogy szerintem a szülők is élvezni fogják, használják bátran, tehát új játszótér a Tiszafüredi Szabadvízi strandon. A mi játszóterünk pedig most a Daily Mix. Ez az az óra, amikor mixben szólnak a legnagyobb kedvenceink. Jön Bibi Rexa és a Faithless és a New Religion.

0: 88.7 és 89.2 Rádió 1 a Tiszatúnál, csak igazi mai sláger megy. A mai déli mix végéhez értünk, de az ebéd utáni kajakóma ellen is hozzuk a legütősebb igazi mai slágereket. Kezdődik Magyarország leghosszabb zenei órája, Taylor Swift-tel nyitunk majd, mindjárt itt van tőled a Fate of Ophelia.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nem, ön nem az erdőben hallja a madárcsicsergést, hanem a Hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2.
4: Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
5: Palatinus fürdőszobaszalon. Eljött az ideje otthonának burkolására. Praktikus, kényelmes fürdőszobát szeretne? Esetleg egy modernebb konyhát vagy nappalit? Mi megvalósítjuk álmait. Piacvezető olasz, spanyol burkolólapgyártók széleskörű kínálatában nálunk megtalálja az ön stílusának megfelelőt. Csempék, padlólapok, fürdőkádak, zuhanykabinok, fürdőszobabútorok, szaniterek, csaptelepek, kiegészítők, segédanyagok, burkolószerszámok, laminált padlók és gránit mosogató tálcák nagy választékban kaphatók. Folyamatosan bővülő raktárkészlettel és nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Címünk Tiszafüred, Húszöles út 183. A Selkuttól 50 méterre. Telefon 59 360 200. Ne feledje, ha felújít, ha épít, a Palatinus szépít. Palatinus fürdőszobaszalon.
6: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás! Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelés 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78.
7: Látom, Gézukám, éppen felújítotok! Megvetted már az összes szerelvényt?
8: Persze! Tiszafüreden a Morgó utca 7-ben van egy szuper szerelvényüzlet, ahol a csaptól a kazánig mindent megkapok. Ráadásul jó áron.
9: Szerelvényüzlet Morgó utca 7. Szerelvényeink nem morognak. Dolgoznak.
10: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa, fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás, kötőjel hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
11: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink! Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Wolf Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, futóműbeállítás, járműklíma javítás, töltés és tisztítás, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, Húszöles út 93/A. Telefon 0630 555 75 02 vagy 0659 511 152.
12: 59 511 152. Épít vagy felújít? Malino ablak. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit. Kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a tiszafüredi Tesco üzletsoron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino ablak. Telefon 0620 941 29 58.
13: Reklámot hallottak. 2026. augusztus 7-e van, péntek 13 óra.
14: Tiszatavi hírek. A Tiszató legfrissebb híreivel minden nap 13 órától a 88.7 és 89.2 Rádió 1-en.
13: Kellemes pénteket kívánok, Szendi Hajni vagyok. Nincs tovább éjjeli pancsolás, Sarudon, a kalandpart élménystrand visszatér a régi üzemmódra. Az éjszakai strandnyitást biztonsági okok miatt azonnali hatállyal megszüntették tegnap. Ugyanis több mint 200 felnőtt és gyerek határozott kérés ellenére is önkényesen, védőfelszerelés és felügyelet nélkül felment az Aquaglide vízi játszótérre, veszélyeztetve ezzel az életét. Kücsün Gyula, a strand vezetője azt mondta, jó szívvel nyitották ki a strandot annak érdekében, hogy segítsék elviselhetővé tenni a hőséget, és ezzel legalább jelképesen csökkenteni az energiafogyasztást. Nem egy alibit találtak ki, nem hívták takarékossági napnak a zárvatartást, nem igyekeztek ebből marketinget építeni. Jó ötletnek tűnt. Több száz ember élt is ezzel a lehetőséggel. Az elmúlt napokban sokan fürödtek este, betartva a szabályokat, tiszteletben tartva a strand üzemeltetőjének kérését. Aztán változott a dolog. Kaptak természetesen hideget és meleget az akciók kapcsán, de amikor a videófelvételeken azt látták, hogy gyerekek életével játszanak a szülők, több tucatnyian, annyira felháborítónak találták ezt az esetet, hogy azonnali hatállyal befejezték az éjszakai fürdőzés lehetőségét. Azt írta Kücsün Gyula, mi enyhítettünk a szabályainkon, amivel sokan egyszerre nagyon durván visszaéltek. Szerencse, hogy nem történt baleset, de ennek itt a vége. Nem asszisztálunk ahhoz, hogy emberi felelőtlenség balesetet, súlyos sérülést idézzen elő. Imádtuk, hogy szerettétek ezt a példamutatónak szánt kezdeményezést, de ennek vége. A kalandpart élménystrand 19 óráig lesz nyitva, és csak belépő megvásárlásával látogatható. 19 óra után a vízimentő távozásával a strand zárva tart. Nem hiányzik a feszültség, írták. Az éjszakai pancsolás ezzel befejeződött. Napokon belül tetőzik a perzeidák meteorraj, így ebben az időszakban különösen érdekes feltekinteni az égre. Augusztus 14-én várják a Tiszatavi Ökocentrumban Poroszlón a csillagászat szerelmeseit, ahol Ég és Víz között című rendezvényen Újlaki Csaba csillagásszal lehet majd felfedezni a nyári égbolt csodáit. Este 19:30-tól a Vénusz bolygó távcsöves megfigyelésére kerül sor, majd virtuális égbolt séta kezdődik a konferenciateremben. 21:30-től távcsöves megfigyelés kezdődik a tetőteraszon Újlaki Csaba csillagásszal. Ég és Víz között jön az augusztusi csillagles 14-én Poroszlón az Ökocentrumban. De ha már a hullócsillagoknál tartottunk, a perzeidák hullócsillagok éjszakáját a Hortobágyon is megszervezik. Augusztus 11-e és 15-e között várják a természet, a csillagászat, az éjszakai égbolt szerelmeseit. A Hortobágyi csillagos égbolt park mellett idén már Bátorliget és a Tiszakürti Arborétum is csatlakozik a rendezvényhez, így a látogatók több helyszínen élhetik át a perzeidák meteorraj látványos időszakát. Az idei programsorozat különlegességét az adja, hogy augusztus 12-én Magyarországról megfigyelhető lesz egy részleges napfogyatkozás, amely a Hortobágyon egy egész estés ismeretterjesztő rendezvény központi eseménye lesz. Nos, várják tehát az érdeklődőket a hullócsillaglesre, a távcsöves megfigyelésre, 12-én pedig a részleges napfogyatkozáshoz. Szeptember 12-én falunapot rendeznek Tiszaigarban, hívják, várják erre az eseményre a főzni tudó, főzni szerető, főzni akaró csapatok, baráti társaságok, egyének jelentkezését. Információ személyesen is kérhető erről a községházán, vagy a községháza telefonszámán. Jelentkezni augusztus 14-ig lehet. falunapot szerveznek Poroszlón, egy falu, sok érték, ismerjük meg egymást ezzel a mottóval. Szavazni kell azokra, akik mosolyukkal, munkájukkal, a közösségépítő erejükkel teszik szebbé Poroszlót. Poroszló mosolya, Poroszló mesterembere, Poroszló közösségi embere, ezek azok a díjak, amelyre lehet most javaslatot tenni. A Poroszló mosolya díjra azokat kell javasolni, akik kedvességükkel, segítőkészségükkel, pozitív hozzáállással minden nap jobbá teszik a közösség hangulatát. Poroszló mesterembere, aki szakértelmével, szorgalmával, kreativitásával értéket teremt és hozzájárul a település fejlődéséhez. És Poroszló közösségi embere, aki szívvel, lélekkel dolgozik a közösségért, programokat szervez, összefog, példát mutat mindannyiunknak. Augusztus 19-ig lehet ajánlani és szavazni. A szavazatokat le lehet adni online, vagy a kijelölt szavazó urnáknál is Poroszlón. A szavazás határideje augusztus 19-e, a díjátadót pedig augusztus 22-én tartják majd meg Poroszló falunapján. Ismét megszervezik a tiszatavi éjszakai piacot augusztus 15-én este 6-tól Tiszadersen, a sportcsarnok előtti téren. Fellép majd a gyerekek nagy kedvence a Buborék zenekar 18 órától, aztán érkezik Mészáros Árpád Zsolt és Piros Krisztina 19 órától, majd indul a Bulizóna 21 órától. Az éjszakai piacon lesz kézműves sportéka, helyi ízek, házi finomságok, hidegitalok, lángos, tócsni, lekvárok, szörpök, csilis termékek, 17 órától pedig ingyenes biciklós vidámpark indul a kispályán. Egyetlen éjszaka alatt eltűnt, amit egy egész közösség készített Tiszainokán. 3 hét alatt sokan megálltak, fotózkodtak vele, majd egy este nyomtalanul eltűnt. A település dekoráció eltűnése után a polgármester is megszólalt a Vármegyei Napilapnak, a szoljon.hu-nak. A közösségi összefogásból készült települési dekoráció alig 3 hétig díszítette csak Tiszainokát. A nyári hangulatú báladísz egyik estéről a másikra eltűnt, a helyén csak az üres szalmabálák maradtak. Kis Erzsébet Eliza polgármester szerint nem egyszerűen egy díszt vittek el, hanem egy olyan jelképet, amelyet szeretettel készített a közösség. A polgármester a közösség oldalán számolt be arról, hogy a dekorációt nem az önkormányzat bontotta el. Bejegyzése szerint egy szemtanú azt látta, hogy egy fehér vagy szürke Opel Astra megállt a helyszínen. 2 gyermek kiszállt az autóból, akik a felnőttek utasítására leszették a díszítés elemeit. A hírportálnak azt mondta, a történtek nagyon megviselték, ilyen még nem volt, és nagyon bánt, hogy Tiszainokát ennyire még nem bántották meg. Ez személyes sértésnek veszem, fogalmazott a polgármester. Ezek voltak a tiszatavi hírek 2026. augusztus 7-én pénteken Szendi Hajnival itt a Rádió 1-en.
14: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most
1: Rádió 1.
15: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Balog István Vilmossal. Csak igazi, ma is sláger megy. 88.7 és 89.2.

0: me back.
1: 88 és 89.2 Rádió egy Tisza-túl, csak igazi mai sláger megy, és egy kicsit csendesebb kikapcsolódást hadd ajánljak önöknek. Néhány napja megnyílt Balogh Zsóka Hazaértem című festmény kiállítása. A képeket Abátszalókon a Kovács Mihály Általános Iskola aulájában lehet megnézni. Jó szórakozást kívánunk hozzá! Gondoskodunk a zenei aláfestésről is, hozzuk az igazi mai slágereket. Itt van Kygo és a One Republic és a Chasing Paradise.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

88.7 és 89.2 Rádió 1 a Tiszatúnál, csak igazi mai sláger megy, és augusztusban is folytatódnak a nyáresti koncertek Tiszafüreden. Augusztus 21-én a Römer Népzenei Est, másnap 22-én pedig a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertje vár mindenkit. Részletek a netes eseményben, jó szórakozást kívánunk hozzá! Közben pedig egy újabb igazi mai sláger a Rádió 1-en. Sam Felt a vendégünk, ez a Heart Like Mine.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Látogass el hozzánk Abátszalókra, a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízibanánnal, vízibobbal, végszörfel és jetskivel. Bérelj nálunk egy szápot és elvesz csendes vizeken. Hajótóráikkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd hűsd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban. Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon. Riviera vízisport, ahol az élmény nem marad száraz.
3: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tiszató klíma.

0: Kertvíz.
1: Homokszórás, hegesztés, egyek, régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: Egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670-230-42-29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás, kötőjel, hegesztés, Egyek. Homokszórás, hegesztés, Egyek.
0: Fedezze fel a természet kincseit a tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a 1,5 kilométer hosszú Palló úton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630-299-0178 vagy e-mailben kikötő@ertank.hu. Fűszfapihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszfa Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
2: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és Ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk: Tiszafüred, Főutca 57. Telefonszám 0630 605 69 09 0630 605 69 90.
3: Palatinus fürdőszobaszalon. Eljött az ideje otthonának burkolására. Praktikus, kényelmes fürdőszobát szeretne? Esetleg egy modernebb konyhát vagy nappalit? Mi megvalósítjuk álmait. Piacvezető olasz, spanyol burkolólapgyártók széleskörű kínálatában nálunk megtalálja az ön stílusának megfelelőt. Csempék, padlólapok, fürdőkádak, zuhanykabinok, fürdőszobabútorok, szaniterek, csaptelepek, kiegészítők, segédanyagok, burkolószerszámok, laminált padlók és gránit mosogatótálcák nagy választékban kaphatók. Folyamatosan bővülő raktárkészlettel és nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Címünk: Tiszafüred, Húszöles út 183. A Selkuttól 50 méterre. Telefon 59-360-200. Ne feledje, ha felújít, ha épít, a Palatinus szépít. Palatinus fürdőszobaszalon.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

88.7 és 89.2 Rádió Egy a Tisza Tónál, csak igazi mai sláger megy, és jöjjön most az idei foci VB hivatalos dala, Shakira és a Die Die. Érdekes egyébként, hogy az énekesnő egyetlen fillért sem fog ezután a dal után kapni, ugyanis minden bevételt, ami ebből a dalból származik, felajánlott a FIFA egyik alapítványának, és ebből a pénzből a hátrányos helyzetű gyerekek sportolását fogják segíteni. Shakira és a Die Die!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
6: Nem sírok, csak az allergia.
5: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást. Mindezt tartósítószer. Mentesen.
6: Megjegyeztem. iJuice Allergy.
5: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-es út 31/B, a MOL kúttal szemben.
1: Vásárlását kezdje a Tiszatúj tüzében és fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tuitüzeptelep.hu-n. Időszakonként engedményes vásárlás. 30 kilométeren belül kedvezményes házhozszállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
8: Önt is várja a tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy- és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
9: A Zafír ékszerüzlet minden téren bővül. Tágasabb eladótér, nagyobb választék arany- és ezüst ékszerekből, karórákból. 11 féle márkájú női, férfi, gyermekkaróra. Közel 1000 darabos készlet. Továbbá antik hatású fali órák és állóórák, ingaórák, súlyos, súly nélküli órák, 30 napos járású órák, konyhai és gyermekfali órák, ébresztő órák, szekrény és kandalló órák, valamint óratartók és óraforgatók. Várjuk üzletünkben. Tiszafüred, főút 37.
10: Albatrosz kikötő, Tiszafüred. Szállások, vezetői engedélyek, motorcsónakbérlés, színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő, Albatrosz kikötő, ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Most indul Magyarország leghosszabb zenei órája Györke Attilával. Csak igaz.

rádió egy csak igazi mai sláger megy, és az idei nyár tele van jó bulikkal, fesztiválokkal, és a rádió egy juttatja be ezekre a hallgatókat. Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember. Ide kaphat tőlem páros belépőt az, aki mostantól

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Imádunk titeket, titeket hallgatunk, szeretünk. Zoltán vagyok, a futár.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy-két jegy még maradt a Parade Rememberre, augusztus 29-ére a Budapest Parkba. Egy páros belépőt most megkap valaki, a más lista 10. telefonáló. Halló?
1: Szia, üdvözöllek, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Többen is? Szeretnénk?
1: Szeretnék.
0: Akkor csak én csak süket vagyok. Hogy szólíthatlak?
1: Ákos vagyok, szia.
0: Ákos, nagyon vezetsz, merre felé jársz?
1: Éppen a szüleimhez tartok, szabadságon vagyok.
0: Ó, elsártott a hétvége. Mi a helyzet a hóvégével? Lesz ott szabadság?
1: Lesz, a hóvégén lesz egy kis szabadság, igen.
0: Nem csak szabadság lesz.
1: Tényleg?
0: Buli is lesz! 10. értél el!
1: Ez a szuper, nagyon szépen köszönöm.
0: De csak azt visszük bulizni, aki tudja a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Tessék!
2: Gratulálunk! Nyereménye 2 főre szóló belépő a Parade Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Fú, nagyon jó. Meg is van, szerintem egyik hazára lehet tudunk menni.
0: Helyes! Érezzétek magatokat nagyon jól.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Drága Rádió 1-esek, az utolsó jegyeimet a bulira a következő órában kiszórom itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: híve a Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
7: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Kényelem bútorbolt. Tiszafüred, főút 47, első, második emelet. A térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt.
9: Tudtad, hogy van egy hely a Tisza tópartján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma, és több mint 1 tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trampolinparkjával, kutyastranddal, közel 400 kutyabarát szálláshelyjel és állatbarát programokkal, ahol a Tiszató válogatott ízei várnak, egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Sulyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugolj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató slow living mintafaluja.
10: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
11: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás. Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelést 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78. A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplett ereszt csatorna rendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékekhez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76. 0630 970 95 76.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most!
1: Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát lélekben most visszaugrunk 2010-be, és ebben Jennifer Lopez és David Guetta segít, akik már akkor 2011-ben dolgoztak egy dalon, valamiért soha nem jelent meg. Úgyhogy szép szóval élve, ebben a zenében az akkori elfelejtett kollaboráció testet

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Azonnal az újabb zenei órában is. Üdv mindenkinek, Györke Attila vagyok. A kezdés zseniális lesz. Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Épít vagy felújít? Malino Abla. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a Tiszafüredi Tesco üzletsoron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino Ablak. Telefon 0620 941 29 58.
9: Látom, Gézukám, éppen felújítotok! Megvetted már az összes szerelvényt?
10: Persze! Tiszafüreden a Morgó utca 7-ben van egy szuper szerelvényüzlet, ahol a csaptól a kazánig mindent megkapok. Ráadásul jó áron.
11: Szerelvényüzlet Morgó utca 7. Szerelvényeink nem morognak. Dolgoznak.
12: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
0: Önt is várjuk Tiszafüreden, a mi kis hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csákják, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A mi kis hajósboltunk, hogy görbüljön a bot.
13: Nem, ön nem az erdőben hallja a madár csicsergést, hanem a Hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2.
0: Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
14: tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink. Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Wolf Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, futóműbeállítás, járműklíma javítás, töltés és tisztítás, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, 20-es út 93/A. Telefon 0630 555 75 02 vagy 0659 511 152. 59 511 152.
15: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most. Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Aki minket hallgat, annak vidám lesz a péntek délutánja és estéje is, de még a Parádé Rememberre is kijuthat augusztus 29-én szombaton a Budapest Parkba. Az utolsó jegyeket lehet majd megkaparintani tőlem ebben az órában. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, megtöltöm ezt az órát is igazi mai slágerekkel.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

megy, csak igazi mai sláger megy, nincs megállás megszakítás, itt a következő dal. Viszont van játék! Parádé Remember augusztus 29-én a 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer! 20-as,

0: itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, és csak szólok, a játéksorozatunk nem ér véget, jövő héten a Színre, a szegedi ifjúsági napokra lehet majd páros belépőjegyeket nyerni, az utolsó Parádé Remember jegyeket viszont most valaki elviszi tőlem. Halló!
1: Szia, Márk vagyok, és szeretnék jelentkezni a játékra.
0: Egy szigorú hangú Márk, miért jelentkezne erre a játékra?
1: Minden álmom végre ott lenni, tényleg a Budapest Parkban részt venni. Már tavaly is szerettem volna, csak végül lekéstem róla.
0: Tényleg? Nem voltál a tavalyon?
1: Pedig... Nem, sajnos nem.
0: Én úgy hallottam, hogy nagyon jól sikerült a tavalyi Parádé Remember. Az idején ott leszel.
1: Ne, tényleg?
0: Igen, 10. lettél!
1: Jézusom, ne már, úristen! Oh my god, ezt nem hiszem el, komoly.
0: Úgyhogy az ideiről nem csúszol le, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Ez az!
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Úristen, hallod, nem hiszem erre meg a kezem mindenem, nem hiszem el.
0: Idén bulizol egy nagyot a Rádió 1 jóvoltából.
1: Úristen, nagyon hálás vagyok, köszönöm szépen.
0: Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 folyamatosan juttatja be a hallgatókat a legjobb bulikra, fesztiválokra. Hétfőn folytatjuk az igazi mai slágerek között.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Nincs ideje a mosásra, vagy nehezen birkózik meg az ágynemű vasalásával? Bízza a profikra! Tiszafüreden újra elérhető a mosodai szolgáltatás megújult köntösben. A tiszafüredi kristálymosoda gyors, megbízható és magas színvonalú szolgáltatással várja lakossági és céges ügyfeleit. Ágynemük és egyéb textíliák tisztítása gondos odafigyeléssel, korszerű technológiával. Vegye igénybe kényelmes, háztól házig szolgáltatásunkat is. Várjuk hívását a 0620 333 66 05-ös telefonszámon, vagy keressen fel bennünket személyesen Tiszafüreden a 0424/12-es külterületi helyrajzi számon az Oil benzinkút mellett. Tiszafüredi kristálymosoda. Mi tisztára mossuk a napját.
3: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás, kötőjel, hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
4: Látogass el hozzánk Abátszalókra, a Riviera vízi sporthoz, az extrém vízi sportok paradicsomába. Várunk vízi banánnal, vízi bobbal, wakesurffel és jetskivel. Bérelj nálunk egy szápot és elvesz csendes vizeken.
5: Hajótúráikkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd hűsd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban.
4: Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon.
5: Riviera vízi sport, ahol az élmény nem marad száraz.
3: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszcsatorna rendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékekhez ez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76. 0630 970 95 76.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytató!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Már csak egy óra, és jön Regán Lili, valamint Juhász Geri. 5 órától ma is Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A következő óra Camraddal indul. Be Mine! Be
1: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

DJ. A Parton Rádió 1 Stég, ahol délután 5-től este 10-ig a Rádió 1 DJ-k élőben tolják a legforróbb ritmusokat a vízenúszó stégen. A fesztiválon Rádió 1 Jimbi Maréna. A lemezjátszóknál este 11-től.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Figyelem!
3: Minőségi ajtók, ablakok, redőnyök, szúnyoghálók, oroszló. Keresse a profi ablakost. Felmérés, gyártás, beépítés, rövid határidővel. Bejárati ajtók 7 méretben, műanyag ablakok 40 különböző méretben, készletről azonnal megvásárolható. Kiváló minőség, kedvező ár. Profi ablakos. Oroszló. Főút 101. Hívjon most 0620 999 66 66.
4: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és Ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57. Telefonszám 0630 605 69 09 0630 605 69 90.
5: Látogass el hozzánk Abátszalókra a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízi banánnal, vízi bobbal, végszörfel és jetskivel. Mérej nálunk egy szápot és elvesz csendes vizeken.
6: Hajótúráinkkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd hűsd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban.
5: Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon.
6: Riviera vízisport, ahol az élmény nem marad szár.
7: Fáj, nyilal, zsibbad, kezelába, fejfájás, migrén, szédülés. Tapasztalja meg általam a fájdalommentes életet. Keresse Andrea Csontkovácsot 7 év szakmai tapasztalattal és több ezer elégedett vendég ajánlásával.
8: 0670 615 17 27.
7: Vigyázzunk együtt az egészségére. Akár az első kezelés után érezhető a változás. Andrea Csontkovács stúdió, Tiszafüred.
8: 0670 615 17 27.
9: Újra nyitja kapuit az ízek és kincsek Tiszató, termelői és kézműves piac Tiszafüreden, a Dieters Campingben. Piacnapok szeptember 30-ig, minden hónap harmadik vasárnapján. 9 órától 13 óráig kézműves kincsek, valódi ízek, termelői finomságok és vidám, családias hangulat vár rád. Gyere és kóstold meg a Mindenlében Kanábárban a különleges szörpöket, a kézműves reggelit vagy a finom rétest. Helyszín Dieters Camping, Tiszafüred, Fürdő utca 9-11. Bővebb tájékoztatás Herich Csillánál. 0630 254 95 79. A vasárnap vásárnap a Tiszatónál.
10: Albatrosz kikötő, Tiszafüred. Szállások, vezetői engedélyekli motorcsónakbérlés, színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő, Albatrosz kikötő. Ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
2: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5-től Rádió 1 Live Mix Summer Edition Juhász Gerivel és Regál Lilivel. Most 5 perccel 4 után közlekedési információk. Az M1-es több helyen is torlódik, nagyon sokan írtak, a Grébics pihenőhelyes Tatabánya, illetve Bicske és Biatorbágy között is például kell a türelem tehát. Béla szólt, hogy az M5-ösön dolgoznak, mozgó tereléssel a növényzetet vágják, a 117-es kilométer környékén van 2-3 kilométeres sor, és Zoli azt írta, a baleset volt Budapesten az Árpád hídon a Flórián téri felüljáró után a Pest felé haladó oldalon.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A péntek délután és este ma is az ország legjobb DJ-ivel lesz pörgős. 5 órától bő fél óra múlva Regán Lili a stúdióban, és ma is 2 órás a live mix. 8-tól Disco Sheet, Bárány Attilával, Hambai PG-vel, DJ Juniorral. 9-től World is My Radio Show, Lotfi Begé, Pulmax és a Stadium X zenélnek majd. És azt se felejtsük el, holnap a World is My Radio Show guest mixében Tiesto mixel. Ez Ray Dalton dala, Blood Running, az információk után ezt is indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció, akkor még több mix. Vokáció!

0: délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig, pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás. Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelés 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78. Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón, a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszataviökocentrum.hu a természet élménytára.
3: Önt is várja a Tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
4: Palatinus fürdőszobaszalon. Eljött az ideje otthonának burkolására. Praktikus, kényelmes fürdőszobát szeretne? Esetleg egy modernebb konyhát vagy nappalit? Mi megvalósítjuk álmait. Piacvezető olasz, spanyol burkolólapgyártók széleskörű kínálatában nálunk megtalálja az ön stílusának megfelelőt. Csempék, padlólapok, fürdőkádak, zuhanykabinok, fürdőszobabútorok, szaniterek, csaptelepek, kiegészítők, segédanyagok, burkolószerszámok, laminátpadlók és gránit mosogatótálcák nagy választékban kaphatók. Folyamatosan bővülő raktárkészlettel és nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Címünk Tiszafüred, 20-es út 183, a Selkuttól 50 méterre. Telefon 59-360-200. Ne feledje, ha felújít, ha épít, a Palatinus szépít. Palatinus fürdőszobaszalon.
5: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tiszató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tiszató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tiszatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tiszató Klíma.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: mai slágermed. Rádió 1. Rádió 1.
1: Sziasztok, Zorina vagyok. Nagyon jó nyarat kívánok mindenkinek. Rádió 1, igazi mai sláger.

itt a Rádió 1, 16 óra 46 perc, közlekedési információ. Szólt Ádám, hogy Budapesten a Mester utcában a Ferenc körút előtt lassú, mert ott van egy sávzár. De baleset volt az Árpád hídon is, a Flórián téri felüljáró után a Pest felé haladó oldalon, ezt korábban kaptam. Judy az M4-esen látott balesetet Kisújszállás felé a repülőtéri csomópontnál, és három autó karambolozott a 74-esen Zalaegerszeg elkerülőjén, ez Zoli írta. Most már csak egy-két dal, és öttől live mix itt a Rádió 1-en.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Már csak egy dal Tiestótól, és érkezik a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A két órás mix Juhász Gerivel és Regál Lilivel. És hát apropó Tiesto, a World Is My Radio Show-ban holnap a Guest Mixben az ő mixe lesz hallható.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Coop csemege szalámi 1699 forint. Törzsvásárlóknak a Lenore Spring Awakening öblítő 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
4: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ecofamily napok. Tudatos árak kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Itt egy Orlen.
8: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab többféle kotányi fűszersó, fűszerkeverék vagy fűszerpác csak 349 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Vásárlását kezdje a Tiszatói Tüzében és Fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket.
12: Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfű részáru, hőszigetelő rendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok.
11: Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu. Időszakonként engedményes vásárlás. 30 kilométeren belül kedvezményes házhozszállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
13: Hirdessen Ön is rádiónkba! Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket.
14: 0630 236 83 93.
13: Vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben.
14: Rádió 1 Tiszató.
15: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben.
16: Várjuk a főút 37 szám alatt.
17: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből, pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet.
16: Telefon 0670 340 1246.
17: Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-es út 31/B, a Mol kúttal szemben.
18: Önnek fontos az egészsége? Ha igen, akkor mi megoldjuk önnek autójának fertőtlenítését. A Mészáros Autószervizben járművek klímatöltését, javítását a szervizben, illetve igény esetén helyszínre kiszállással. Ózonos klímafertőtlenítés, tisztítás. Mészáros Autószerviz, Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt Fülöp helyén. Telefon 0630 621 59 11.
19: 621 59 11.
20: Felújítana, vagy csak szállítana? Keresse bizalommal a Tiszató gépkölcsönzőt. Utánfutók és ipari gépek bérlése nagy választékban. Tiszafüred, Húszöles út 58. Telefon 0620 235 65 80. www.tiszatógépkölcsönző.hu www.tiszatógépkölcsönző.hu.
21: Reklámot hallottak.
22: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: A műsor támogatója a Burger King.
24: És most.
25: Rádió
24: 1. Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben.
26: Pontosan délután 5 óra van, és még mindig 35 fok. Hello mindenkinek, Regán Lilié a ma délutáni Rádió 1 Live Mix, ami 2 órás indul, tehát a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, és hát Lilivel kapcsolatban óriási híreink vannak. Hello Lili!
27: Ciao Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
26: Regán Lili, menni Ibiza!
27: Igen, hétfőn fogok repülni, és kedden lesz fellépésem Ibizán.
26: Úgyhogy beszélünk erről is mindenféleképpen a következő jó 2 órában. SMS és Viber számunk 0623111111. Végre itt a hétvége, dobjátok el a munkát, hallgassatok minket, érezzétek jól magatokat. Kezdjük el!
27: Csapjunk is bele, elsőként érkezik a Good Life itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mixben.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. A lemezjátszók mögött Regán Lili.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron ez van. Két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i. Ma például Regán Lili. Két fontos közlekedési információ. Baleset az M5-ösön történt nemrég Röszke felé az M0-ás autó csomópontja és Ócsa között. Akkor a torlódás, hogy az már visszahat az M0-ás felől érkezőkre is. Az 5-ös főúton tudtok kerülni, és erős a forgalom az M3-as autópályán Miskolc felé Gödöllő és Gyöngyös között. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Regán Lili Ibizán bulizott nemrég, jövő héten pedig fellépése is lesz Ibizán, amihez szívből gratulálunk, óriási dolog. Hol lesz a fellépésed, és mennyi ideig fogsz játszani?
1: Nagyon szépen köszönöm, hát ez még egy olyan dolog, amit nehéz felfogni. Talán akkor hittem el igazán, amikor megláttam a flyert, és ott volt a nevem, hogy Regán Lili Ibizán fog fellépni. Talán ez az egyik olyan álom DJ-ként, ami a legnagyobb és a legelérhetetlenebbnek tűnik, szóval elképesztően boldog vagyok. Jövő hét kedden lesz a fellépésem, és 2 órát, vagy 1 órát fogok játszani, ez még egyeztetés alatt van, és egy underground szettel készülök.
0: Oh, wow, ami azt jelenti, hogy maga a felkészülés zeneileg, hát ez egy külön sztori ilyenkor.
1: Abszolút, nagyon-nagyon sokat készülök rá, és nagyon izgatott vagyok, hogy ezt az oldalamat is megmutathassam a közönségnek.
0: Gratula Lili, nagyon-nagyon fogunk drukkolni, hajrá, 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Na nézzük, hogy mi jön most.
1: Érkezik egy olyan dal, akinek az előadóival találkozhattunk már személyesen a Budapest Parkban. Érkezik Sam Felt és Switch Disco tőlük, ez a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
2: A lemezjátszók mögött Regán Lili. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5

0: Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Regán Lili.
1: Regán Lili.
0: A házigazda Juhász Geri.
1: Rádió Egy Live Mix Summer Edition.

a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszók mögött Regán Lili,

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, dupla erőbedobással mixelünk egész nyáron. Sziasztok, ez egy üzenet, Regál Lili mixei olyanok, mint a napfény a vihar után. Pörgetnek, de közben gyógyítanak is. Isteni a műsor, köszönöm szépen Roli Fonyódról.
1: De jó, nagyon szépen köszönöm erről a gyógyító dologról, kicsit eszembe jutott a Heal Me, ugye az valami ilyesmiről is szól, amit majd mindenképp hozni fogok a második órában.
0: Mert hogy Lili egészen este 7-ig itt van velünk élőben, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, és ebben a két órában mindig nagyon keveset beszélünk, úgyhogy menjünk is tovább.
1: Érkezzen egy óriási klasszikus, ami szerintem régen is nagyon jó volt, és most is ebben az új köntösben, ez az It Feels So Good, ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mix-ben.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. A lemezjátszók mögött.

0: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Radio 1.
1: Igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. A lemezjátszók mögött Regán Lili

0: Lost Frequencies és a Rise, és annak is a fantasztikus Paradox remixe, ez abszolút Regál Lili exkluzív. Ezt a zenét itt nálunk a Rádió 1-en, ebben a változatban csak Lili játsza.
1: Ennek nagyon örülök, nekem óriási kedvencem egyébként, annyira tele van különleges hangokkal.
0: Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 2 órában, szép délután Lili és Geri, ez a mai Summer Mix isteni, igazán üdítő egy kimerítő hét után, ezt hallgatom minden délután. Nyitás előtti felkészülés, egy hét múlva jön a sütés. Várunk mindenkit szeretettel, friss zsemlével, kiflivel. A Blahalúza télen lesz új üzletünk, veletek minden nap újra lendülünk. Szerezte Hajnalka.
1: De jó, hát ez nagyon cuki. Köszi, hogy elküldted nekünk, amúgy bírom az ilyen ötletes SMS-eket.
0: Nagyon cuki vagy, Hajni, és bármivel is foglalkoztok, jó munkát kívánunk nektek. Maradunk még 1 órán keresztül, nem állunk le, úgyhogy egy rövid hidratációs szünetet tartunk Lilivel, iszunk egy csomó vizet, jön a Hydration Break, aztán pedig itt vagyunk veletek még 1 órán át, jó?
1: Ne menjetek messzire.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. 2 termék vásárlásakor az Aventa Plus Relax üdítőital 319 forint, 4 termék vásárlásakor a 250 ml-es L energiaital 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
9: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
12: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
13: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért. Augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
14: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
15: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
16: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
17: Nem sírok, csak az allergia.
16: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
17: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
16: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
18: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
19: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
20: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
20: Reklámot hallottak.
21: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: Reklám.
22: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a Húszöles út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, Húszöles út 31/B a MOL kúttal szemben.
23: Fáj, nyilal, zsibbad kezelába, fejfájás, migrén, szédülés. Tapasztalja meg általam a fájdalommentes életet. Keresse Andrea Csontkovácsot 7 év szakmai tapasztalattal és több ezer elégedett vendég ajánlásával. 0670 615 17 27. Vigyázzunk együtt az egészségére. Akár az első kezelés után érezhető a változás. Andrea Csontkovács stúdió, Tiszafüred.
24: 0670 615 17 27.
25: Az idén is DJ Tourfest augusztus 13-14-15 Tiszafüred, BSV, Mish, Bruno és Pak, K. Kevin, Belano, Mollywood, Pure Beat, Bárány Attila, Lumen Prala, Hazetomika, Szecsei és még sokan mások. Helyszín Morotva kerékpáros pihenőpark. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a oneticket.hu-n és a Füredi Kávézóban. Kattanj rá a Facebookon. DJ Tourfest, ne hagyd ki, hívd a haverokat is.
26: Nem, ő nem az erdőben hallja a madárcsicsergést, hanem a Hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2.
27: Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
28: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és Ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57. Telefonszám 0630 605 69 09 0630 605 69 90.
20: Reklámot hallottak.
29: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
30: A műsor támogatója a Burger King.

0: Elmúlt este 6, hello mindenkinek, szuper hétvégét, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, szokás szerint 2 órában, mellettem Regál Lili, 3-szoros év DJ győztes nálunk a Rádió 1-en, és hát gőzerővel készül az első ibizai fellépésére, ami jövő héten lesz. Hello Lili, még egyszer!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót, annyira jó érzés ezt hallani, még mindig nem fogtam fel talán. Elképesztően várom, és most már mindjárt itt van a jövő étked.
0: Bizony, sztorizunk erről is, 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Várjátok tehát még egy órányi élő mix, menjünk tovább.
1: Csapjunk is bele, érkezik egy olyan előadó, aki szerintem nagyon különleges hangzásvilággal rendelkezik. Szerintem akkor jó egyébként egy DJ, hogyha ez elmondható róla, ők nem mások, mint a Purple Disco Machine és a Wonderful Life itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mixben.
2: Rádió

0: igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig.
1: Hey, this is Purple Disco Machine and you are listening to Radio 1.
0: Ez a Rádió Egy Live Mix.

0: Hype Azon és az Out My Head pénteken kora este a Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk, most a Regál Lilit mellettem élőben a lemezjátszói mögött. Közlekedési információk jönnek, frissek és nagyon fontosak. Személyautó és kamion karambolozott a 86-os főúton Szombathely keleti határában a 87-es főúti körforgalomnál. Nagy dugó van, és tart a péntek esti csúcs az autópályáinkon. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-as autóút között, és lassú haladásra készüljetek az M3-ason is, Miskolc felé, különösen Gödöllő és Gyöngyös között. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Úgy izgulok Lili miatt, remélem ellövi Ibizán a Hilmit, írja Viberen Norbi.
2: Hát az nem maradhat el, az egy darabka belőlem tulajdonképpen.
0: Bizonyám, mert hogy Regál Lilinek, ha nem hallgattatok volna minket az előző órában, Ibizán lesz az első fellépése, vagy az első ibizai fellépése lesz jövő héten kedden. Rehab lejátszotta a Hilmit, én ezt jól tudom?
2: Igen, képzeld, Geri, hogy tök érdekes, mert én mindig úgy írok dalt, amikor éppen elkap az iklet, így írtam meg a Dreamint, az I Don't Know-t, a Blue Heart-ot Chris Willis-szel, és a Hilminél pedig igazából nem is volt tervem az, hogy kihozzam ezt a dalt, szerettem volna kiírni magamból az érzéseimet, és úgy tűnik, hogy egyébként számokban, YouTube nézettségben magasan ez a legerősebb eddig, és lehet, hogy tényleg igaz, hogy a spontán dolgokból születnek a legjobb dolgok, és Rehab lejátszotta a rádió műsorában, ami nekem egy óriási dolog, hiszen a világ egyik legnagyobb és legjobb DJ-je, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok.
0: És ha valaki esetleg nem tudná, hogy miről szól ez a dal, szerintem ezt is mondjuk el, mert ennek a dalnak egy nagyon fontos üzenete van.
2: Igen, hát ezen a ponton picit úgy éreztem, hogy nem tudtam, hogy hogyan tovább, kicsit mélyen éreztem magam lelkileg, és szerettem volna terápiás jelleggel kiírni magamból ezeket a sorokat, ugye erről is szól, hogy gyógyíts meg, és azt éreztem, hogy amikor végeztem ennek a dalnak a megírásával, sokkal jobban lettem, és szeretném, hogyha a hallgatóknak is át tudnám adni ezt az érzést.
0: Úgyhogy jöjjön akkor most, itt és most ez a dal.
2: Érkezik, tehát, ahogy mondtam, egy darabka belőlem, ez nem más, mint a Heal Me, a legújabb saját dalom itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
3: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

A Rádió Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Regán Lili. A házigazda Juhász Geri.

Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Regán Lili. Regán Lili. A házigazda Juhász Geri. Rádió 1 Live.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. A lemezjátszók mögött regálni

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron dupla erőbedobással két órán át mixelünk. Mellettem Regál Lili a lemezjátszói mögött. Ez Fader volt és a Goodbye, és hát ez a remix is abszolút Rádió 1 és Regál Lili exkluzív.
1: Ennek mindig nagyon örülök. Egyébként ez egy eldugott kincs, nem egy ismert remix. Én mindig keresem az ilyeneket.
0: Ezt az SMS-t figyeljétek. Sziasztok, a 92 éves nagymamámat viszem haza éppen autóval. Ti szóltok a kocsiban, azt mondja a mama, te, ez nem is rossz. Ki muzsikál? Hol lehet ezt hallgatni? Én is szívesen hallgatnám minél többet. Imádom a mamikámat, írja nekünk valaki. Hát kész csóka nagyinak.
1: Aj, óriási ölelés, hát nagyon örülök, hogy tetszik.
0: Így van.
1: Köszönöm szépen.
0: Mindenki, akinek még van nagymamája, gyorsan hívja fel, ha át tudtok hozzá szaladni, akkor gyorsan menjetek oda, ölelgessétek meg, adjatok neki sok-sok vizet. Mi is elmegyünk most egy rövid hidratációs szünetre, jön az újabb Hydration Break, aztán pedig Regál Lilivel itt vagyunk még szűk fél órán át, jó?
1: Pontosan, perceken belül jövünk vissza.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hétig az igazi mai slágerekkel Mixben.
1: Hi, this is Ray Dalton and you're listening Radio 1 Hungary.
0: Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Amy McDonald és a This is the Life volt ennek a fantasztikus dalnak az eredeti változata. Sam Felt és a Switch Disco készítettek közösen. Ez volt a Sleep Tonight a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 órán át mixelünk. Ilyenkor napközben mellettem most Regál Lili a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel megyünk tovább.
1: Érkezzen egy olyan dal, ami hatalmas mérföldkő volt az életemben, hiszen Chris Willis-szel közösen készítettem, aki egyébként rám írt, hogy nagyon szívesen dolgozna velem együtt újra. Ez óriási megtiszteltetés. Úgyhogy érkezzen a Blue Heart egy saját darab itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mix-ben.
2: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

A Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. Rádió Egy Live Mix Summer Edition.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: Brand és Monica, The Boy Is Mine, ez volt ennek a fantasztikus dalnak az eredeti változata, Firebeats dolgozta át, Give It Up címmel pörgette, Regán Lili az elmúlt két órában ő állt a lemezjátszók mögött, itt a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben, de úgy is mondhatnám, hogy az, akire büszkék vagyunk robotunkban, Regán Lili mixelt ma.
1: Nagyon szépen köszönöm, Geri, olyan kedves vagy velem mindig.
0: Hát mert ez egy óriási dolog, szóval Regán Lili Ibizán is bemutatkozik fellépőként jövő héten.
1: Pontosan, egyébként szeretnék videóst vinni magammal, tehát mindenképp lesznek tartalmak, ezt szeretném megörökíteni, hiszen ez egy óriási megtiszteltetés nekem, úgyhogy mindenképp be fogok számolni az élményekről.
0: Helyes, Lili, nagyon várjuk, tedd oda, jó szórakozást kívánunk, remélem, hogy élvezni fogod ezt a fellépést, és akkor mi találkozunk jövő héten.
1: Pontosan, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, vezessetek óvatosan, és szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: És maradjatok rögtön, énekel Kamrád! Vele kezdjük a Rádió 1 kívánság műsort, a számunk 0620-311-111.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 650 vagy 750 g-os Purina One száraz macska eledel csak 1799 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
11: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
12: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Sziasztok, a stúdióban Juhász Geri. Ha szeretnétek valakinek egy dalt, egy üzenetet vagy egy meglepetés hívást, este 8-ig szokás szerint számíthattok rám. Halló, halló!
1: Jó, Gyula vagyok, és a Sakirától kérném a legújabb zenét.
0: Oké, ez ugye az idei foci VB hivatalos dala, kinek menjen?
1: Minden hallgatónak és nektek a stúdióban. Szuperak vagytok, és így tovább.
0: Nagyon szépen köszönjük, és akkor jön a dal, ami emberek millióit kötötte össze szerte a világon, országoktól, vallástól és minden mástól függetlenül. Shakira, Die Die, csak itt a Rádió 1-en.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló.
1: Penny vagyok. Páromnak szeretném kérni Ray Daltontól valamelyik számát, legyen a legújabb.
0: Oké, jó választás ez a Blood Run-in. Hogy hívják a párodat?
1: Péter, úgyhogy szóljon neki ez a szám.
0: Indítom is, és szuper nyári hétvégét

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Cold water, hideg víz, na ezt kell most nagyon, hidratáljatok. És közben kérjétek a kedvenceiteket. Halló, halló!
1: Szia, Tomi vagyok.
0: Szia, Tomi! Mit játszott neked?
1: Fesker Vikitől egy dalt.
0: Oké, és kinek menjen?
1: Tomikának, a fiamnak.
0: Üzensz neki valamit?
1: Hát, hogy nagyon jó volt a lovaglás, csak így tovább.
0: De menő, na ez akkor most neki szólít a Rádió 1-en. Nagy Bogi, dess, és a Jól leszek újra.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Fecó a vonalban, parancsolj!
1: Kettőt szeretünk innen Brigittának, életem értelmének.
0: És mit üzensz neki?
1: Nagyon szeretem, és holnap remélem jót partizunk az így jót is bulin.
0: De jók vagytok, biztos, hogy óriási buli lesz. Korán érkeztek, majd nyugtass meg.
1: Hát, minél előbb próbálkozunk.
0: Nagyon helyes, érezzétek jól magatokat, ez pedig Kettő, és a Turn the Lights Off.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez volt Tiesto és a The Business, és ha még nem hallottátok volna a nagy hírt, Tiesto játsza a holnapi guest mixünket a World is Mine Radio Show-ban éjféltől. Tehát még egyszer egy órás exkluzív Tiesto guest mix, tel is tele isteni trendzenékkel holnap éjfél után. Halló, halló!
1: Gyöngyi vagyok, és Kamráctól kérek Mátének a fiamnak egy számot.
0: Akkor jön is tőle az egyik legújabb, a Hug Yourself itt a Rádió 1-en. Ölelés mind a kettőtöknek, és szép nyári hétvégét!

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 Live Mix egész nyáron 2 órás, emiatt a Rádió 1 kívánságműsor csak egy, de mind a kettőben nagyon kevés a duma és nagyon jó a zene. Halló?
1: Kira vagyok. Taylor Swiftet szeretném kérni.
0: És kinek menjen?
1: A szüleimnek.
0: Üzensz nekik valamit?
1: Igen, azt, hogy nagyon szeretem őket.
0: Most biztos nagyon örülnek, ha hallják ezt. Mit csináltok hétvégén?
1: Strandon leszek.
0: Nagyon jól csinálod, isteni strandidő lesz. Taylor Swift, Opel Light, ez most a tiétek itt a Rádió 1.

0: A Rádió Egyet halljátok, jön a diszkósít, úgyhogy én tartok egy órás hidratációs szünetet. Juhász Geri kijelentkezik, találkozunk egy óra múlva a World is Mine Radio Show-ban, a Hydration Break után. Mindenkinek szuper nyári hétvégét. Sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió egy esti showja, a diszkósít az igazi mai slágerekkel, nem káverekkel, meg retro feldolgozó. Na, szóval hát a lejátszóknál Bárány Attila, a mikrofonoknál DJ Junior és Hanvai PG.
5: Nem mondok semmit, tényleg nem mondok semmit.
4: Inkább köszönjél itt!
5: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, FM-en, web-en, applikáción. Kell a segítség a Báránynak, itt vagyok.
6: Ladies and gentlemen, my damon, Herman, messzi, hölgyeim és uraim, fiúk, lenk, miért tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.
4: Most pedig kezdünk igazi mai slágerre, jön a Swiss Disco, és

0: Diszkosít Radio Show, rádi egy ilyen 100% tisztaságú magas BPM tartom adrenalin színűl a zenékkel, bár Enyatil a mixer, itt a Honvai meg a Junior, és már csak egyet kell aludni, aki nagyon bulizik, annak egyet sem, mert holnap már egy órakor lehet érkezni az Óbudai szigetre, hiszen DJ Oti lesz, valamint a barátai, én magyarul mondom ezt, de egyébként nyilván németül szól az egész történet, úgyhogy mi is ott leszünk, lesz meglepetés, és lesz Diszkosít After. Sátor?
1: Sátor.
0: Sátorban lesz az After.
1: Sátorban lesz az After?
2: Nem, valami sátorban lesz, de ez nem.
0: De mi nem? Hol leszünk egyébként a nagy színpadon, merre azt így tudod?
2: Nem. Majd ott a helyszínen. Meglátom, és majd csinálok egy videót, hogy na, ott leszünk.
0: Amúgy ő az egyik főszervező. Köszönjük az információt, szerintem menjünk tovább. Igen,
2: szerintem csak érezzük jól magunkat. Na, jön egy igazi mai sláger megint, mert hogy ez a Shine, méghozzá Üsjeltől, David Gettától, Ünfrés Montanától és Eden Martintól itt a rádió egyen a Diszkosítben.
0: Második új, beteg vagy?
2: Nem, kötelező.

0: Csak igazi mai sláger megdiszkosít a Radio Show DJ Juniorral, Bárnyatával és velem Hambai PG-vel. Nagyon-nagyon fontos, hogy én félőben vagyok, de nagyon, mert hogy ma este 8 órától Balaton Fűzfőn várok már mindenkit, sok-sok szeretettel, lehet velem egy jó éjszakait bobozni.
1: Én is félőben vagyok, mert hogy 8:30-tól Csorváson húzom, és aztán utána megyek éjfélre Hajdúszoboszlóra. Most azonban jönnek az ünnepeltek. Névnaposok ma többek között az Ibolyák, Afroditék, Arabellák, Cseperkék, Donátok és Donatellák, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Hubik Sándor és Boda Laci. Isten éltesse az ünnepelteket.
0: Én már csak annyit akartam hozzátenni, hogy vagy sátorba, vagy nem sátorba, de lesz diszkosít after a DJ Otin. Olyan 22:30-22:45 környékén kezdünk, a Hanvai PG indítja a bulit, aztán jön Bárány Attila, és utána én fejezem be. Tehát diszkosít helyszín, ez nagyon fontos. Minek hívjuk ezt most? Legends? Vagy?
1: Ez diszkosít. Ez
2: diszkosít. Nagyon fontos, hogy a nagy színpadtól, vagy...
1: Már nem sem tudja.
2: Nem fogom. Jó. Figyelj, ami nagyon fontos, hogy a nagy színpadtól vagy balra lesz, vagy jobbra.
0: Igen, ez fontos.
1: De lehet, hogy mögött.
0: Lehet, hogy szembe.
1: Lehet, hogy mögött.
0: Mögötte nem.
1: Nem lehet,
0: hol lesz.
1: Nem, mert ott a party aréna van.
0: Ja, party aréna.
2: És ott mi lesz? Okay.
1: Én. Klasszik house-a. Retro. Jó, a hülyeséget félretéve, most jön a retro, illetve cover, nem, mert ez nem retro, ez cover. No, those nothing like the original. 2020, hiszen sok.

0: Diszkos itt a rádió egyen az igazi, ma is slágereket ma Bárány Attila pörgeti, de csak felvételről megyünk gyerekek, és itt jön majd az igazolás, hogy várja csak, tényleg jön, nem, most megint káver jön. Mindegy.
1: De egyébként duplán nyúltál, csak itt akartam mondani a dalt is, meg a szöveget is, hogy kell.
2: Akkor valami régi fog jönni.
1: Igen, valami régi.
0: Nem, ez klubzene. Egyébként én ebben, nem, viccen kívül én ebben teszek különbséget. Tehát, hogyha retro dolgozol föl, az retro, maradjunk ennyiben. De tényleg, hogyha klubzenét.
1: De mi a retro?
0: Tehát house zenét, elektronikus zenét, az cover.
1: De mi a retro? Na, a retro egyébként nem zenei stílus, az egy életérzés.
0: Akkor de.
1: Ez egy életérzés.
0: Te 100%.
2: Jézus, már miről beszéltek? A semmi értelme.
0: 100%-osan retro, csak.
1: Tényleg, elolvasol erről egy cikket, hogy mi a retro, nem azt írják, hogy zenei stílus, hanem az, hogy ez életérzés.
0: Én nem olvasok erről, nekem ez sziki.
1: De Bálány, beírod, akkor kiírod, hogy retro. Az már.
2: Hát, ha beírod, ugyanúgy kiírod, hogy retro, nálam meg nem ír. Ennyi.
1: Jó. De már 50-re túlépted, hogy beírod a Hanvai 50, odaírod, hogy retro.
2: Nézd meg, nem írod.
0: Milkshake 2026 licensőre.

0: Ez a Rádió 1 esti sója, a Diszkocsit Rádió show, immár 20 éve itt vagyunk veletek, és szomorítjuk mindenki életét, és 8 és 9 között a Rádió 1-en, de szerintem egészen jól sikerül ez, mert úgy néz ki, hogy még maradunk egy ideig, itt a Bárány Halmai, meg a Junior.
1: Nem, mit szoktam mondani erre?
0: Igen.
1: Továbbra is gusztustalan népszerűek vagyunk.
2: Ezt mondják egyébként, és erről itt eszembe, hogy ha már itt a népszerűségre van szó, van egy klub, ami nálam nagyon-nagyon népszerű, öttevényes szórakozó hely, egy család üzemelteti már évtizedek óta, és szenzációs hangulat és élmények kötnek minden egyes esetben ehhez a helyszínhez. Szombaton ide érkezem. A legutolsó ilyen élményem, hogy amikor megérkeztem tavaly az egyik fellépésem, akkor alacsony volt a diszkos pult, szóltam a tulajdonosnak, kiment hátra a fészerbe, visszajött egy tolstokkal megmérte, hogy milyen széles a pult, és újabb 5 percben behozott két fát, és alá tett a pult, és jó volt a magasság.
1: Fantasztikus. Ez egy mesterember.
2: Zseniális.
0: Jó, de ezt te is meg tudtad volna csinálni.
2: Hát gyerekek, csak közben kidiszkózik.
1: Most mi van akkor, hogyha egy évvel ezelőtti zenéből csinálsz új verziót? Cover. Mondjuk így. Oké, okay. Mondjuk nevezzük nevén, oké?
2: Okay?
1: Thomas Collins, JDD Circle. Ez az Ibiza, mert ugye a Made in Ibiza-ra csináltam külön egy dalt, és ezt le is játszottam múlt héten szombaton, és nagy sikerrel szólt. Nem csak itt a Rádió 1-en, hanem ott, azon a bizonyos bulin. Ahova jövőre érkezünk újból, és...
0: Kétszer.
1: Kettőször. Hú, de jó. Bali.

0: Csak igaz, ma is Sláger meg diszkosít Radio Show. Búcsúzom estére DJ Junior, Bárán Attila, jó magam, Hanvai PG.
1: Újjal! Yeah. No. So gyönyörű végre!
2: De ez is cover.
0: Ez ilyen, is cover. Ez ilyen 50-50 százalék akkor.
2: New cover, new cover.
3: Oké, okay, én DJ Junior voltam, én egyedül szombaton és a srácokkal együtt. A DJ Otin leszek megtalálható, lesz meglepetés rész, úgyhogy gyertek korán. És ezen kívül az after partyn is ott leszünk, hiszen diszkosít lesz, hogy sátorban, nem sátorban, még nem tudjuk, de lesz egy külön helyszín, ahol mi fogunk játszani, ha jól emlékszem, 4 órán keresztül. Én ezzel búcsúzom, szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és nálak Hanvai PG voltam. Ma este ugye este 8-tól, és ennek köszönhetően már is kiderült, hogy félőben voltam. Ugye Balatonfűzfőr márok mindenki csak-csak szeretettel. Holnap pedig tessék elindulni. Egykor már elkezdődik a beeresztés az Óbudai szigeten, és onnantól kezdve. Hát, a legrosszabb esetben 4 óra lesz, mire bejuttok, de hát azért tessék oda jönni időbe, és ne egyszer, az nagyon-nagyon fontos. Sok meglepetéssel, többek között mi is ott leszünk, ugye vár DJ Oti programjában, utána pedig majd hajnal 1-től 5 teményen várok mindenki sok-sok szeretettel. Szavaztok!
1: Ma én már Csorváson húzom a talpalávalót, aztán éjféltől játszom Hajdúszoboszlón, holnap pedig délután 2-től kint leszek az Óbudai nagyréten, mert hogy DJ Oti Undi Freund, és a szervezők egyike vagyok, magyarán nekem ott a helyem mindenképpen. És ahogy ígértem, egy új coverrel fogok búcsúzni. Bia, Rehab, Can't Touch This, viszontlátásra!
0: Can't Touch This, az öröttem.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio.

0: Sibergi. World is Mine Radio Show
1: starts now. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Rengeteg friss zene és nagyon sok extra különlegesség vár rátok a következő 4 órában. Szokás szerint Lotfi Begi indítja a pénteki külön kiadásunkat. Hello Begi, csapjunk bele!
2: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Szevasztok, egy igazi itáló diszkódallal megyünk tovább. Akármikor meghalom ezt a dalt, egy hölgy jut eszembe, aki kis piros ruhában van, nagy kalappal és egy martini szűcsölgetés közben.
1: De szép kép!
2: És közben éneklém, hogy bábolé, bábolé.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Ez David Guetta volt és a Memories egy vadonatúj változatban. És jön megint egy David Guetta dal, amire Begi nagyon büszke lehet. Te játszottad elsőként, és most már pörgeti nálunk mindenki.
1: Mert egy jó dal, és annak idején az eredetét is játszottam valamikor a 2000-es évek elején. Mert hogy egy régi dal új köntösben érkezik, ez nem más, mint a Just the Way You Are, Milky és David Guetta közöse itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: és újdonsága, ami egy igazi magyar sikertörténet, hiszen ugye ennek a dalnak a kiinduló pontja egy magyar zene volt, ami az AI segítségével készült, és ez a változat ismét az ér állt a Beatporton.
1: Így van, Jugel és a Move Into The Sun, és érdemes odafigyelni, hiszen az úriember hamarosan érkezik Magyarországra, és élőben is meghallgathatjátok a nyár legnagyobb slágerét. Ezt pörgetem most itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban.
2: A

0: az egyik remixét a Tomorrowland-en, úgyhogy lesz miről sztorizni Pulmex-el is 11 és éjfél között. Most pedig Hype-aton jön, aki David Guetta fedezett fel.
1: És azóta is dolgoznak együtt, és milyen jól teszik, hogy együtt dolgoznak. Ez most egy önálló dala, az Out of My Head, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. Oh, wow.

0: Foreign és az Ordinary, na ezt a különleges változatot is csak nálunk hallhatjátok, kizárólag a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és Lotfi Begivel 10 óra után lépünk majd oda a gázra, úgy igazán?
1: Tekerünk a hangulaton, és a lendületen nem menjetek sehova.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Lutfi Baby. World is Mine Radio Show
1: starts now. World is Mine. Elmúlt este 10. Hello mindenkinek! Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és együtt hangolódunk be hétvégére. Még

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show péntek este, 11-ig Lotfi Begi, 11-től Pulmex, éjfél után pedig a Stadium X a lemezjátszói mögött. Joel Corey érkezik, aki egyébként modellként kezdte a karrierjét, a felső test, hát az rendben van.
1: Elég sikeres karriert futott be a house műfaján belül, és nagyon jó dalokkal ajándékozott meg minket. Ilyen lesz a következő, is érkezik a Be Alright, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
2: Hi Hungary, this is Joel Corey, and you're listening to the World is Mine Radio Show.

0: Mi is ott vagyunk végig, lesz élő közvetítés is, és hát idén a Strandfesztiválon fellép Robin Schulz.
1: Így van, és Robin Schulz szépen sorban szállítja nekünk a jobbnál jobb felvételeket. Egy újdonsággal megyünk tovább, érkezik a Better Times, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: szevasz, Begi, neked is még egyszer.
1: Hello, Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok.
0: És ebben a megszólalásban szándékosan keveset dumálunk, hagyjuk menni, hullámozni ezt a mai mixet. Mivel folytatjuk?
1: Egy igazi ibizai klubhimnusszal megyünk tovább, érkezik a Spirit Higher, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Két igazi ausztrál nagyágyú, Fisher és a Tones & I, ez volt a Favor a Word Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mit teszel rá erre, Begi?
1: Egy különleges mashup-al megyünk tovább, érkezik Tujamo és Florida találkozása, ez nem más, mint a Low, itt a Rádió 1-en, a Word Is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show pénteki különkiadása 4 órában, ebből 2-t szokás szerint Lotfi begitöltötte a lemezjátszóim mögött. Nincs reklám, megyünk tovább megszakítás nélkül, már is kezd Full Max élőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
4: World is Mine Radio Show.
3: A

0: Mindjárt este 11, hello mindenkinek, innentől Pulmex a házban, 110% felett leszünk mostantól kezdve minden értelemben. Ugye Pulmex az egyetlen magyar lemezlovas, akit Martin Garrix követ az Instagramon, és most már egy új beceneved is van. Mr. Tomorrowland!
1: Ez hello! Az! Hello! Sziasztok, rádiósok! Köszöntök mindenkit ezen a szép péntek estén. Elég meleg van, de készültünk olyan slágerekkel, amik reméljük, hogy akkora flót adnak, hogy leütik az egész országot.
0: Így legyen, úgyhogy hűsítő zenék jönnek, közben felforrósítjuk a hangulatot, ráhangolunk benneteket a hétvégi bulikra. Tudjátok nézni is a műsort, megyünk élőben a YouTube csatornánkon, sőt a rádió egy hivatalos TikTok csatornáján is elindítottunk egy élő közvetítést. SMS és Viber számunk 0623111111, csapjunk bele!
1: És rengeteg újdonsággal készültem nektek, és tényleg igyekszem azt a flót hozni, amit megszokhatatok tőlem, viszont kezdésként egy igazi nyári forró hangulatú zenét hoztam el nektek, Alex Kenji és a Bambolé itt a Rádégyen, a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

0: World is Mine Radio Show élőben. Rengeteg az üzenet. Sziasztok, Görögországból, Korfuról is titeket hallgatunk. Hajrá, Pulmex! Üdvözlete Luca, Ági, Ádám és Laci.
1: Jaj, de jó fejek vagytok. Köszönöm szépen. Gondolom, hogy nyaraltak, úgyhogy akkor jó nyaralás nektek.
0: Így van. Érezzétek jól magatokat. De jó újra látni élőben titeket, és végre megint szólt a headlight. Szuperek vagytok. Pulmex, kövesd az álmaidat. Mi mindig itt leszünk mögötted. Büszkék vagyunk rád, de nem csak a Tomorrowland miatt. Sok puszi Adrián, ez pedig az anyukát küldte nekünk Viberen.
1: Köszönöm szépen.
0: Puszi neki. Jó egészséget. Így van. És megjártad Olaszországot is a múlt héten. Milyen eseményen voltál, mi történt, és mi volt a legjobb élményed?
1: Egy egyetemi Európa bajnokságon voltam, és ott voltam kint játékosként, még a Pécsi Egyetemen végeztem tavaly, és akkor velük utaztam idén is. Ugye, 3 éve járunk már ilyenfajta versenyekre, és képzeljétek el, hogy óriási volt. Salerno megyében voltunk, Fisianóban voltunk, volt a versenyközpontunk, és akkor onnan járkáltunk le a tengerpartra, meg stb. És az a lehetőség jött velem szembe, hogy fellépettem ott a fanzonban a záró ceremónia előtti nap, előtti este. Egy egész korai időpontot kaptam, viszont az összes sportoló, aki az előző években már volt bulimon, mert még a egy-két, vagy két évben is Magyarországon volt ez a fajta verseny, és ott azért szintén bekívást kaptam, és felléptem, úgyhogy sok ismerős arc volt, és ők odajöttek korán, úgyhogy egy ilyen 150 fős tömeggel egy olyan 30 perces szettet nyomtunk le, hogy mindenki ájulás szélén volt a végén, és tényleg a magyarok is, meg mindenki, aki csak számított, ott volt, és tényleg óriásit mentünk, ezt hamarosan posztolni fogom a social médiámon, mert megér egy ilyen kis sztorit, hogy kevés emberrel is lehet nagyon-nagyon jó bulit csinálni, mert egyébként a helyszínre több ezer ember elfélt éjszaka, viszont nagyon korán volt még, viszont az a 150 ember, aki ott volt kb. 150-200, azok annyira nyomták a bulit, hogy volt ilyen crowd control is, tudjátok, amikor balra-jobbra ugrálunk, nem volt olyan ember, aki ne szállt volna be. Úgyhogy nekem ilyen volt az előző hetem.
0: De jó, hát gratulálunk ehhez, meg hát gratulálunk ahhoz a remixhez, amit közben már elindítottál, rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó Magyarországon, láttalak az RTL Fókuszban is, hiszen szólt ez az általad készített remix a Tomorrowlanden idén, méghozzá a nagy színpadon.
1: Így van, képzeljétek el, az első hétvégén, pontosabban az utolsó napján, igen. Ráadásul nem is az első act volt, hanem azt hiszem a harmadik fellépő Caracas pörgette ezt a feldolgozásunkat, és óriási élmény volt, mert én is ott voltam, úgyhogy még mindig kiráz a hideg, mert ez számomra egy óriási dolog, hogy ott megszólal a feldolgozásom, úgyhogy tényleg a 110% az maradt, lehet, hogy rátettünk még 10%-ot, és most ugye az a cél, hogy majd saját zeném is egyszer megszóljon a Tomorrowland nagy színpadán, úgyhogy, de addig is, aki még nem hallotta, most felteszem, ez a zene még sehol nincsen fent, sehol nem jelent meg, és külföldön is csak a Tomorrowlanden lehetett eddig hallani, úgyhogy a Rádió 1-esek exkluzivitást kapnak itt péntek esténként, és nagyon-nagyon dolgozok azon, hogy ez megjelenhessen akár a streaming platformokon is, nekem ez a célom. Na, addig is Leave the World Behind, Pulmex és Marlon Beats feldolgozásban, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

World is Mine Radio

0: Another és a Talk to You péntek este a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban, itt mellettem élőben Pool Max, a lemezjátszói mögött mind mindig ilyenkor 11 és éjfél között, tehát pénteken, Lotfi Begi után és a Stadium X előtt. Szevasz Pool Max még egyszer.
1: Hello, hello, sziasztok, köszöntök mindenkit.
0: Két új frekvencián is szólunk, képzeljétek el, Esztergomban a 107.5-ön, Szigetváron pedig a 103.1-en tudtok minket hallgatni, 51 frekvenciája van már immár ezekkel együtt a Rádió 1-nek. Szia Pool Max, hello Geri, nagyon jók a zenék, én csak a live mixet és a Third Is Mine Radio Show-t szeretem hallgatni. Ez idő alatt nem bírok magammal, és ilyenkor este nem tudok elaludni. Üdvözlettel, Dani!
1: Na hát pont ez a célunk, ezért csináljuk ezeket.
0: De jó vagy, Dani!
1: Igen, köszönjük szépen!
0: Jó volt újra látni Pool Max a Tomorrowland-en történteket. Gratulálunk neked, Kinga a Münchenből!
1: Köszönöm szépen ezt a kedves üzenetet. Nagyon-nagyon hihetetlen, hogy már 2-3 hete volt, nem is tudom pontosan, de hogy én ezt még a mai napig nem bírtam feldolgozni. Nekem ez egy akkora öröm, akkora dolog.
0: És szerintem a hallgatóknak is, és milyen sokan örülnek veled együtt, mert gyakorlatilag minden SMS erről szól. Nagyot ütött a Tomorrowland-en Pool Max, hatalmas élmény volt végignézni az örömödet, a te örömöd, a miénk is. Üdvözlettel, Ádi.
1: Igen, ezt olvastam, TikTokon kaptuk ezt az üzenetet, és nagyon-nagyon kedves, és megható, hogy ti is ennyire magatokénak érzitek ezt a kisebb sikert, mert ezt úgy gondolom, hogy ez siker számomra biztosan.
0: Abszolút.
1: És tényleg köszönöm szépen ezt a támogatást. Tegnap is kiraktam egy videót ezzel kapcsolatosan, és 55 000 láttátok, és szinte csak pozitívat írtok, úgyhogy nagyon-nagyon dolgozok azon, hogy esetleg ez megjelenhetsen, tudjátok, hivatalosan, és mondjuk egy Spotify-n is meg lehessen hallgatni. Nekem ez az álmom ezzel a zenével kapcsolatosan. Nem lesz könnyű, de most már van referencia.
0: Adja
1: azért. Hát, ha tetszik nekik.
0: Adja azért, hogy sikerüljön. Hajrá, hajrá. Emlékszelem, hogy amikor szólt a remixed a Tomorrowland-en, nyilván volt egy ilyen óriási euforikus hangulat. Ki volt utána az első, akit felhívtál, vagy az első, akinek üzentél? Hogy úristen, itt van, megvan, szólt a dalom.
1: Hát egyértelműen ugye a szüleim, apukámnak és anyukámnak szóltam.
0: De jó.
1: Aztán ugye csináltam egy csoportos hívást, így abban benne voltak már a nagyszülők, a két nagypapa, meg nagymama is, meg nagybácsi, meg mindenki, aki számít, úgyhogy ez volt az első kör, és akkor utána pedig a producer társamat hívtam fel, akivel ugye ezt alkottuk, mert egyébként hárman dolgoztunk ezen a zenén, a producer társam, aki szintén magyar, illetve a Laidback Luke-nak a fia is rajta van, úgyhogy mi hárman dolgoztuk ezt így ki rendesen, úgyhogy őt hívtam fel, csak ő meg nem vette fel. Tehát teljesen kivoltam, hogy hol vagy, mi
0: már
1: van.
0: Már Laidback Luke fia?
1: Nem.
0: Ja, vagy a producer társad, a magyar.
1: Okay. Igen. Mert a Laidback Luke fiának egyébként korábban említettem, ugye, hogy kaptam infót arról, hogy a Chelsea le fogja játszani. Aha. És akkor szóltam neki, úgyhogy bíztam benne, hogy ő nézi, mert egyébként fun fact, hogy másnap a Laidback Luke fel, vagy nem, előző nap, ja, rosszul mondtam, előző nap lépett fel a Laidback Luke a Tomorrowland-en, és hát a fia is jött, és beszéltük, hogy találkozunk majd, és pont mentem a Media Village-be, mert én is kint voltam ilyen médiás stábban, és pont keresztesszük az utunkat a Laidback Luke-kal, meg a fiával. Úgyhogy van is egy ilyen videóm, amikor beálltunk, és így pózoltunk, az kiderült, hogy a paterja videózott minket, úgyhogy nagyon vicces. De ekte ugyanúgy néz ki, és óriási forma, tök jót beszélgettem velük, és hát Laidback Luke-kal is, és az összetjét is megnéztem, úgyhogy nagyon-nagyon tartalmas volt, és akkor ugye ez másnap volt, úgyhogy ő elvileg nézte live-ba, és akkor így a producer társam is végül ő is látta.
0: Óriási.
1: Úgyhogy utána hívtam mindenkit, igazából nem bírtam felfogni ezt az egészet, hogy ez így megtörtént, meg ilyenek, de szerintem elmondtam az összes magyar embernek majdnem. Még aztán neked is írtam.
0: Emlékszel. Ez egy nagy sztori, tényleg is kell idő, hogy leülepedjem. Ha ti is kérdeznétek Pool Max-től, vagy üzennétek neki, megtehetitek. 0623111111. Megyünk tovább.
1: És akkor folytatásként nem is jöhetne jobb zene, mint a Don't Wanna Go Home, amit én is éreztem így a Tomorrowland-en, mikor megszólalt a zeném. Nem akartam hazamenni, mert ez a fesztivál nagyon-nagyon nagy flow-val bírt, úgyhogy ezt hoztam el nektek egy nagyon extra, exkluzív remixben. Szerintem ezt még senkit nem hallottátok itt a rádióban, úgyhogy ez jön folytatásként. Don't Wanna Go Home, Medúza, és egy special remix itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Hours on Radio 1. World is Mine Radio Show. The best DJs in Hungary.
1: Minden este 9-től.
0: A Rádió Egyen.
1: This is the World is Mine Radio Show.

0: Milky és a Just the Way You Are David Guetta remixében a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban péntek este. Élőadást hallottok, sőt ezt az adást lehet nézni is a TikTok csatornánkon és a YouTube felületünkön is. Hát Dani üzenete óriási. Nagyon jól esik a vodka, ma egész este bulizni fogok otthon a zenéidre Pulmex. Üdv Dani! Nagyon szeretem!
1: Egészségedre!
0: Így kezdni, nagyon jól esik a vodka. Ez... tökéletes. Kösz, Dani! Érezd jól magad! Hello, Pulmex! Nagyot szólt a TikTokon és a Tomorrowlandes videót. Brutálisan jó vagy, Béci, a TikTokról.
1: Köszönöm szépen ezt a kedves üzenetet. Örülök, hogy átment ez a örömöm nektek itt a videókon keresztül.
0: Ezt az üzenetet figyeld! Pulmex, kiskorod óta követlek, csak ezt eddig csendben tettem. Apukád kollégája vagyok. Amit nyomsz, az valami hihetetlen. Csak csináld, meg lesz az eredménye. Már eddig is megvolt, de majd csak most jön a java. Geri, remélem beolvasod, büszke vagyok rád. Pulmex, aláírás nincs.
1: Asztal. Nagyon de szépen nagy... köszönöm ezt a kedves üzenetet. Amúgy van tippem, hogy ki az. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon jól esik. vannak azért ilyen emberek, akik láttak engem felnőni úgy rendesen. Nagyon megtisztelő ez, és nagyon kedves tőled ez a kesztyűs, hogy írtál nekem ilyen későn is. Köszönöm szépen.
0: Hány BPM-en vagyunk? Kérdezi tőlünk a TikTokon Pali.
1: 132-en voltunk, és most visszaugrottunk egy kicsit egy ilyen progresszívebb vonalba, úgyhogy 130-on pörgünk tovább.
0: Mert hogy jön a finálé, Pulmexnek jó 10 perce van még a lemezjátszóknál, aztán vár még rátok a Stadium X is. Szokás szerint Pulmex után mindig ők jönnek, éjfél és éjjel egy között ilyenkor péntekenként, úgyhogy jöjjön a befejezés.
1: Jött itt TikTokon egy kérdés, hogy én szoktam-e támogatni így feltörekvő tehetségeket, és abszolút igen. A válaszom nagyon-nagyon is igen, úgyhogy ezt röviden úgy szoktam megfogalmazni így mindenkinek, hogy amikor én kezdtem és én próbálkoztam, akkor bárkit kérdeztem, soha nem segített senki, és megfogadtam, hogyha egyszer lesz olyan lehetőségem, hogy én adhatok, akkor én mindenkinek segíteni fogok, úgyhogy az elmúlt hetekben egyébként fiatal feltörekvő hazai tehetségnek hallhattátok a feldolgozásait, viszont most egy olyannal megyünk tovább, ami nem más, mint a Protocol Recordsnál jelent meg, Nicky Romero kiadójánál. Egy magyar srácról van szó, akit úgy hívnak, hogy Killian, és az Ögén című számát hoztam el nektek ilyen premierként, ezt még elméletileg a Rádió 1-en nem lehetett hallani, és ezzel a lejátszásommal szeretném őt támogatni, hiszen tudtommal neki még nem szólt rádióban zenéje, úgyhogy most egy ilyen mérföldkövet fogunk neki teljesíteni itt péntek este, és nagyon örülök neki, hogy én tehetem meg ezt az első lépést ezzel a fajta zenével. Egy brutál nagy tehetség, Nyíregyházán írja az atomvilág slágereket, és a progresszív vonalba utazik, és szerintem nagyon-nagyon különleges zenéket csinál, és ez az Ögén is annyira nagyon jó lett, hogy ezért is hoztam itt az utolsó percekben, hogy tényleg így a nyári fesztivál hangulatot teljesen átadja, úgyhogy Killian, Ögén először itt a Rádió 1-en egy hazai szuper tehetség. World is my radio show.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszóknál. Full Max. World is Mine Radio Show. The best DJs in Hungary. Minden este 9-től a Rádió Egyen. This is the World is Mine Radio Show.

0: Éjfél van, most mentünk át a péntekből a szombatba, a Pulmex által lemezjátszóknál az elmúlt egy órában a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en elképesztő mennyiségű üzenet minden felületen itt előttünk. Komolyan mondom valahogy, mindig jobb lesz a kedvem Pulmex mixeitől és a pozitív kisugárzásától, írja Kingos.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a kedves üzenetet, igyekszem átadni egyfajta érzést itt abban az egy órában, ami van nekem itt péntek esténként.
0: Az előbb ennek a magyar srácnak a zenéje olyan volt, mintha valami nagy ágyú világsztár csinálta volna, üzeni a TikTokon Rami.
1: Egyébként pont ezt beszéltük a Gerivel, hogy ezt egy Martin Garrix adta volna ki, akkor simán azt mondjuk, hogy Martin Garrix, annyival vannak előrébb, hogy ők hozták be ezt a progresszív vonalat, úgyhogy ők ennek a nagy fejese, és nagyon nehéz oda belőni olyan zenét, ami világsztár lehet, világsláger lehet, de ezen kívül ez a progresszív zene, ez nagyon-nagyon jó, és láttam, hogy Nicky Romero is szupportolta, úgyhogy Killiam, csak így tovább, és várjuk a következő nagy slágereket tőled is.
0: Reméljük, hogy jó sokat hallom még rólad, kedves Killiam. Elképesztő szép gesztus volt tőled bemutatni ezt a dalt Pulmax, ez pedig Balázs írta, ugye ugyancsak Killiam dalára gondol.
1: Köszönöm szépen, hogy ezt gondoljátok, igyekszem támogatni mindenkit, akit csak lehet.
0: Jövő héten pedig Sziget.
1: Így van, jövő héten Sziget háromszor is fellépek, kedden, vagy hétfőn, csütörtökön, valahogy így, de a csütörtök az biztos, tehát hétfő, kedd, csütörtök,
0: Valamelyik.
1: Most összekavarodtam, a lényeg a csütörtök az biztos, meg a szombat is, és vagy hétfőn, vagy kedden leszek. Na a lényeg, hogy szombaton viszont mindenkit várok, egy ilyen boilerumos szettet fogunk csinálni az egyik pádelpályán, vagy az egyetlen pádelpályán, ami Szigeten van, úgyhogy abszolút nagyon nagy dolog lesz, és szerintem nagyon jó kis kontentet is tudunk gyártani, hogy 3 órás 5-től 6-ig lesz egy ilyen house boilerum set by Pulmax a Szigeten, úgyhogy várok mindenkit sok-sok szeretettel majd ott is.
0: Csak mondom, hogy néhány vendéged már biztos van, te a másik Gergő, a Csabi, az Anett, Gyurika, úgyhogy jövünk.
1: Korán kell jönni, de megéri.
0: De jó, Pulmax Pacsi, akkor mi a Szigeten találkozunk.
1: Így van, és remélem, hogy többen is ott lesznek, és akkor együtt bulizunk. Egyébként minden nap, amikor zenélek, akkor 3-tól 6-ig várok mindenkit. Ilyenfajta house zenékkel, tök jó vibe lesz.
0: Nagyon köszi Pulmax, még egyszer sok sikert, hajrá!
1: Köszi, nyomjuk tovább jövő héten is, addig is szép hetet nektek, sziasztok!
0: És bulizunk tovább mi is adásban, mert hogy jön a Stadium X.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Vigy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
5: World is Mine Radio Show.

0: Mind Radio Show starts now.
1: Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Air, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave.
2: Én pedig Sully.
1: És mi vagyunk a Stadium X.
2: A heti X-Air-t már is egy új megjelenéssel kezdjük, ami nem lesz más, mint Ombossa közös felvételünk a To The Beat, utána Walkertől következik az LA to Ibiza, majd Truth and Lies-on megyünk tovább, és jön az I Like You alatt. Ez X-Air, velünk a Stadium X-el. From the city of Budapest.

Egyébként a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az X-Hour, egy saját felvétel pörgött az előbb Vibrite címmel, de megyünk is tovább, és érkezik Fab Massimo-tól a Rhythm Be Our God, majd utána pedig Ben Remember vadonatúj felvételével folytatjuk, ez lesz a Truth. Maradjatok velünk!

0: Gabe és Fetszín közösségre szólt a Let It Drop. Most pedig megyünk tovább Highsec újdonságával, jön a Liftoff, majd egy saját zenével folytatjuk, ez lesz a Selector. Ez az Exile velünk, a Stadium Exile.
1: This is Stadium X.
2: Live and direct.
3: Red lights. Turn it up. Run it up. Taking shots. Till we're taking off. We got liftoff.

Vintage Culture újdonsága szólt az előbb Think Too Much címmel, most pedig Majestic-kel megyünk tovább, ez lesz a Technologic, utána pedig egy saját felvétellel folytatjuk, amit Mirabelle készítettünk közösen, érkezik a Bongo. Maradjatok velünk!

But

Ez volt Linska újdonsága, a Criminal, most pedig Bujától fog szólni a Touch My Body, utána ismét a saját felvétellel megyünk tovább, amit B. Jones-szal és Sam Martinnal készítettünk közösen, ez lesz a Last Pause, majd végül a műsort Solomon újdonságával zárjuk, jön a Riders on the Storm. Ez az X-Hour, velünk a Stadium X-Hour.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Extra-t hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A World is Mine után sem állunk meg, sőt, a legnagyobb kedvenceket hozom megszakítás nélkül. Jön például Jennifer Lopez újdonsága és a Swiss Disco is nem sokára, most viszont Kétó és a Turn the Lights Off, amit indítok, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

Ez Rádió egy csak igazi mai sláger megy. J-Lo, David Guetta együtt jöhet. Az utóbbi idők egyik legjobb dala szerintem, és amikor már először ezt bejelentették tavasszal, hogy együtt dolgoznak, volt egy Insta videó a stúdióban, emlékszek rá, hát már akkor tudtuk, hogy egész nyáron ezt hallgatjuk. Annyival módosítom, hogy szerintem nem egész nyáron, egész évben ezt fogjuk hallgatni. J-Lo, David Guetta és a Save Me Tonight az igazi mai slágerek között.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, holnap pedig meglepetés, guest mix Tiestótól, itt a Rádió egyen éjféltől. Addig pedig pörögnek az igazi mai slágerek, a Swiss Disco Revival és Sam feldújdonsága, a Sleep Tonight, amit indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy Martin Garrix, aki zenélt, aki a hétvégén Dua Lipa-i koszovói fesztiváljának az egyik sztár vendége volt. Na, most viszont Nagy Bogi és Deső, a Jó leszek újra című elképesztően nagy kedvenccel, aminek ezt a verzióját Metzger Viki készítette, a rádió egy DJ-je, aki természetesen jövő héten újra jön a World is My Radio Show-ba. Az igazi mai sláger pedig már is indul nálunk.